0: Tisztelt Országgyűlés, kedves megjelentek! Az Országgyűlés őszi ülésszakának harmadik ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében dr. Simon Zsuzsanna és Varga Gábor jegyzők lesznek segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat közvetítésen keresztül is. Tisztelt Országgyűlés, dr. Baka András köztársasági elnök úr új államtitkár kinevezéséről szóló levelet küldött az Országgyűlésnek. Felkérem dr. Simon Zsuzsanna jegyzőasszonyt, hogy ismertesse köztársasági elnök úr levelét.
1: Forsthofer Ágnes, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt elnök asszony, tájékoztatom az Országgyűlést, hogy az alaptörvény 9. cikk 4-es bekezdés J-pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 125. törvény 202-es paragrafus második bekezdése alapján a miniszterelnök javaslatára dr. Böde Csabát a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkárává 2026. szeptember 14-i hatállyal kineveztem. Budapest, 2026. szeptember 10. Tisztelettel dr. Baka András köztársasági elnök.
0: Tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy a magam és az Országgyűlés nevében gratuláljak államtitkár úrnak, és sok sikert kívánjak a munkájához. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr a Gyermekekért címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó.

0: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt honfitársaim! Ezen a héten lesz pontosan 20 esztendeje annak, hogy 2006. szeptember 17-én nyilvánosságra került Gyurcsány Ferenc öszödi beszéde. 20 év telt el azóta, de millió és milliónyi magyar ember tudja felidézni azt a pillanatot, amikor feketén-fehéren, expressis verbis szembesülnie kellett azzal, hogy a hivatalban lévő magyar miniszterelnök a saját elvtársai előtt azzal kérkedett, hogy éveken át reggel, éjjel, meg este hazudtak ennek az országnak. Trükkök százait vetették be 2006-ban Gyurcsányék is, hogy a választások előtt ne derüljön ki, hogy tönkretették az országot, és hogy összeomlott a költségvetés. Én akkor, tisztelt honfitársaim, 25 éves voltam. Nagyjából friss diplomás ügyvédjelöltként. Tele azzal a talán naív hittel, hogy a jog, a szakmai tisztesség és a nyilvánosság ereje képes gátat vetni a cinizmusnak és a kormányzati hazudozásnak. 2006 őszén sokszor a lezárt Kossuth térnél álltam Gulyás Gergellyel, és másokkal péntekről péntekre jelentettünk be oda tüntetéseket. A néhai nagyapámmal, Erős Pállal megalapítottuk a Ne féljetek alapítványt a rendőri brutalitás és túlkapások áldozatainak megsegítésére. Én akkor 20 évvel ezelőtt büszke voltam arra, hogy ahhoz a politikai közösséghez tartozhatok, amely akkor a nemzettel együtt mondta ki, hogy a választók bizalmával nem lehet így bánni, hogy ami akkor történt, az megbocsáthatatlan. Hazudni, az embereket a legfontosabb kérdésekben félrevezetni nem lehet. Hazugságra és trükkök százaira kormányzást, politikát építeni nem lehet. Megvárom még, esetleg Balla képviselő befejezik a párbeszédet.
1: Képviselő úr, kérem figyeljék, kövessék figyelemmel miniszterelnök úr felszólalását. Köszönöm szépen. És képviselő asszony. Balla képviselő úr, legyen kedves figyelemmel kísérni a felszólalást. Köszönjük szépen. A beszélgetést lehet kint is folytatni, hogyha esetleg szeretné.
0: Köszönöm szépen. Az azóta eltelt két évtizedben évről évre egyre többet láttam abból, hogyan távolodik el az egykori politikai közösségem attól, amiben valaha sokan hittünk. Hogyan lesz a szolgálatból hatalomgyakorlás, a polgári Magyarország ígéretéből propaganda, az önkritikából pedig reflexzerű tagadás. És ugyanez a döjfös, reflexzerű tagadás, a magyar emberek mély megvetése folytatódik a mai napig az előző kormány és az itt jelenlévő képviselői részéről. A hétvégén például Köcsén a két hónapos önkényi nyaralásából megtért Orbán Viktor azt találta mondani, hogy a kormányának tagjai között egészen biztosan nem voltak korrupt személyek. Ezt mondta, komolyan. Nem voltak korrupt személyek az Orbán kormányban. Ez a patológikus hazudozás olyan szintje, amit már Gyurcsány Ferenc is csak irigykedve figyel. Ide jutott a Fidesz, kedves Balla frakcióvezető helyettes úr. Az a politikai közösség, amelynek mindenkinél jobban kellett volna tudnia, milyen pusztítást végez egy nemzetben a hazugság, végül maga épített rendszert a valóság megmásítására és elhallgattatására. Elárulták a saját közösségüket, elárulták a választóikat, elárulták a magyar emberek millióit. De a legsúlyosabb árulást éppen azokkal szemben követték el, akik a legkevésbé tudták megvédeni magukat, elárulták a magyar gyermekeket. És elnök azt mondja, most tényleg megállok addig, amíg a képviselő vagy nem megy ki, vagy nem hagyja abba a beszélgetést Szentkirály Alexandrával.
1: Képviselő, legyen kedves, próbáljon meg tudomást venni rólunk, hogy szólunk önökhöz, és legyenek szívesek akkor a beszélgetést kint folytatni, hogyha a felszólalót is zavarja, úgyhogy megkérem, hogy kövessék figyelemmel.
0: Nem egy piacon
1: beszélgettek, jó?
0: Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő
1: dolgozni társaim, jöttünk ide, köszönjük.
0: Tisztelt képviselő társaim, szombaton nyilvánosságra hoztuk a magyar gyermekvédelem átfogó állapot felmérését. A 200 oldalas gyermekvédelmi diagnózist, amit önök is ketten, akik beszélgetnek, meg tudnak nézni a kormány.hu/per gyermekvédelmi jelentés oldalon. Ez nem egy hivatalnokok által íróasztalok mellett összetákolt dokumentum, bürokratikus dokumentum. Közel 100 órányi megrázó szakmai beszélgetés, félezer szakember vallomása, már 12 megye és 19 bentlakásos intézmény alapos feltáró bejárása áll emögött a munka mögött. Innen is köszönettel tartozom Kátai Német Vilmos miniszter úrnak, Gyurkó Szilvia államtitkár asszonynak és minden munkatársuknak ezért az emberfeletti és lelkileg nagyon is megterhelő munkáért, a diagnózis összeállításáért. Köszönöm szépen! A számok mögött kirajzolódik a gyermekvédelmi intézményrendszer szisztematikus kivéreztetésének a története. Miközben a magyar állam több mint 23 ezer nehéz sorsú gyermek ellátásáért felelős, az előző kormány mind az alapellátást, mind a bentlakásos otthonokat hagyta a végletekig lepusztulni. Az elmúlt években 1692 engedélyezett szakellátási férőhely szűnt meg Magyarországon. Miközben országszerte mintegy 1200 férőhely egyszerűen működésképtelenné vált a beázó tetők, a penészes szobák, vagy a felmondott nevelők miatt. Kedves Radics képviselő úr, kedves Szalai képviselőasszony, elnézést, ha zavarják önöket a tények a beszélgetésben. A megalázó bérek és a brutális túlterheltség elől menekülnek a szakemberek. A gyermekvédelmi szakellátásban átlagosan 15-20%-os a szakember hiány. A nevelőszülői hálózatból pedig 2022-höz képest több mint 2000 férőhely veszett el. Ez a kapacitás összeomlás vezetett oda, hogy a rendszer már a képtelen a legkiszolgáltatottabb gyermekek ellátására. A legsúlyosabb gondokkal küzdő, traumatizált, autizmussal élő vagy szerhasználó fiatalok számára szinte alig maradt speciális ellátás az önök 16 éves kormányzása után. Az intézmények infrastruktúrális normatívái pedig annyira elértéktelenek lettek, hogy volt olyan fővárosi otthon, ahol a napi étkezésre szánt 4000 forintból mindössze 1500 forint jutott a gyermekek ételére 2025-ben. A többit az intézmény működésére, melegvízre, áramra kellett költeniük. Amikor ezt a több száz oldalas diagnózist végigolvassa az ember, javaslom önöknek is, hogy két beszélgetés, két telefonozás közben esetleg olvassák végig, akkor három alapvető, a rendszer legmélyén gyökerező válságtünet rajzolódik ki belőle. Az első tragikus valóság a rendszer fizikai befulladása, megfulladása. Ezernél több gyermek vár, tisztelt fideszes KDNP-s hölgyeim és uraim, ezernél több gyermek vár hónapokig bántalmazó vagy elhanyagoló családban arra, hogy kiemeljék, hogy ki tudják emelni onnan őket. Gyerekek, akiknek az életveszélyes helyzetéről a hatóságok már régen tudnak. Benne maradnak ezekben a helyzetekben, mert egyszerűen nincs szabad ágy, szabad férőhely, kedves Szűcs képviselő úr, nincsen gondozó, akit az állam biztosítani tudna nekik. A helyzetet a szakemberek egyetlen kíméletlen mondatban foglalták össze. Ma már csak akkor kerül be a gyermek, a magyar gyermekvédelmi rendszerbe, ha vér folyik. Tisztelt képviselőtársaim! Amikor egy kisgyermek veszélyben érzi magát, és éppen a saját otthonában nem talál menedéket, kihez forduljon? Kihez forduljon, kedves képviselőtársaim, ha nem a saját hazájához, hanem a magyar államhoz? Mire való az állam, ha még a legalapvetőbb kötelességét sem képes teljesíteni? Megvédeni a legkiszolgáltatottabb 4-5-6 éves gyerekeket a fizikai erőszaktól. A második tragikus valóság az elhanyagolás, a szisztematikus bántalmazás és annak éveken keresztül zajló eltitkolása, és az arról való szisztematikus hazudozás. Az állami fenntartású intézményekben 2024-ben 1959, 2025-ben pedig 1684 gyermek bántalmazási esetet jegyeztek föl. Ezek a feljegyzett hivatalos esetek. 2 év alatt 2249 rendőrségi feljelentés született. Kedves fideszes KDNP-s képviselők, naponta több mint 3 feljelentés jutott az állami gyermekotthonokra. És mi történt? Mit mondott eközben az önök főnöke, Orbán Viktor? Mit mondott a propaganda interjújában? Idézem önöknek, ha elfelejtették volna. Azt mondta Orbán Viktor, az állami gondozásban lévő gyerekek ellátása rendben van. Vállalható. Ezt mondta. Ezt mondta az önök főnöke. Aközben Bács-Kiskun megyében hivatalos hatósági jelentés rögzítette, kedves fideszes és KDNP-s képviselők, hogy intézeti gyermekek a 2020-as években étel hiányában ennivalóért cserébe vállaltak, voltak kénytelenek szexuális szolgáltatásokat vállalni. Kedves KDNP-s képviselők, ételért, ennivalóért a 2020-as évek Magyarországában az állami gyermekvédelemben felnővő gyerekek. Ez volt rendben? Ez volt rendben az önök főnöke szerint? Orbán Viktor szerint? Ez volt vállalható? Kérem, hogy a válaszukban térjenek ki erre, hogy önök szerint vállalható-e, hogy a 2020-as években kiskorú gyermekeknek ételért és innivalóért szexuális szolgáltatást kell vállalniuk. A harmadik tragikus valóság a védtelenség, a kötődés nélküli gyerekkor és a menekülés. Nyugodtan felnézhetnek néha, nyugodtan vállalhatják a tetteiket. Ez 14 és 17 év közötti, egy 17 és 17 év közötti kamasz átlagosan 358 napot, csaknem egy teljes évet tölt olyan átmeneti intézményekben, amely alkalmatlan az ő emberi méltóságát is tiszteletben tartó ellátásra. Egy évben, tisztelt honfitársaim, átlagosan mintegy 17 ezer gyermek szökött meg, vagyis ennyi szökés történt az orbáni gyermekvédelemből. Döntő többségük gyermekvédelmi intézményekből szöktek meg. És megközelítőleg 800 gyermek van tartósan szökésben. És még mielőtt elhamarkodottan azt gondolhatnánk, hogy ezek a gyerekek rosszak, vagy rosszalkodnak. Hadd idézem önöknek az egyik gyermekvédelmi szakembert, akit megkérdeztek, hogy vajon miért van ennyi gyermek szökésben. Hadd idézem önnek, nagyon szépet rajzolt Pócs képviselő, hadd idézem, hogy mit mondtak. Hadd idézem, hogy mit mondtak a szakemberek. Annyira rossz állapotban vannak az intézmények, és annyira nincs ott olyan felnőtt, akihez a gyermek biztonságosan és tartósan kötődni tudna, hogy szerintem az egyetlen észszerű dolog az a szökés a gyerekek számára. Azt mondta az egyik nevelő, így fejezte be, én sem maradnék ott. Egy fejlődésben lévő gyermek életében minden egyes nap, minden egyes hét sorsdöntő. Ennek ellenére 2025-ben egy egyéves kisgyermek átlagosan 105 napot vesztegelt úgy kórházi csecseomosztályokon elhagyatva, hogy semmilyen egészségügyi oka nem volt az ott tartózkodásának. Ezek a csecsemők sokszor hónapokat, volt, hogy éveket töltenek kórházi vaságyakban, mindenféle családi kötődés nélkül. Hiába tesznek meg mindent az ott dolgozó ápolók, orvosok, egészségügyi szakdolgozók, hiába mennek be önkéntesek, ez akkor sem emberhez méltó élet. Tudunk olyan csecsemőkről, akit fél éves korában először toltak ki a napsütésre, tisztelt képviselőtársaim. Egyszerűen azért, mert az állam nem talált számukra helyet, és az önök maffia főnöke azt mondta, hogy ez így rendben van, és hogy ez vállalható. Amikor tavaly megkérdezték erről a DON helyettesét, Pintér Sándort, az egészségügyért és gyermekvédelemért is felelős akkori belügyminisztert, a válasza, figyeljenek, 9 szó volt. 9 szóval válaszolt Pintér Sándor. Nem mi szültük őket, nem mi hagytuk ott őket. Ezt válaszolta az önök belügyminisztere. A kórházban hagyott, a kórházban felejtett, az önök által kórházi létre kötelezett csecsemők kapcsán. Tisztelt fideszes képviselőtársaim, nem, valóban nem önök szülték őket, de az önök kormánya hagyta ott őket a hideg kórtermekben, szeretet és gondoskodás nélkül. Az önök dolga lett volna megmenteni őket, és önök, mint oly sok mindenkit, cserbe hagyták ezeket a csecsemőket is. Tisztelt képviselőtársaim, az Orbán kormány pontosan tudta az első perctől az utolsóig, amit én itt most felsoroltam. Saját maguk rendelték el a vizsgálatokat, a saját embereik írták le a tényeket, majd az asztalfiók mélyére süllyesztették azokat. A kegyelmi botrány után a belügyminisztérium soron kívüli ellenőrzést rendelt el, és 467 bentlakásos gyermekotthont vizsgált végig. Az Orbán kormány asztalán ott tornyosult a nyers valóság. Feketén-fehéren rögzítették a felnőttek által elkövetett erőszakot, a kortárs bántalmazásokat, a gyermek prostitúciót, a szerhasználatot és a drámai szakemberhiányt. Budapesten 28 felnőtt által elkövetett bántalmazási esetet írtak le. Pest megyében 15 esetben maga a nevelő bántalmazta a rábízott gyermekeket. Önök tudták, pontosan tudták, hogy a rendszer a szakadék szélén áll. Mégis elhallgatták azt, amit találtak, és ahelyett, hogy segítséget nyújtottak volna, Fülöp Attila, gondoskodás politikáért felelős államtitkár kiállt a nyilvánosság elé, és gúnyosan 10 millió gyermekvédelmi szakértő országáról beszélt. Tudják, ez az a Fülöp Attila, aki a gyermekekért is felelős államtitkárként a saját testével próbálta megakadályozni azt, hogy a sok ezer jó szándékú magyar ember által összegyűjtött karácsonyi ajándékokat eljuttathassuk még szenteste előtt az egyik budapesti otthonban. Majd amikor ezt sikerült mégis megoldanunk, akkor ugyanez a Fülöp Attila az állampénzén, a magyar adófizetők pénzén elszállította a 3-4-5 éves gyerekeknek bevitt karácsonyi ajándékokat, és több hónapig egy sötét pincébe tárolta az emberség és a gondoskodás jegyébe, hogy nehogy eljusson az a gyermekvédelembe élő gyerekekhez. Idén februárban közvetlenül a választások előtt Pintér Sándor belügyminiszter újabb átfogó vizsgálatot hagyott jóvá az állami gyermekotthonokról, amelyet a megismerése után azonnal, vajon miért, nem nyilvánosnak minősített és eltitkolt az ország elől. Ebben a belső jelentésben maga az orbáni belügyminisztérium ismerte el, hogy a rendszerből mintegy 1500 szakember hiányzik. A fluktuáció meghaladja a 20%-ot, és az állami intézményekben férőhelyek, valamint gyermekcsoportok állnak üresen a nevelők hiánya miatt. Pontosan tudták önök, hiába néznek most a telefonjaikra meredve, tudták, hogy magyar gyermekek éheznek. Tudták, hogy felügyelet nélkül maradnak, de a hatalomhoz való görcsös kapaszkodás, ragaszkodás sokkal fontosabb volt az önök számára, mint az önökre bízott, szerencsétlen helyzetű gyermekeknek a segítése, vagy éppen megmentése. Ez az, amit a magyar emberek, többek között ez az, amit a magyar emberek nem tűrhettek, és nem is tűrtek már tovább. A magyar nemzet mély megrendülése és felháborodása a kegyelmi botrány után, és a Szőlő utcában történtek napvilágra kerülése után volt az az erő, ami véget vetett a közöny, a hallgatás és a cinizmus korszakának. Mert tisztelt képviselőtársaim, a magyar nemzet szemben az előző kormánnyal nem bántalmazó, és nem érzéketlen. A magyar emberek nem voltak hajlandóak többé cinkossá válni a Fidesz-KDNP hatalom bűneiben. Ők mondták ki azt, amit ma a kormányzás szintjére kell emelnünk. Egyetlen gyermek sem maradhat vétlenül ebben az országban. Olyan, akár tetszik ez önöknek, akár nem, olyan nemzeti egység védi ma ezeket a gyermekeket, és várja el a sorsuk jobbra fordulását tőlünk, amelynek erejét ma köcsén kívül mindenki érti és hallja. Tisztelt Országgyűlés! A Tisza kormány azonnali hatállyal elindítja a közel 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot. Egyetlen napot sem késlekedhetünk, mert a gyermekek védelme nem tűr további halasztást. Ebből a keretből mintegy 6 milliárd forintot fordítunk közvetlen szakmai programokra, 3,4 milliárd forintot azonnali eszközfejlesztésre. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban, kedves képviselő úr? Ha ide figyel, hallhatja. Megvárom, hogy hát, ha érdekli a fideszes képviselőket, hogy mire költjük a gyermekvédelemben ezt a 10 milliárd forint közpénzt. Mosolyognak és nevetnek, láthatóan nem érdekli őket. Elsőként összesen 184 új, vagy teljesen új funkcióval felruházott férőjét hozunk létre a legsúlyosabb szükségletek kielégítésére. Másodszor azonnal megerősítünk 15 speciális gyermekotthont, intenzív szakmai támogatást, megnövelt nevelői létszámot és biztonságos környezetet garantálva 120 kiemelten nehéz sorsú gyermek számára. Harmadszor létrehozunk egy önálló, 80 férőhelyes krízisellátó hálózatot. Oda azok a traumatizált gyermekek kerülnek, akik folyamatosan szökésben vannak, akiket az utcáról a bűnözés és a szerhasználat karmaiból kell tartósan kimentenünk. Negyedszer bentlakásos addiktológiai rehabilitációs programot indítunk. Felfoghatatlan tragédia, de ma Magyarországon 10 éves gyerekek ezrei küzdenek pusztító drogfüggőséggel, annélkül, hogy az állam bármilyen speciális segítséget nyújtana nekik. Mi szeretnénk és meg fogjuk adni nekik az esélyt a felépülésre és a boldog életre. Ötödször 440 millió forintot különítünk el a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák megmentésére, hogy már a krízis legelső fázisában szociális és mentális segítséget kapjanak, megakadályozva, hogy egy újszülöttet el kelljen szakítani az édesanyjuktól. Hatodszor regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobil csapatokat állítunk föl. Nem várjuk meg, amíg a baj bekövetkezik. Ezek a magasan képzett szakemberek ott fognak segíteni, ahol a legnagyobb a hiány. Hetedszer 1,5 milliárd forintot biztosítunk a gyermekvédelemben hősiesen helytálló dolgozók szupervíziójára, képzésére és bizony a szükséges mentális egészségének támogatására. Mert aki naponta erőn felül egy kivéreztetett rendszerben dolgozik a gyermekekért, azt a magyar állam nem hagyhatja magára. És nyolcadszor felszámoljuk azt a nemzeti szégyent, hogy egészséges csecsemők heteket, de leginkább hónapokat töltenek elhagyatottan egy rácsos kórházi ágyban pusztán azért, mert a bürokrácia képtelen elintézni az elhelyezésüket. Bővítjük a nevelőszülői hálózatot, megszervezzük a koordinált önkéntes segítséget és a korai fejlesztést, hogy azok a babák, kedves vitályos képviselőasszony, akiknek már nincs egészségügyi okok kórházban maradni, mielőbb családias környezetbe kerülhessenek. De mindez, tisztelt képviselőtársaim, csak az első lépés. Ezzel párhuzamosan ma, ezekben a pillanatokban benyújtjuk az országgyűlésnek az új átfogó gyermekvédelmi törvényjavaslatunkat is. Ez a törvény egyszer és mindenkor a véget vett az intézményesített tehetetlenségnek. Kérlelhetetlen szigorral lépünk fel a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben. Idézek a jelentősen szigorodó törvényből. Tilos 18 éven aluliak számára pornográf, valamint olyan életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló, továbbá olyan egyéb tartalmat hozzáférhetővé tenni és népszerűsíteni, amely szexuális erőszakot, szexuális kizsákmányolást, szexuális célú kapcsolatfelvételt vagy manipulációt, illetve más szexuális bűncselekményeket népszerűsít, igazol, vagy azok elkövetésére ösztönöz, vagy amely egyébként alkalmas a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének súlyosan káros befolyásolására. Én nagyon remélem, őszintén remélem és hiszem, hogy minden különbözőségünk ellenére nem lesz olyan képviselő ebben az országgyűlésben, sem fideszes, sem KDNP-s, sem mi hazánkos, aki nemmel fog szavazni a gyermekeket a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védő jogszabályra. Továbbá az új törvényjavaslat segítségével megtisztítjuk a közterületeket a gyermekek személyiség fejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetésektől. Remélem nem lesz olyan képviselő a tisztelt házban, se fideszes, se KDNP-s, se mi hazánkos, aki ezen módosítás ellen szavaz, és fenn akarja tartani a gyűlöletkeltő, a gyermekek szüleinek kivégzését imitáló politikai reklámokat, aminek a magyar közéletben való megvalósítását többek között az itt helyet foglaló, mosolygó és beszélgető Szentkirályi Alexandrának, valamint Orbán Balázsnak és Orbán Viktornak köszönhetünk. Remélem, hogy nem lesz olyan képviselő, aki segít megvédeni ezektől a reklámoktól a magyar gyermekeket. A most benyújtott jogszabály módosítással véget vetünk annak is, hogy egészséges gyermekek hónapokra bent ragadhassanak a kórházakban pusztán azért, mert a rendszer nem rendezi időben a sorsukat. Ha egy gyermeknek egészségügyi jogból már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb 8 napon belül el kell készíteni a teljes gyermekvédelmi helyzet felmérést és intézkedési tervet. Nagyon remélem, őszintén remélem, hogy nem lesz olyan országgyűlési képviselő itt a magyar parlamentben, sem fideszes, sem KDNP-s, sem mi hazánkos, aki leszavazza ezt a jogszabály módosítást, és arra szavaz inkább, hogy védtelen, magára hagyott csecsemők továbbra is hónapokra, vagy akár évekre kórházi ágyakban ragadhassanak. És legyen mindenki számára világos, kedves honfitársaim, nem létezik valódi gyermekvédelem az ott dolgozók anyagi megbecsülése nélkül. Előkészítettük a szociális és gyermekvédelmi ágazat kétlépcsős jelentős bérrendezését. Nem tartható fenn az az állapot, hogy egy nevelőnek havonta 80 órát kelljen túlóráznia ahhoz, hogy a családjának vacsorát tudjon tenni az asztalára. Kétlépcsős jelentős béremelést javaslunk. Az első lépést már idén ősszel, a másodikat pedig januártól. Őszintén remélem, hogy nem lesz olyan fideszes, KDNP-s vagy mi hazánkos képviselő itt az országgyűlésben, aki az emberfeletti munkát végző és közben az előző Orbán kormánynak köszönhetően megalázó fizetésekért embertelen körülmények között dolgozó gyermekvédelmi és szociális területen dolgozó honfitársaink jelentős béremelése ellen szavaz. Tisztelt képviselőtársaim! Az előző miniszterelnök Orbán Viktor hagyta szétesni a magyar gyermekvédelmet. Az előző kormány miközben folyamatosan kereszténységről papolt, az itt maradt tagjai még ma is erről papolnak, és miközben szétlopták az országot, magára hagyták a szerencsétlen sorsú, család nélkül nevelkedő gyermekeket. Orbán Viktor és Sameszai nem védték meg a védelemre szoruló, a védelmet kérő 4-5 vagy akár 6 éves gyermekeket. Sőt, Orbán Viktor odáig süllyedt, hogy 2016-ban Balogh Zoltán egykori miniszter, ma református püspök javaslatára, kitüntetése terjesztette fel a bicskei gyermekotthon pedofil rém igazgatóját, Vásárhelyi Jánost. Azt a Vásárhelyi Jánost, akiről akkor már 5 éve érkeztek a magyar államhoz súlyos jelzések, akivel kapcsolatban rendőrségi és ombudsmani vizsgálat zajlott, amiről a jelentést az illetékes minisztérium, így Balogh Zoltán akkori miniszter, jelenlegi református püspök is megkapta. Tudott róla az állam, tudott róla a rendszer, tudott róla a kormány, tudott róla Orbán Viktor, és ennek ellenére aláírta az előterjesztést Vásárhelyi János pedofil iskolaigazgató kitüntetésére. Itt van rajta, alá van írva, ha valaki esetleg kételkedne. A volt miniszterelnök állami kitüntetést javasolt és adott annak az embernek, aki éveken keresztül kiskorú fiúkat bántalmazott szexuálisan. Kiszolgáltatott, megalázott gyerekek próbáltak éveken keresztül segítséget kérni önöktől, kedves fideszes és KDNP-s képviselők. Orbán Viktor akkori miniszterelnök pedig nem segített. Önök sem segítettek, hanem az önök főnöke kitüntette a pedofil rémet, akitől pont, hogy meg kellett volna védenie a gyermekeket. Szégyen, szégyen, szégyen. Tisztelt honfitársaim, tisztelt és szeretett magyar honfitársaim, nincs olyan család, és nincs olyan nemzet ezen a földön, bármilyen dicső történelmű, tehetséges, vagy szerencsés is legyen, amelynek ne kellene időről időre szembenézni a saját múltjával, a legsúlyosabb tévedéseivel és a legmélyebb traumáival. Az emberi élet és a nemzetek sorsa is tele van sebekkel, félresiklásokkal és fájdalmas vereségekkel. A különbség soha nem abban áll, hogy érte minket baj, vagy követtek el elődeink bűnöket a múltban. A döntő különbség abban van, hogy hogyan nézünk szembe ezekkel a bűnökkel és ezekkel a traumákkal. Ez a gyermekvédelmi diagnózis, ami közös nemzeti tükrünk. Fáj belenézni? Iszonyatosan fáj. Megrendítő szembesülni azzal, hogy mi történt a magyar gyermekekkel? Megrendítő. De ez a felismerés szerintem nem a gyengeség jele. Éppen ez az igazi erő, hogy nem fordítjuk el a tekintetünket. Mert egy gyermeknek nincs második vagy harmadik gyermekkora. Amit az állam elmulaszt megadni neki 3-10 vagy 15 évesen, azt már sohasem lehet visszaadni. Ha van bátorságunk most együtt meggyógyítani ezt a rendszert, ha megvédjük az elhagyott csecsemőket, ha felemeljük a bántalmazott fiatalokat és megbecsüljük a lelküket építeni próbáló nevelőket, akkor hiszem, őszintén hiszem, hogy ebből a megrázkódtatásból erőt nyerhetünk az előttünk álló feladatokhoz. Egy olyan érett, felnőtt, együttérző és emberséges Magyarország születhet így meg, amely képes megvédeni a jövőjét azáltal, hogy képes volt segíteni és megvédeni a legkiszolgáltatottabb gyermekeket. Köszönöm a figyelmüket!

0: Tisztelt Országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalással meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 8 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és a frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, gombnyomással szíveskedjenek szándékukat jelezni. Köszönöm, tisztelt Országgyűlés! A Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Torockai László frakcióvezető úrnak 8 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Nincs vitánk a gyermekvédelemmel kapcsolatban. Ami ma itt elhangzott, azt kivétel nélkül a Mi Hazánk mozgalom tudja támogatni, annál is inkább, mert volt ezek között olyan, amit korábban már mi is javasoltunk. És azt gondolom, hogy kell, hogy legyen egy olyan minimum, amiben együtt kell tudni működni, és az mindenféleképpen a gyermekek kérdése. Ez tehát nem lehet vitatárgy, ezért elnézésüket kérem a képviselőknek, de nem fogom hosszan elemezni azt, amit miniszterelnök úr ezzel kapcsolatban elmondott, hiszen ezek támogathatóak. Inkább bizonyítékot szeretnék arra mutatni, hogy ténylegesen támogatjuk akár a gyermekvédelmi visszaélések kapcsán történő feltárásokat. Itt ül mellettem éppen mondjuk a frakcióvezető helyettesünk Dúró Dóra, aki abban a vizsgáló bizottságban, amely a gyermekvédelemben történt visszaélések feltárására jött létre, abban biztosítani fogja azt, a paritásos elv miatt szükség van a Mi Hazánk mozgalom támogatására, hogy azokat a felelősöket, akár Balogh Zoltánt, akiknek a neveit fölmerült, azokat hallgassák meg, számoltassák el, ez nem is lehet kérdés. Fel kell tárni és rendet kell tenni a gyermekvédelemben, az ott dolgozóknak pedig a béremelést minél hamarabb meg kell tenni, ez nem lehet tehát kérdés. Én azt gondolom, hogy ez az, amiben egyet tudunk itt remélhetőleg mindannyian érteni. Én inkább arról szeretnék beszélni, amiben nem értünk egyet a Tisza párttal, és nem értek egyet miniszterelnök úrral, viszont nem beszélt itt a felszólalásában. Tehát az egyik ilyen kérdés például az, hogy ha már a pedofilokat és a különböző gyermekek sérelmében szexuális bűnöket, elkövetőket említette miniszterelnök úr, akkor ezzel kapcsolatban több olyan javaslatunk is van, amelyet valami oknál fogva, most már több mint 90 napja egyszerűen a Tisza párti többség nem akar napirendre tűzni. Ezt nem is értem egyébként, hogy miért nem teszik. Például a kémiai kasztrálásról szóló javaslatunkat miért nem veszik társorozatba, miért nem engedik napirendre tűzni, miközben számos Európai Uniós tagállamban érvényben van, többek között miniszterelnök úr egyik kedvenc államában, Lengyelországban is. Vagy például Franciaországban, vagy Németországban is van hasonló intézkedés. Miért fél ettől a Tisza párt, vagy esetleg a mögött álló liberális lobby, nem tudom, hogy ki, akinek ilyen ereje van, hogy ezt meg tudja akadályozni. Vagy ugyanígy jártunk, nem tűzik napirendre, miközben sokszor beszélt már miniszterelnök úr az együttműködés különböző lehetőségeiről, arról azt sem tűzik soha például napirendre, amikor azt mondjuk, hogy a hatóságokon, például a rendőrségen belül külön ügyosztály részleg foglalkozzon a szexuális bűnelkövetőkkel, azon belül különösen kiemelten a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekkel és a pedofil bűnelkövetőkkel. Valamiért a Tisza párt ezt sem akarja támogatni. De van itt egy még súlyosabb különbség közöttünk. Miniszterelnök úr most nem említette, de én ezt idevenném ehhez a témához, mert éppen most beszélt róla a sajtó számára, és itt a parlamentben is többször világossá tette a vitánk során, hogy az azonos nemű párok számára a gyermekek örökbefogadását lehetővé akarják tenni. Most már törvényi jogszabályi környezetváltoztatásról is beszél ennek kapcsán miniszterelnök úr. Ezt mi határozottan ellenezzük, különösképpen egy olyan országban, ahol rengetegen olyanok, ahol az apa férfi, az anya pedig nő, várnak szintén az örökbefogadás lehetőségére, és ahol elképesztő módon nő a meddő párok száma. Tehát lenne bőven olyan pár, aki szeretne örökbefogadni gyermeket, és nekik kell lehetővé tenni az örökbefogadás lehetőségét, amellett, hogy a gyermekvédelmi rendszert, ideértve a különböző intézmények működésének javítását kell elősegíteni. De mondtam, hogy ebben egyetértünk, abban viszont nem, amire most önök készülnek. És persze nem meglepő, hiszen majd itt a napirend előtti felszólásomban szeretnék konstruktív javaslatokat tenni mondjuk a demokrácia erősítésére, hiszen az elmúlt hónapokban önök azt bizonyították, hogy éppen lebontják a demokratikus államberendezkedést, és ennek kapcsán fogok majd ilyen konstruktív javaslatokat tenni, hogy hogyan lehetne mondjuk a demokrácia vetett hitet helyreállítani, de most éppen nagyon friss hír, mielőtt jöttem be, dr. Apáth István képviselő említette, hogy már megint nem akarnak más alkotmánybíró jelöltet támogatni, csak a Tisza párti alkotmánybíró jelölteket, holott a Mi Hazánk mozgalom azt gondolom, hogy szakmailag is abszolút érdemes és támogatható jelölteket tudott jelölni, és hát hogyha a kétharmados többségükre hivatkoznak, akkor legalább a kétharmad legyen meg, de ne a 100%, tehát arra soha senkitől nem kaptak felhatalmazást, a választópolgároktól egészen biztosan nem, hogy 100%-ban csak az önök emberei üljenek. Ugye most ez így van például a függetlennek nevezett közmédia testületben is, ahol egyetlen egy ellenzéki jelöltet sem voltak hajlandóak megszavazni, most ugyanerre készülnek az alkotmánybírák esetében is, ez egészen elképesztő, és ha már itt tartunk, akkor az egyik jelöltjük, ugye Kronovszki Nóra alkotmánybírójuk, hiszen ezt már régességen valahol eldöntötték egy füstös szobában, miniszterelnök úr, hogy kik lesznek majd az alkotmánybírók. Tehát Kronovszki Nóra például elég világosan nyilatkozott erről a kérdésről, amiről most itt beszélünk, szerinte az alaptörvényből, vagy majd alkotmányból, hiszen gondolom, hogy ilyen lesz majd az alkotmányozás is, hogy Tisza párt egyedül majd eldönt, hogy meg majd megírja az alkotmányt, hogy ebből ki kell venni például azt is, hogy az ember férfi vagy nő, ki kell vonni ugye a házasságra vonatkozó kitételt majd Magyarország új alkotmányából, ami szerint házasság egy férfi és a nő között jöhet létre. Mi ezzel nem értünk egyet, határozottan ellene vagyunk. Egyébként még olyat is mondott, hogy azt is ki kell majd venni az alkotmányból, hogy idegen népesség betelepítésének a tilalma, tehát ezért elég kemény dolgokat mond az önök új jelöltje, mindig újra és újra kiderül, hogy ugyanabból a körből jelölnek gyakorlatilag minden egyes pozícióra, legyen az alkotmánybíró, legyen az mondjuk az úgynevezett nemzeti vagyonvisszaszerzés és vagyonvédelmi hivatal, mindig ugyanabból 54 ezer civil szervezetből ugyanazt a 3 civil szervezetet választják ki, akiknek ugyanazok a külföldi körök, szó szerint megmondható, hogy milyen alapítványok a finanszírozói, ezeknek ismerjük az ideológiáját. Ők azok, akik önre kényszerítik, miniszterelnök úr, ha már említette a múltját, mondjuk 2006-ot, 2006 és 10 között sok minden ellen harcoltunk, több minden miatt mentünk ki tüntetni az utcákra, többek között egyébként ezért is, hogy ne tudjanak azonos nemű párok örökbe fogadni gyermekeket. Ez is benne volt az akkori ügyekben, amiért utcára vonultunk, nem csak az, hogy diktatúrát épített a Gyurcsány bajnai kormányzat, nem csak azért, mert csontokat törtek a tüntetéseken, vagy tüntetőket üldöztek, és a többi, és a többi. Ezért is küzdöttünk, úgyhogy 2006-ot most itt fölemlegetni egy ilyen nyilatkozat után, az egész visszás, miniszterelnök úr, nem tudom, hogyan tud visszanézni a 20 évvel ezelőtti önmagára, akkor ez legalábbis a keresztény nemzeti oldal számára elfogadhatatlan volt. Számunkra továbbra is egyértelmű a gyermekek esetében, hogy anyára és apára van szükségük, és az anya az nő, az apa pedig férfi. Ez továbbra is ragaszkodni fogunk, de úgy látom, hogy önök, de talán nem is ön, miniszterelnök úr, hanem az ön mögött álló erők ezt már nagyon régen eldöntötték, hogy ezt törvénybe fogják, vagy akár az alaptörvénybe, vagy alkotmányba fogják majd beleírni. Mi ez ellen a leghatározottabban tiltakoztunk eddig is, és tiltakozni fogunk még a jövőben is. Aztán nagyon sok mindenről nem beszélt még miniszterelnök úr, de például 2006-ot, ha már említette, akkor nem tudom, emlékszik-e még rá, miniszterelnök úr, hogy az ellen is tüntettünk, hogy urambátyám rendszer legyen. Ez volt 2010 előtt is, bár a vagyonvédelmi hivatal elnöke már nem emlékszik arra, hogy 2010 előtt is korrupt rendszer volt, és hogy akkor is urambátyám rendszer volt. Nagyon sok példát lehet erre mondani. Tiltakoztunk ez ellen, most meg sorban önökről kiderül, hogy urambátyám rendszert építenek. Itt van ugye, hogy mondjak mondjuk egy aktuális példát az atlétikai világdöntő kapcsán. Bizonyára tudnak róla, hogy augusztus 20-ához hasonló sikerült ezt a nem meghirdetett, nem nyílt pályázatot végigvinni, aminek köszönhetően úgy választották ki a 3,7 milliárd forintot kaszírodó szervezőt, hogy olyan cégeket is meghívtak, amelynek tavaly se alkalmazottja, se bevétele nem volt. Úgyhogy ezt építik ugyanúgy, mint 2006 és 10 között, vagy azután a rendszer, ezt az urambátyám rendszert építik önök is.
0: A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólással megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak 8 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. A gyermekek érdeke mindenek fölött áll, nyilván az országgyűlésnek is és minden kormányzatnak is azon kell tevékenykednie, hogy minden gyermeket támogassunk, minden gyermeket védjünk. Nyilván azok a gyermekek, akik nem a saját családjukban nőnek föl, ők még kiszolgáltatottabbak, az ő esetükben még inkább nagyfokú kell, hogy legyen ez a segítség. És abban az esetben, hogyha valaki egy gyermek sérelmére követel bűncselekményt, kihasználja azt, hogy a gyermek védtelen, vagy a gyermek naív, vagy a gyermek kiszolgáltatott állapotú, és ezt a fajta erőfölényét, vagy ezt a kiszolgáltatott helyzetet használja ki, ott pedig a legszigorúbb büntetőjogi fellépésre van szükség, ezeket az embereket a lehető legnagyobb szigorral kell megbüntetni. Ez a téma, a gyermekvédelem ugye nem először van itt, egy hasonló felszólása volt miniszterelnök úrnak már június 8-án, és ott részletesen elmondtam mindazt, amit akár a korábbi kormányzat tett, akár amik a mi legfontosabb értékeink ebben a kérdéskörben, ezt megismételni nem kívánom, ez június 8-án elhangzott. Illetve július 6-án Juhász Hajnak a képviselőtársam is egy gyermekvédelmi tárgyú felszólalást tett, amelynek egy részét még önök is megtapsolták, még a tisztás képviselők is megtapsolták. Ezekben a felszólalásokban már részletesen elmondtuk ennek kapcsán az álláspontunkat. Ugyanakkor Gyurkó Szilvia államtitkár azt mondja, hogy beszédes nyilatkozatot tett a hétvégén egy podcast műsorban, ahol elmondta, hogy nem akar álnaív lenni, hogy miért pont Köccse napjára időzítették ennek a diagnózisnak a bemutatását, és mondta, hogy ő abban bízik, és azért dolgozik, hogy ez ne politikai termék legyen, hanem szakmai kérdés legyen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon beszédes nyilatkozat volt államtitkár asszony részéről, és mi egyet is értünk azzal, hogy nem lehet soha gyermekeket politikai célokra használni, nem lehet politikai terméket építeni. Nem lehetett volna azt sem, amikor a kampányban egy 11 éves kisfiút tartottak napokig vissza azért, hogy utána egy kampányvideó készüljön vele, vagy B. Sándor esetében is, aki a sajtóhírek szerint pénzt kapott azért, hogy valótlan terhelő vallomást tegyen másra. Mi elutasítjuk, hogy gyerekeket, főleg a gyermekvédelemben élő fiatalokat használjanak fel politikai
0: miniszterelnök célokra. Miniszterelnök úr, kérjük, hogy hallgasson ön is végig a felszólalót. Köszönöm szépen.
2: És csak azt tudom mondani én is ebben a témában, amivel kezdtem is, hogy a gyermekek érdeke mindenek felett áll, és a gyermekek védelmét és támogatását mi is nagyon fontos céloknak tartjuk. Köszönöm szépen.

0: Frakcióvezető úrnak 8 perces időkeretben parancsoljon.
1: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Nem akarok álnaívnak tűnni, hogy miért foglalkozik ezzel a kérdéssel pont a Köcsei piknik napján a miniszterelnök. Ezek nem az én szavaim, ezek Gyurkó Szilviának, a Tisza kormány államtitkárának a szavai. Mi sem vagyunk álnaívak, mi is pontosan tudjuk, hogy a szombati sajtótájékoztatóra és a mai felszólalásra csak azért került sor, mert szombaton volt a köcsei találkozó. Ez elárul mindent Magyar Péter céljairól és eszközeiről. Eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és eszközként használja most is. Teszi ezt azért, hogy a kormányzást politikai kommunikációval helyettesítse. Amit Magyar Péter itt és most mond, az súlytalan. Amit ma Magyar Péter itt mond, az súlytalan. Amit itt elmondott, az elhangzott korábban. Elhangzott valami, ami ettől némileg eltér, és elhangzott már olyan is, ami ezzel ellentétes. Ennek nincs jelentősége, annak van jelentősége, amit tesz. És amit tesz, annak az eredménye ma az, hogy Magyarországon rekordmagas az üzemanyagár, rekordmagas az államadóság,
0: Tisztelt képviselőtársam, elnézést, frakcióvezető, szeretnék mindenkit megkérni, hogy hallgassuk végig a felszólalót. Köszönöm szépen.
1: Amit a Tisza kormány ma tesz, annak az eredménye Magyarországon a rekordmagas üzemanyagár, a rekordmagas államadóság és a rekordmagas költségvetési hiány. És amit önök tesznek a rekordmagas üzemanyagár kezelésére, az nem csak nevetséges, hanem elhibázott is. Az önök asztalán fekszik a Fidesz törvényjavaslata, ami visszaállítaná a védett árat 595 forintra a benzin és 615 forintra a dízel esetében, és visszaállítaná ezt mindenkire, aki magyar rendszámú autóba tankol, ideértve a magánszemélyeket, ideértve a fuvarozókat, a gazdákat, a vállalkozókat is. Ezt vegyék napirendre, és ezt tárgyalják kivételes eljárásban. Köszönöm.
0: A Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Schumer Orsolya, a frakcióvezető helyettes asszonynak, 8 perces időkeretben parancsoljon.
2: Elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt ház. Megrázó volt olvasni hétvégén a gyermekvédelem diagnózisát és hallgatni Gyurkó Szilvi államtitkár asszony beszámolóját a szombati sajtótájékoztatón, most pedig miniszterelnök úr szavait. A kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnökeként különösen szíven ütnek a gyermekbántalmazás adatai, úgyhogy hadd ismételjem meg őket. 2024-ben 1959, 2025-ben 1684 esetet jelentettek csak az állami fenntartású intézményekből. Ezek megdöbbentő adatok. A vizsgálóbizottság múlt héten tájékoztatást kapott a gyermekvédelmi bántalmazási protokollról. Ez egy olyan eljárásrend, ami ágazati szintű, általános érvényű és kötelezően végrehajtandó gyermekbántalmazás esetén. Az derült ki számunkra, hogy 2018 előtt nem létezett ilyen protokoll. Nem volt ágazati szintű szabályozása annak, hogy mit kell tenni gyermekbántalmazás esetén. 2018-ban azonban létrehoztak egy protokollt a szakma bevonása nélkül. Nem kérdezték meg a szakembereket. Már 4 alkalommal kellett módosítani, de csak az utolsó, idén februári módosítást tette kötelezővé a bántalmazott gyermekek sérüléseiről a látlelet vételét, ami bizonyítékként szolgálhat a hatósági eljárásokban.

0: Ez a bántalmazás esetén alkalmazódó eljárásrend ma már előírja, hogy a bántalmazás észlelésétől számítva 24 órán belül el kell különíteni a bántalmazott gyermekeket a bántalmazóktól. Meg kell védeni őket, biztosítani kell a biztonságukat. És akkor felolvasnék egy idézetet. Munkabírása rendkívüli, szabad idejét, gyakran a hétvégéket is a gyermekek társaságában tölti. Írta az állami kitüntetés felterjesztésében Vásárhelyi Jánosról Orbán Viktor. Vásárhelyi János ellen az egyik áldozatának öngyilkossága után két túlélő 2016. szeptember 7-én tett feljelentést. Felfüggesztésére azonban csak szeptember 23-án került sor. Mivel az igazgató lakása a gyermekotthon területén volt, ezért további bő két héten keresztül ott lakott abban az intézményben, ahol az általa szexuálisan bántalmazott gyermekek éltek. Senkinek nem volt fontos, hogy ezeket a gyermekeket biztonságba helyezze, ezeket a gyermekeket elkülönítse tőle. Az viszont nagyon fontos volt, hogy a munkatársakkal azonnal titoktartási szerződést írassanak alá. És ezen a ponton szeretnék egy kicsit kitekinteni a bizottság munkájára, méghozzá arra, hogy miért is volt különösen aljas Kónya Endre tette, és vele együtt a kegyelmi döntés. Gondoljunk bele abba, hogyha Kónya Endre sikerrel járt volna, akkor Vásárhelyi János büntetlenül megúszta a tetteit, és visszakerülhetett volna abba az intézménybe, ahol előtte éveken keresztül szexuálisan bántalmazott gyermekeket. Ott folytathatta volna, ahol abba hagyta, ha önökön múlik. Persze lehet azt mondani, hogy ez kirívó eset, ne ebből induljunk ki, úgyhogy nézzünk egy másik példát. Évek óta tudjuk, hogy az iskolai zaklatás milyen aggasztó méreteket ölt. Az UNICEF kutatása szerint a magyar tizenévesek 85%-a legalább egyszer megtapasztalt már iskolai bántalmazást, 66%-ukat rendszeresen éri fizikai, lelki vagy verbális erőszak. Többek között ez is az oka annak, hogy az utóbbi években a tizenévesek körében riasztó módon nő az öngyilkosságok száma. A 14-18 éves korosztályban ez a vezető halálok. És akkor idézzük fel, hogy mi volt a Fidesz-KDNP kormány válasza, a csodafegyver a családok és a gyermekek védelmére, a gyermekvédelmi törvény 2021-es módosításában. A fóliázás. Úgy döntöttek, hogy a fólia fogja megvédeni a magyar gyermekeket a mindennapi problémáiktól. A szorongástól, a félelemtől, a szegénységtől, az éhezéstől, az elhanyagolástól, a lelki, fizikai, verbális vagy szexuális bántalmazástól és a szerhasználattól. A fólia. Tisztelt ellenzéki képviselőtársaim, jelentem, nem működött. Se a fóliázás, se a könyvdarálás, se az eltusolás, se a hazudozás nem volt képes megvédeni a magyar gyermekeket semmitől. Rendkívül aggasztó mentális állapotban van a teljes magyar társadalom, és önöknek ebben nagyon komoly felelőssége van.
1: Így van.
0: Nem csoda, hogy Panyi képviselő úrnak nincs ínyére a politikusok vizsgálóbizottság előtti meghallgatása, még a végén a kevésbé rutinosok elszólják magukat, amikor magukra ismernek. Tisztelt miniszterelnök úr! A Tisza frakció szívből üdvözli az álszent politikai lózungok és látszatintézkedések helyett a kormány azonnali intézkedéscsomagját és az új gyermekvédelmi törvényt, ami végre valós problémákra értelmezhető megoldásokat nyújt. És akkor így a végén, bár tudom, hogy a múltkor megszóltak minket ezért, de hadd reagáljak egy icipicit a frakcióvezető úrakra. Torockai úr, én azt hittem, hogy a létszámukhoz képest éppen elég felszólalási idejük van ahhoz, hogy tiszteletben tartsák ezt a témát. Hát nem sikerült. Ugyanez vonatkozik a másik két frakcióvezető úrra is, akik végre egyszer annak megfelelően, hogy közös listán indultak, ketten együtt sem használták ki az egy személyre jutó felszólalási időt. Bóka képviselő úrnak azt tudom mondani, frakcióvezető úrnak, hogy van egy olyan mondásunk, hogyha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, de én sem hiszem, hogy bölcs maradt volna, de azért ez mindennek az alja volt. Köszönöm szépen!

0: Tisztelt Országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, parancsoljon.
1: Köszönöm szépen, házelnök asszony. Igen, hagyj kezdjem ott, ahol frakcióvezető asszony, helyettes asszony abba hagyta. Milyen érdekes, nem? Hogy már elég volt 2 perc is. Rétvári Bencének is, Bóka Jánosnak is. Ma nem használták ki a 8 percüket. Pedig csak 1 szót kellett volna mondani, egy bocsánat. Nem kellett volna többet mondani. De önökre majd még visszatérek. Hadd kezdjem a frakcióvezető úrral. Köszönjük először is, hogy konstruktívan kezdte, és hogy azt mondta, hogy támogatják mind a javaslatokat, szóbeli javaslatokat, mind a jogszabályjavaslatot. Remélem, hogy ez akkor is így marad, amikor elolvasták a, szerintem most már fönn van a hivatalos honlapon is a gyermekvédelmi jogszabálynak a módosítása. Felolvastam szó szerint paragrafusokat, én azt gondolom, hogy nem lehet olyan képviselő ebben a házban, aki ezt a módosítást nem támogatja. Tehát azt gondolom, hogyha aki a gyermekek védelmét erősítő, szigorító jogszabály tervezetet nem fogja támogatni, az végképp kírja magát a magyar demokrácia, magyar jogállam és egy emberséges és működő ország történetéből, de majd eldöntik önök, vagy a főnökük eldönti, a bujkáló főnökük köcsén, vagy máshol, hogy megszavazhatják-e a magyar gyermekek védelmét. Ha ő esetleg nem ér rá, akkor Balogh Zoltántól is tudnak segítséget kérni, sőt Novák Katonin is azt hiszem ráér mostanában. Szóval köszönjük, hogy támogatják, és reméljük, hogy ez így is marad. Létrejön, beszéltem róla múltkor, nem tudom miért tagadja ezt el a képviselő a gyermekek elleni bűncselekmények külön ügyosztálya rendőrségen, beszéltem róla korábban. Téved, hogyha azt gondolja a frakcióvezető úr, hogy túl sok szülő vár örökbefogadásra. Hogyha meghallgatta volna az államtitkár asszonynak a beszámolóját, vagy elolvasná a hivatalos dokumentumokat, jelentéseket, akkor látná, hogy ellentétben azzal a helyzettel, ami még pár éve valóban igaz volt, hogy több szülő, több pár várt örökbe fogadható gyermekekre, több mint 2000-re csökkent a számuk, és jelenleg jóval több gyermek vár örökbefogadó megfelelő szülőkre, egyedülálló, párban élő, mindenféle emberek vannak, tudja a frakcióvezető úr, mint amennyi örökbefogadó szülő van. Úgyhogy tévedés, amiből kiindul. Én azt kérem, hogyha segíteni akar, meg ha tájékoztatni akarja az embereket, akkor ne vezesse félre őket. Jelenleg sok-sok ezer magyar gyermek vár örökbeadásra. És ezt a párbeszédet egyszer egyébként már lejátszottuk. Lezajlott ez közöttünk. Ön pontosan tudja, hogy vannak olyan gyermekek, akár azok, akik sérüléssel születtek, bármilyen sérülés lehet az, még nehezebb sorsúak, akár roma származásúak, frakcióvezető úr, akiket kevesebben akarnak örökbefogadni. Lehet, hogy ön se akarná. És ők ott vannak bent a magyar otthonokban. Képzelje el, bekerülnek fél évesen, egy évesen, csillogó szemű gyerekként. És várják, hogy örökbefogadják őket. Látják, hogy vannak a szerencsésebb társaik, akik együtt nőnek föl velük, ugyanabban a penészes, vizes blokkba járnak, és próbálnak tisztálkodni, próbálnak tanulni. És azt látják, hogy egy-két gyereket elvisznek előlük. A boldog élet reményével, tisztelt frakcióvezető úr. És ott maradnak azok a gyerekek, akik lehet, hogy nem egészségesek. Lehet, hogy az első 2 évüket egy rácsoságyban töltötték a kórházban. Lehet, hogy csak nem olyan a bőrszínük, mint az öné. Ők ott maradnak. És ott töltenek legalább 18 évet. Jó esetben. Mert lehet, hogy elszöknek. Lehet, hogy el kell szökniük. Mert lehet, hogy bántalmazzák őket a társaik. Akár a fehérbőrűek, akár a nem fehérbőrűek. Lehet, hogy a gondozóik bántalmazzák őket. Lehet, hogy a családjuk, amikor éppen visszagondozzák őket. Lehet, hogy szerhasználók lesznek. Ott élnek. Miközben ön újra és újra elmondja ezeket a felszólalásokat, és elmondja, hogy kiknek nem kéne örökbefogadni gyerekeket, milyen szexuális orientációjú vagy más embereknek, egyedülállóknak, miközben ön jónak tartja azt a módszert, amit a Fidesz vezetett be, hogy nem szakemberek döntenek arról, gyermekvédelmi szakemberek, hogy vajon melyik pár, melyik felnőtt ember alkalmas ma Magyarországon gyermekvédelemben nevelkedő gyermek örökbefogadására, egy miniszter, egy politikus dönt az önök által is támogatott rendszerben arról, hogy ki fogadhat örökbe és ki nem. Nem egy szakember. És miközben ön ezt támogatja és újra elmondja ezt a hazugságot, hogy milyen sokan várnak, ami egyébként igaz, mert várnak természetesen sokan, mert nem mindenki alkalmas örökbefogadásra, mert folyamatosan változtatták az örökbefogadás szabályait is, átláthatatlan módon, a szakemberekkel nem egyeztetett módon. Eközben azok a gyerekek, akikről az előbb beszéltem, ők várnak. Először rácsos ágyban. Lehet, hogy amikor először bejön egy idegen, akkor mindig mosolyognak. Tudja? Biztos látott ilyen filmeket. Ilyenkor a gyermekekben is van egy ilyen megfelelési kényszer. Mert bíznak abban, hogy hátha őket választják ki. Hátha a nevelőjük őre fog rámutatni. Hátha a gyámhatóság azt mondja, hogy most te jössz, Pistike. Most te jössz, Kati. És nem. Mert őket nem akarják. És ön itt most amellett érvel 2026-ban a parlamentben, hogy vannak olyan magyar emberek, akik egyébként egészségesek, szeretik az embereket, normális munkájuk van, normális körülmények között élnek, és tudnának ennek a kisfiúnak, vagy ennek a kislánynak boldog és egészséges felnőttkort garantáló életet biztosítani, de ön szerint inkább maradjanak. A manócska részlegen maradjanak a penészes vizes blokkokban, maradjanak azokban az otthonokban, 40 fős, 100 fős, 120 fős otthonokban. Járt ön ilyen otthonokban, tisztelt frakcióvezető úr? Ha nem, akkor javaslom, hogy mielőtt erről beszél, és mielőtt ehelyett a kisfiú és kislány helyett dönt, hogy hova menjen, előtte menjen el. Kérdezze meg a szakembereket, nem szégyen. Nem szégyen szakemberekkel beszélni, nem szégyen elmenni tájékozódni. Most már nem fogják önt kiküldeni, mint a Fidesz alatt, amikor nem engedték meg, hogy európai parlamenti képviselők vagy országgyűlési képviselők bemehessenek és körülnézhessenek. Természetesen nem a gyerekek életét, hanem hogy milyen körülmények között élnek, hogy beszélhessenek szakemberek. Én arra biztatom önt, hogy menjen el minél több ilyen otthonba. Kátai Németh Vémos miniszter úr és Gyurkó Szilvia államtitkár asszony 12 megyében járt rengeteg gyermek otthonban. Ő vette a fáradtságot, nem sajnálta az időt, frakcióvezető úr, nem nyaralt, hanem elmentek nyáron, és leültek igazgatókkal, hiába nevet ez az igazság, elmentek, meghallgatták az otthonok vezetőit, meghallgatták a szakembereket, és együtt próbálják meg kialakítani azt a rendszert, aminek részeit felolvastam önöknek. És sajnálom, hogy Rétvári Bence, vagy éppen Buka János nem érezte szükségét, hogy ezekre a konkrét javaslatokra reagáljon. Mindig hiányolják a konkrétumokat, mindig Facebook kormányzásról beszélnek, önök is. Nyugodtan reagálhattak volna, hogy elég-e ez a 9,7 milliárd, ebben az évben, elége a két lépcsős béremelés, elége a 180 új férőhely, vagy éppen speciális segítség, az a speciális csoport. Nyugodtan reagálhattak volna. Először persze bocsánatot kellett volna kérni. Úgyhogy tisztelt frakcióvezető úr, én azt kérem öntől, hogy legalább ebben az egy témában hagyja abba a teljesen felesleges provokációt. Hagyja abba legalább ebben az egy témában a gyerekek miatt, nem mi miattunk, tőlem nyugodtan gyalázhat, nyugodtan állíthat rólam valótlanságokat, nyugodtan globalista elitezhet. Én azt kérem, hogy legalább a gyerekek miatt, legalább ebben a témában hagyja abba a provokációt, és hagyja abba az uszítást, és próbáljon meg tényleg segíteni, próbáljon meg jobbító szándékú javaslatokat tenni, és próbálja meg támogatni azt, hogy végre 16-20-30 év után elinduljon valami a magyar gyermekvédelemben, hogy segíthessünk a gyerekeknek. Ha ezt teszi, azt megköszönjük. Nehezményezte, hogy az alkotmánybírók kapcsán, az alkotmánybírók kapcsán nem támogatjuk az önök jelöltjeit. Akkor menjünk sorba, meghallgatták a jelölteket a bizottság. Ha akarja, név szerint is tudom mondani, de talán úgy ildomosabb, ha nem mondom a nevüket, mert civil emberekről van szó, és nem akarom őket bántani. Jelöltek egy BT monogramú jelöltet, akinek semmilyen alkotmányhoz kapcsolódó, se publikációja, se megnyilatkozása nincsen. Egyéni ügyvédről van szó. Jelöltek egy olyan embert, aki különböző módon köthető a NER-hez. az egyik benfentese volt a NER-nek. Csé-csé, gondolom felismerik. Jelöltek olyat, aki megjelent a Köcsei pikniken. Én nem értem, most önök jelölték, vagy éppen a Fidesz jelöltje, bár lehet, hogy nincsen különbség. Jelöltek olyat is, P.A., egy P.A. nevű úriembert, aki maga sem gondolta magát alkalmasnak. Ezt így elmondta, és egyébként Mi Hazánkos képviselőjelöltként indult 2026-ban a választáson. Jelöltek olyan embert, LTP, aki szintén a NER részese volt. Nem akartam a neveket kimondani, bocsánat, semmilyen gyakorlati tapasztalat. Mindegy, szóval szakmai alapon igyekeztünk
0: dönteni. Novák képviselő, kérem, hogy ne kiabáljon, beköszönjük.
1: Hagy kiabáljon, hát hogy jobban érzi magát elnök asszony. Nincs ezzel gond. Szóval azt szeretném mondani, hogy igyekeztek a kollégák szakmai alapon meghallgatni a dolgot. Örülünk, hogy legalább önök jelöltek. Mondjuk a múltkor ugye még Schmidt, vagy hogy mondják, Schiffer Andrást jelölték a marxizmustól, nem tudom hováig eljutó, leninizmustól, nem tudom hová eljutó Fidesz védő, a Fidesz holdudvarának az egyik kitüntetett alakját. Most legalább már próbáltak legalább függetlenemnek tűnő jelölteket választani. Szóval nincsen semmi gond, hogyha olyan embereket jelölnek, akikből ki tudjuk nézni, vagy kinézi a szakemberekből álló kiválasztó grémium, hogy ők tényleg lehetnek független, objektív alkotmánybírók, akkor támogatni fogjuk őket. És sajnálom, hogy a Fideszben, már mondjuk a körbenézek, akkor valószínűleg nem nagyon vannak már, akik elvállalják ezt a jelöltséget az alkotmánybíróságra. Amit mondott az egyik jelöltünkről, szeretném azt mondani, hogy ebből szinte semmi nem igaz. Tegnap a Fidesz csinálta ezt egy másik jelöltünk kapcsán, hogy olyan dolgokat adott a szájába, amiből semmi nem igaz. De tudja, frakcióvezető, nem tudom, hogy tudja, hogy mi egy alkotmánybírónak a feladata. Nem az, hogy alkotmányt írjon. Egy alkotmánybíró feladata az, hogy a leírt alaptörvényt vagy alkotmányt értelmezze, és a jogszabályokról megvizsgálja, hogy megfeleltethetőek-e neki, megfelelnek-e neki. Higgy el, nem az említett hölgy fogja írni az alaptörvényt, hanem például ön is. És hogyha már itt az a lehetőség, és sokan nézik a parlamentet, akár a YouTube csatornán, akár a köztelevízióban, ahol képzelje a frakciózatomban bejutottam két-két és fél év után a Kossuth Rádióba először. Nem először, mert hogy már ugyanabban a székbe ült Rétvári Bence is, és Bóka János is. Nem? Csak telefonon tud nyilatkozni. Hát lehet, hogy ez is elég igazából. Szóval, de nyilván hívni fogják, mert hát mi lenne a köztelevízió nélkül, a KDNP nélkül egy köztelevízióval, úgyhogy szerintem mindenképpen, mert túl magas a nézettség frakcióvezetőről, úgyhogy majd igyekeznek önt is szerintem beírni. Szóval ott is elmondtam frakcióvezető úr, hogy közösen szeretnénk alkotmányt írni. Én tudom, hogy olyan bizalmatlan, mert az előző alaptörvényt egy tableten pár hét alatt Szájer József és a barátja, meg az én barátom, hogy mi közös barátunk írta, de hagyd mondjam ezt el, hogy mi teljesen más szeretnénk, és ezt ön pontosan tudja. Én azt arra biztatom önt is, és az ön körülött ülőket is, hogy vegyenek részt ebben az alkotmányozásban. De azt is elmondtam a Kossuth Rádióban, a felszabaduló, újra szabad közmédiában, Kossuth Rádióban, hogy nem azt kérjük az emberektől, hogy ne várjanak a pártokra, ne várjanak se a Fideszre, KDNP-re, úgyis annyira elfoglaltak Mi Hazánkra, sem mondjuk, önmaguk is jöjjenek, és nagyon remélem, hogy szeptember vége felé meg lesz az a grémium, köztársasági elnököstől, AB elnököstől, Tudományos Akadémia, Művészeti Akadémia, jogi egyetemeknek a dékánja, egy olyan grémium, amit tudja majd garantálni ennek a szakmaiságát, a függetlenségét, és közösen tudunk egy olyan koncepciót majd letenni az asztalra, ami az érdemes lesz majd módosításokat javasolni. Úgyhogy ön is eldöntheti majd, hogy mi legyen benne, hogy mi az apa, mi a nő. Nyugodtan beküldheti akár magánemberként is a javaslatait, akár frakcióvezetőként is, ha addig meg nem, hanem le nem váltják ebben az óriási frakcióban. Szerintem vigyázzon, mert azért látom, hogy vannak itt ilyen kis villongások, és ugye van egy házas pár, akik ugye gondolom együtt azért erősebbek, mint ön. Szóval önök együtt el tudják majd dönteni, hogy mit javasolnak a maguk részéről. Ez még nem személyes megtámadtatás, mielőtt nyugtony gombot nyomna. De 2006 ősze, tisztelt frakcióvezető úr, én nem változtam azóta, van egy jó vagy, nem tudom, hogy önnek rossz híre, mert mondjuk én akkor sem gyújtogattam autókat, nem támadtam meg a köztelevíziót, nem ültem benne a CB rádióval a rendőrségi kocsiba érdekes módon. Én ugyanaz az ember vagyok, és úgy gondolom, hogy sem a liberál bolsevikok, vagy globalisták, vagy hogy szoktam mondani, sem senki más nem tud, és remélem, hogy nem is akar rám nyomást gyakorolni. Én ugyanazt képviselem. Ön téved egyébként, 2006-ban nem azok ellen tüntettek vagy demonstráltak az emberek, amit ön felsorolt. Lehet, hogy önök százan igen, a Novák előtt egy kis dobbal emlékszem ott 2006 őszén. Az emberek a gyurcsányi hazugságok ellen tüntettek, a trükkök százai ellen tüntettek, az 56-os forradalom megalázása ellen tüntettek, ezek az önkény ellen tüntettek, a valódi önkény ellen tüntettek, amikor sok hónapig, majdnem egy évig lezárt, körbekordonozott terület volt, műveleti terület a Kossuth tér. Mi ezek ellen tüntettünk, és nagyon örültünk annak, hogy egy idő után ennek a tüntetésnek lett eredménye, de azt gondolom, hogy nem ugyanaz ellen tüntettünk. Hagy szóljak pár szót, még frakcióvezető úr beszélt megint a visszaélésekről, sejtetett augusztus 20-a kapcsán, illetőleg az atlétikai világ döntő kapcsán. Óriási siker volt egyébként, úgyhogy én köszönöm a szervezőknek és mindenkinek, aki részt vett. Azt hiszem, hogy jó hírét vitte ez az országnak, és el kell ismerni, hogy ez még az előző kormány alatt került odaítélésre egyébként ez a verseny. Azt persze láttuk és tudjuk, hogy mindent jóval olcsóbban meg lehetett volna szervezni. Jövőre is legalább négy nagy sportesemény lesz Magyarországon. Lesz egy vizes VB, lesz egy öttusa világverseny, és még több kézilabda. Így van, tehát nagyon sok világverseny lesz, és már most látjuk, hogy 10 milliárd forintokat lehet spórolni ahhoz képest, a költségvetéshez képest, amit Németh Balázsék, aki ugye kiváltogatott tegnap az atlétikai világdöntőre, és rögtön hazudott egy ordosat, hogy én pezsgőt iszom, meg kaviárt eszem, egyiket se ettem, el kell, hogy keserítsem, tisztelt képviselő úr, én ott ültem az atlétikai szövetség vezetőjével, NOB-tagokkal, világhírű sportolókkal, és igyekeztünk hazánk jó hírnevét, jó hírét erősíteni. Szóval visszatérve a megbízásokra, hagyd mondjam el önnek, hogy pontosan tudja azt, hogy az augusztus 20-a kapcsán van egy belső vizsgálat, annak az eredménye várhatóan talán már az előzetes eredménye a héten meg lesz. Mind az anyagi, mind az eljárási részeit ki fogják vizsgálni, közbeszerzés és társai körülmények. Ön pontosan tudja, mint azok a hangulatkeltő volt képviselők is, akiket most már előszeretettel idéz a magyar nemzet is. A Mandiner már nem tud, mert ugye az már érdeklődés hiányába és közpénz hiányába feladta. Szóval pontosan tudják önök, hogy milyen egy közbeszerzés lefolytatása. Pontosan tudják, hogy főleg akkor milyen egy közbeszerzés lefolytatása, például augusztus 20 kapcsán, amikor a 17,6 milliárdos költségvetésből már 9-10-et kilapátoltak, már elvittek, mire a kormányváltás volt. Egy olyan Lange nevű cégbe lapátolták be, amely bedőlt és elvitte. Ezek után kellett a töredékéből meghívásos pályázattal megrendezni azt a rendezvényt. Lehet, hogy önök lemondták volna augusztus 20-át, mi viszont ezt nem vállaltuk, mert fontosnak tartjuk, hogy a nemzet születésnapján, az államalapítás ünnepén legyen megemlékezés. Meghívásos pályázat volt, ahogy egyébként itt az atlétikai VB-nél is az idő rövidsége miatt, és egy olyan cég nyerte el egyébként itt most például a megbízást, amely a korábbi években alvállalkozóként rendezett ilyen rendezvényt. Amiről ön beszélt, hogy egy olyan cég is meghívásra került, aminek tavaly nem volt árbevétele és nem volt munkavállalója, az egy olyan cég, amely 2017-ben például az egyik főrendezője volt az atlétikai világbajnokságnak, csak tudja, úgy járt, mint a legtöbb cég, hogy kiszorították őket, és nem kapott semmilyen megbízást. Ha ő szerint ez rendben van, és ezért egy ilyen céget nem lehet meghívni, hiába rendezett egyébként korábban sikere világversenyt, az az ön problémája, nem a miénk. Szeretném azt is elmondani, hogy emlegetnek egy korábban a Tiszához köthető személyt, ő neki semmilyen, tudomásom szerint semmilyen megbízása nem volt semmilyen cégének augusztus 20-án. Lehet, hogy kapott valamikor valamilyen meghívást, de végül sehol nem lett és nem szerepelt a rendszerben. De látom, hogy egymásra találtak most a egyik volt képviselővel valamilyen sörcsapolás kapcsán. Szeretném itt is elmondani, hogy az illetőnek nincsen köze a Tiszához, és rajtam múlik, nem is lesz. Ezt tudom önnek elmondani, de még hagyd térjek ki egy pillanatra vissza. Remélem, hogy kielégített a válasz, és ha meg lesz a belső vizsgálat eredménye, akkor azt önök is látni fogják és hallani fogják. Addig meg azt kérem, hogy ne hazudozza azt, hogy bármilyen visszaélés volt. Bóka János és Rétvári Bence, én tényleg sajnálom, hogy nem használták ki a rendelkezésükre álló 8 perces időkeretet. De ha ezt nem akarják, még mindig megtehetik, és válaszolhatnak majd a következő időkeretükben. Bocsánatot kérhetnek a magyar emberektől. Odaadtam Rétvári Bencének azt a papírt. Láttam, hogy úgy tiltakozott, mint úgy félt tőle, mint ördög a tömjén füstől, hogy nehogy oda kerüljön az asztalára az Orbán Viktor által aláírt kitüntetési felterjesztő papír. Miért félön ettől, kedves Rétvári Bence? Nyugodtan kérdezze meg Orbán Viktort, hívja föl, vagy Novák Katalint, hogy bocsánatot kérhette a nevükben, vagy Balogh Zoltán. Szerintem jóba vannak, ez egy ilyen ökumenikus gondolat lenne, nem? Mint piarista diák fölhívhatja a református püspököt, engedélyt kérhet. Mégiscsak Balogh Zoltán javasolta Orbán Viktornak, hogy ezt a pedofil rémet 5 év nyomozás, ombudsmani vizsgálat és mindenféle erős jelzés ellenére tüntesse ki a magyar állam egyik ünnepén. Szerintem érdemes lenne megkérdezni. Tudja, ugyanaz a Balogh Zoltán terjesztette föl Orbán Viktorhoz ezt a rémet, aki Kónya Endrének kiárta a kegyelmet. Novák Katalin volt köztársasági elnök. Nem találja furcsának, hogy egy volt miniszter, egy református püspök ugyanabban az ügyben, ahol több tucat kiskorú fiút rontottak meg, bántalmaztak szexuálisan, hosszú éveken keresztül, mint egy 10 éven keresztül. Ebben az ügyben egy jelenleg református püspökként dolgozó, volt minisztertársa, volt főnöke, ha jól emlékszem, kért kegyelmet és kért kitüntetést egy pedofil rémnek és egy pedofil mentegető rémnek. Kedves Rétvári Bence, majd, hogyha mindjárt szót kér, akkor egy igennel és egy nemmel válaszoljon, hogy amikor templomból kibemegy, akkor önnek ez elfogadható-e? És vajon miért nem tudnak bocsánatot kérni? Önök is ott voltak, nem csak Balogh Zoltán nevében kell bocsánatot kérni, nem csak Orbán Viktor nevében kell bocsánatot kérni, ön ennek aktív részese volt. Ön belügyminiszter helyettes volt. Nagyon sok dolgot felsoroltam, és megkímélem a kedves nézőket és a képviselő társadalmat, hogy újra felolvassam, hogy mik történtek az ön belügyminiszter helyettessége alatt az állami gyermekvédelemben, hogy hány gyereket tettek tönkre. Én azt kérem öntől, remélem, hogy nem fog ettől is megijedni, és nem fogja a szemléltető eszköznek minősíteni és kiabálni. Lehet, hogy nem jutott el önhöz, de én odaadom önnek ezt a 200 oldalas gyermekvédelmi jelentést. Olvassa el. Bóka Jánosnak is odaadom szívesen, de ön ennek aktív részese volt, Rétvári Bence. Olvassa el, és utána nézzen tükörbe, és azt kérem, hogy vagy holnap, vagy amikor legközelebb idejön, akkor utána kérjen bocsánatot, ne tőlünk, a gyerekektől, az ott dolgozó emberektől, higgyel, nagyon felszabadító tudna lenni, higgyel, lenne esélye egy új kezdetre, önöknek is, hogyha végre szembenéznének azzal a sok ezer áldozattal, azzal a rengeteg szakemberrel, akit elüldöztek. Tegyék meg, tegye meg, mint frakcióvezető, mint KDNP-s frakcióvezető, hogy szembenéznek azzal, szakítanak akár a volt főnökükkel, vagy a református püspökkel, aki pedofil rémnek kért kitüntetést, aki pedofil segítőnek kért kegyelmet, szakítsanak ezekkel az emberekkel, kezdjenek egy új, nyitsanak egy új fejezetet, és próbáljanak meg őszintén belenézni a magyar emberek szemébe. Higgy el, ön is érezni fogja, hogy ezek mennyire súlyos dolgok. Gondolom, miniszter helyettesként nem volt ideje elolvasni az ön elé terjesztett dokumentumokat a gyermekek szenvedéséről, az éhezéséről, a szexuális bántalmazásáról, de most már van ideje. Hát KDNP-s frakcióvezetőként biztos, hogy van sok ideje. Nem kell olyan sok választóval találkoznia, nem kell országot járnia. Szerintem nyugodtan olvass el, és utána, ha úgy gondolja és úgy érzi, hogy tényleg ez súlyos, ami történt, és hogy ön szerint is elfogadhatatlan, hogy gyerekeket éheztetnek, bántanak, és senki nem segít nekik, hanem kitüntetik azokat, akik bántják őket, akkor jöjjön vissza, és szerintem vizsgálja felül az álláspontját. Öntől is ezt kérném, tisztelt Bóka János frakcióvezető úr. Sajnálom, hogy önnek sem volt több lehetősége, vagy nem tudom, késztetése, hogy beszéljen ezekről a javaslatokról, amiket mondunk, és nem beszélt egyikőjük se valamiért az előterjesztett gyermekvédelmi jogszabálycsomagról. Pedig felolvastam eléggé egyértelműen, ha gondolja, fönt van, ha gondolja, felolvasom önnek újra, frakcióvezető úr, és itt is megmondhatják, hogy támogatják-e, vagy esetleg tényleg azt fogják tenni, hogy a gyermekek, kisgyermekek kórházból való elhozása ellen szavaznak, vagy a gyermekek szexuális bántalmazását promotáló hirdetések megszüntetése ellen szavaznak, vagy esetleg követik Szent Király Alexandrát, és úgy gondolják, hogy továbbra is olyan hirdetéseket kell mutatni a gyermekeknek, amiben az édesapjukkal a fejbelövését imitálják. És akkor, mivel úgy látom nem nagyon érdekli önöket, és nagyon feltűnő volt, hogy máskor olyan aktívak, és amikor ott beszéltem fönt, folyamatosan lefele néztek, a telefonjukat nézték, rajzokat adogattak egymásnak ott hátul a padsorokban. Én azt kérem, hogy a válaszukból esetleg térjenek ki erre, vagy szóljanak, hogyha bocsános, most is jól érzi magát, és vigyorog. Egészen furcsa, hogy nem esik le önöknek, hogy nem veszik észre, hogy mit tesznek az ország nyilvánosság előtt. Igen, Radics képviselő úr, egymásnak adogatják a rajzokat, és mosolyognak, miközben gyermekek szexuális és fizikai és lelki bántalmazásáról beszélünk, és arról, hogy hogyan szeretnénk és hogyan fogjuk ezt megváltoztatni, és hogyan fogunk nekik segíteni. És önök országgyűlési képviselők. Önöket azért fizetik a magyar emberek, sok millió forintot kapnak még most is, amikor megfeleztük a fizetéseket, hogy segítsenek nekik. És önök itt vigyorognak, és rajzolnak, és lefelé néznek, amikor konkrétumokról kellene beszélni. És képes fölállni Bóka János is, és megint a dízelárakról és a benzinárakról hazudozni. Játsszunk egy kis matematikai játékot, kedves Bóka János. Ön szerint melyik a nagyobb szám, a 825 vagy a 699? Kedves Bóka János, jelenleg a dízel átlagára 699 forint. Az önök kormányzása idején például 2022. decemberében 825 forint volt egy liter dízel. Kedves Bóka János, látom jegyzete, nem kell számolni, szerintem ezt tudunk segíteni. Melyik a nagyobb szám? Az önök kormányzása 825 forint per liter, vagy most a 699? Még gondolkodik, jó. Akkor mondok egy másik számot, tisztelt frakcióvezető úr. Melyik a nagyobb száma, a 721 vagy a 699? Mert hogy 2023. februárjában éppen 721 forint volt a dízel átlagára, amikor ön miniszterhelyettes volt, emlékeim szerint. Melyik a nagyobb? Mikor volt drágább a dízel? Akkor hol volt ez a védett ár, amiről beszélt? Akkor miért nem interpelált a képviselőtársait, vagy a minisztertársait? Szólt-e Orbán Viktornak, hogy amikor 825 forint volt a dízel, vagy 721, vagy januárban 713? De játszunk egy másik játékot, kedves frakcióvezető úr, melyik a nagyobb szám? A 692 vagy a 625? Mert hogy jelenleg a 95-ös benzin átlagára 625 forint, az önök kormányzása alatt 2022-ben 692 volt. De volt 650 is, 645 is, 647 is, 646 is, kevesebb kevésszer volt. Miért vezeti félre a kedves választóit, az egyre fogyatkozó számú választóit? Hoztam önnek egy másik játékot is, nem akarok szemléltető eszközt használni. Itt össze vannak hasonlítva a közép-európai országokban a dízel és a benzin átlagára. Önök, tisztelt fideszes képviselők, mondhatnék neveket, elnökasszony, konkrétan belehazudnak az emberek szemében. Azt terjesztik, hogy a visegrádi négyek országaiban Magyarországon a legmagasabb a dízel és a benzin ára. Miközben a valóság ennek pont az ellenkezője. Magyarországon a legolcsóbb a dízel és a benzin ára Lengyelországhoz képest, Csehországhoz képest és Szlovákiához képest. És önök képesek az adófizetők pénzén egy ekkora választási vereség után még mindig belehazudni az emberek szemébe, és olyan ábrákat, igen, önök is, Szücs képviselő úr, ön is, kedves Palóc André, olyan ábrákat osztanak meg és terjesztenek, ami nettó hazugság. Teljesen hülyének akarják nézni az embereket, miközben a valóság az, hogy Magyarországon 625 forint egy liter benzin átlagára, 699 a dízel, ehhez képest Szlovákiában 663 a benzin, majd 40 forinttal drágább, 706 forinttal dízel drágább, ehhez képest Csehországban 682 forint a benzin, majd 60 forinttal drágább, mint Magyarországon, 739 forint a dízel, 40 forinttal drágább, mint Magyarországon. Nyugodtan figyelhet, kedves német képviselő úr, Lengyelországban 672 forint a benzinnek a literje, majd 50 forinttal drágább, mint Magyarországon, 745 forint a dízel Lengyelországban, 46 forinttal drágább az átlagára, mint Magyarországon. És ehhez képest önök azt hazudják, olyan ábrákat terjesztenek az interneten, mint hogyha Magyarországon lenne a legmagasabb. Nem szégyellik magukat? És utána hivatkoznak kereszténységre, meg önök beszélnek legmagasabb benzin, meg dízeláról. Önök beszélnek legmagasabb államadósságról, amikor az önök kormánya a háromszorosára növelte az államadóságot. Csak a 2026-os első fél évben, figyelek, hogy nehogy képviselőasszony rosszul legyen, 5000 milliárd forinttal nőtt az államadóság. 5000 milliárd forinttal. Átadták úgy a költségvetést, hogy 8,3% volt a hiány. Úgy, mint Gyurcsánynál, trükkök százaival, pont 20 éve volt kedves frakcióvezető, trükkök százaival próbálták elhazudni a valóságot. És miután Kármán András és a mostani kormány leírja a valóságot, hogy önök mit hagytak államadóságban, államháztartási hiányban, vagy éppen benzinárban, utána tele hazudják az internetet. Ezt teszik. Én nem értem önöket, miközben egyébként Romániában is drágább, Szerbiában is drágább, Ausztriában 100 forinttal drágább, Szlovéniában az egyik drágább, Horvátországban ma emelik éppen. Európában, kedves frakcióvezető úr, kedves Rétvári frakcióvezető, kedves Bokka János, Európában 27 tagállamból 25-ek vagyunk, vagy 26-ak a dízel és a benzin árát tekintve. Nálunk a legolcsóbb. És tudom, hogy ez nem elég. És tudom, hogy nehézséget okoz az embereknek. De önök képtelenek, nem akarják felnőttként kezelni az embereket. Önök arról a védett árról beszélnek, ami havonta 50-100 milliárd forint közpénzbe kerülne. Amit nem ön fizet neki, kedves Rétvári Bence, kedves Bóka János, ön kifizeti ezt az 50-100 milliárd forintot, vagy az adófizetőknek kell kifizetnie? Önök elhazudják a valóságot. Évente 1000 milliárd forint közpénzbe kerülne a védettár jelenlegi fenntartása, és elmondta önöknek a MOL, elmagyarázták más állam és kormányfők is, Csehországból, Lengyelországból, hogy ahol bevezetnek vagy fenntartanak most egy védett árat, ott pár napon belül üzemanyag hiány alakul ki. Ezt akarják önök? Ezt akarják? Hogy ne legyen dízel a magyar kutakon? Mondják meg őszintén, káoszt akarnak? Visszaesést akarnak? Mit akarnak? Kivéreztetni a magyar költségvetést és üzemanyag hiányt? Dízel hiányt? Mit akarnak pontosan? Miért hazudnak bele az emberek szemébe? Miért hazudják azt, hogy a visegrádi országokban nálunk a legdrágább, miközben nálunk a legolcsóbb? Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt frakcióvezető urak, tovább is van, mondjam még? Fogom még.
2: Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, a Demokrácia próbája címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony. Gondolkodtam azon, hogy már megint nyomok egy személyes, de nem akarok most ezzel megint, hogy mondjam, tehát olyan szépen indult ez a nap, nem akarom, hogy megint elszabaduljanak itt az indulatok, talán a tévéostrom kapcsán mondanék néhány dolgot, de legalább akkor ebben az 5 percben csak gyorsan az elején annyit, hogy egyrészt nem gyújtogattam semmilyen, tehát én magam semmiféle autót nem gyújtottam föl 2006-ban, miniszterelnök úr. Kettő pedig nagyon méltatlan az, hogy ezt a rendőrautós történetet elmondja. Látom, hogy sokat tartózkodik a Facebookon, a névtelen kommentelőket olvasgatja, de az a helyzet, hogy az a Rebisz parancsnok, egyébként Majoros Zoltán alezredesnek hívták, jött oda hozzám a tévészékhez, ostomakor annak a vége felé, aki arra kért, hogy mondjam be a tömegnek azt, hogy ő elintézi, hogy átvegyék a petíciót, és annyit mondjak a tömegnek, hogy nyugodjon meg mindenki, és együtt tegyünk azért, hogy az erőszak szűnjön meg. Tehát éppen ellenkezőleg, amire a miniszterelnök utalt, igen, jól sikerült, mert akkor szűnt meg az erőszak, csak miniszterelnök úr nem volt ott a tüntetéseken, ezért nem tudja, hogy valójában mi történt. Úgyhogy azt javaslom, hogyha az RTL már teljesen átveszi esetleg a közmédiát majd, és megint majd tüntetők élén oda megyek, és petíciót viszek, akkor mindenképpen vegyék át azt a petíciót, csak azért, hogy békésen érjen véget a tüntetésre. Mindenképpen ezt javaslom, mert közös érdekünk az, hogy minden ilyen tüntetés békésen és törvényesen érjen véget, szerintem ebben minden parlamenti párt egyet tud érteni, illetve még muszáj az időmet rabolni azzal most itt, hogy ebből az 5 percben azért azt, amit mondott az alkotmányról jelöltjeinkre, arra ki se térek, mindenki elolvashatja, hogy kik voltak azok. de azért, hogy megint hazugnak nevezett miniszterelnök úr egy konstruktív javaslat után, mármint a mi részünkről mi voltunk konstruktívak, miniszterelnök úr nem volt az. Hagy idézzem, Kronovszki Nóra, az önök alkotmánybíró jelöltjét, azt mondta, hogy én hazudtam. 2026. május 13-án a saját maga írásában írja azt a válasz online-ban, hogy az egyenlő emberi méltóságot sértő rendelkezések, amelyeket ki kell venni egy alkotmányból. Az ember férfi vagy nő, az anya nő, az apa férfi, illetve azt, hogy az idegen népesség betelepítésének tilalma, annak nincs helye ezek szerint az alkotmányban. Szóval megint én mondtam igazat, miniszterelnök úr, és akkor ebben a nagyon kevés időben hagyd térjek ki arra, megint csak mondjuk három konstruktív javaslatomra, ami talán előre mutató, bár úgy látom, hogy miniszterelnök úrnak fölösleges ilyeneket mondani, mert úgysem érdekli. Ugye az egyik a végrehajtók, a végrehajtó maffia, végrehajtás ügye. Látom, hogy miniszterelnök úr is próbál magyarázkodni, hogy miért nem történik semmi, illetve időnként engem megvádolni ilyen butassággal, hogy én miért nem zártam még börtönbe mondjuk Sádor Györgyöt. Pontosan tudja ön is, hogy én ezt nem tehetem meg. Hát az országgyűlési határozat kifejezetten tiltja a vizsgálóbizottságunknak, hogy ilyeneket tegyünk, de szerintem miniszterelnök úr most tényleg ne kiabáljon már közben, mert pont szeretnék egy konstruktív javaslatot tenni, egy olyat, ami önnek, meg szerintem nekem, a Tisza pártnak, a mi hazánknak, mindenkinek érdeke ebben az országban, hogy oldjuk meg ezt a helyzetet. És nem szeretném megdicsérni az általam vezetett vizsgálóbizottság Tisza párti tagjait, nehogy bajuk essen, de az a helyzet, hogy jól dolgozik a vizsgálóbizottság, minden tagja jól dolgozik, a Tisza párti tagok is jól dolgoznak, és nagyon kemény munkát folytat a vizsgálóbizottságunk. Ezért az a kérésem, amit csak ön tehet meg, illetve a kormánya és a Tisza párti többség, hogy a jogszabályi változtatásokat, könyörgöm, tegyék meg, hogy ne csak idézni lehessen azokat, akik felelősek, hanem az adatvédelmi jogszabályi környezet is megfelelő legyen, tehát az idézést ki tudjuk küldeni. Ehhez önöknek kell egy jogszabálymódosítást tenni. Nézzenek utána, miniszterelnök úr, látom, hogy nem tudja, hogy miről van szó. Ez minden vizsgálóbizottságot érinteni fog. A lehető leggyorsabban tegyék meg, hogy minél hamarabb el tudjuk végezni a munkát, ne égjen önre, és ne égjen rám se ez a probléma, oldjuk meg. A végrehajtási rendszer átalakítása van, pedig abszolút partnerek vagyunk, az igazságügyi minisztérium illetékeseit is várjuk a vizsgálóbizottság üléseire, vannak javaslataink. Dolgozzunk együtt, hogy ezt a végrehajtó maffiát felszámoljuk, és tegyük emberségessé az egész rendszert. De hagy jegyezzem még meg itt ebben a felszólásban azt, hogy nagyon-nagyon sok javaslatom lett volna, de megint kevés az időm rá. De például akkor hiányolt a miniszterelnök úr itt a nagy demokratikus együttműködés keretében, hogy tegyünk konkrét javaslatokat, akkor itt rengeteget összeírtam. Hagy tegyek konkrét javaslatot, ugye Kármán András most a közgazdász vándorgyűlésen világossá tette, hogy nem akarnak béremelést, ott elég egyértelműen beszélt erről. Önök azzal kezdték a munkát, ugye mindig azt mondja, hogy nem tudja, mi az a globalista. Hát önök azzal kezdték, egy jó globalista kormány az így működik, hogy a multik kevesebbet fizessenek adót, például 0%-on tartották rögtön azt a reklámadót az olyan globális nagycégeknek, mint a Meta, amely 70 ezer milliárd forintos bevételre rendelkezik, ez kétszer annyi majdnem, mint a magyar költségvetés, ők ne fizessenek adót, de közben nem akar béreket emelni ez a kormány, van forrás, vegyék el tőlük például, és adják oda béremelésre, rengeteg ilyen konstruktív javaslatunk van még, csak ez önöket nem érdekli, mert hogy globalista a kormány, ezért önök gondolkodnak így.
0: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
1: Jaj, nekem köszönöm szépen. Köszönöm, elnök, azt mondja, szépen lekerekített egy a végén frakcióvezető úr ezt, hogy a globalista még beleférjen oda a végére. Igazából nem tudom, mire kéne reagálnom. Mondott valamit, hogy jogszabályt kéne módosítani. Ott a, gondolom, előre menekült, mert tudja, hogy megkérdezem, hogy történt-e már valami. Én azt szeretném, hogy Sádor Györgyöt meghallgatták-e már. Hány bűnözőt hallgatott meg, több hónapja felállt ez a végrehajtási visszaéléseket kivizsgáló bizottság. Mi lassan az egész végrehajtási rendszert át fogjuk alakítani az igazságügyminisztérium segítségével. Fenekestől átalakítjuk, államosítjuk, megszüntetjük azt a rendszert, amiben visszajöttek önök, arra nem voltak képesek több hónap alatt, hogy behívjanak egy embert. Ha nem akarja behívni Sádor Györgyöt, nyugodtan mondja meg, én el tudom intézni, majd akkor behívják a mi képviselőink, nyugodtan adja át az elnöklést, de ha kell jogszabályt módosítani, természetesen módosítunk jogszabályt, segítünk önnek, még megírjuk az idézést is, ha kell, én magam címzem meg Sádor Györgynek, hogy ne fáradjon, csak azt kérem önt, hogy most már pár hónap után lassan így a ciklus végéhez közeledve lassan az idézze már be legalább az egyik végrehajtót a sok közül. Ezt tudom kérni öntől. Szívesen hallottam volna öntől kedves frakcióvezető reakciót. Az előbb, ugye, előbb a nagy dírrel durral jött az örökbefogadás kapcsán, hogy kinek nem szabad gyerekeket örökbefogadni, és amikor próbáltam önnek levezetni, és majdnem mondtam, hogy hogyan levezetni azt a dolgot, hogy miről is van szó, utána, mintha erre nem válaszolt volna. Mint hogyha már mégse érdekelni annyira, hogy a gyerekeket örökbe adják, hogy ne egy gyermek otthonban kelljen fölnőliük, miközben vannak társaik, akiket pedig szerető családba visznek. Arra se válaszolt, hogy miért provokál ebben a kérdésben, és miért próbál uszítani magyart a magyar ellen, miért tesz különbséget becsületes magyar emberek között, akár ilyen dolgok miatt, akár olyan dolgok miatt. Szerintem ez nem méltó ehhez a témához. Én nagyon-nagyon szeretném megkérni, hogy mondja meg, hogy akkor kiket ne adjanak örökbe. Kiknek kell ott maradni azért, mert ön szerint felnőtt, jóra való, munkával rendelkező, tisztességes magyar emberek, Torockai László szerint nem méltóak arra, hogy szüleik legyenek az otthagyott gyerekeknek. Hogyha ezt el tudja mondani, akkor szerintem tudunk érdemben beszélni. Illetve azt tudom megismételni, nem akarom az idejét húzni, hogy szívesen hallottam volna a javaslatokra bármit, konstruktívat, előremutatót, rengeteg konkrétumot felsoroltunk. Jött a Metával, ez egy, mindig egy ilyen varázsszó, hogy 70 ezer milliárd, meg Meta. Nem tudom, hogy látott-e már olyan tagállamot itt az Unióban, vagy bárhol, nem tudom, hogy melyik ország az ön szívéhez, ami egy közel áll, amely meg tudta adóztatni, amely óriási adóbevételt tudott a Metától szerezni. Olyan dolgokkal vádol, például, hogy nem legyen béremelés, olyan dolgokat ad Kármán András szájába, amiről soha nem beszélt. Arról beszélünk hetek óta, hogy melyik területe, hogyan és milyen módon fogunk soha nem látott, vagy nagyon régen nem látott jelentős béremelést adni. Önök meg próbálják azt hazudni az embereknek, hogy minden ugyanúgy megy, mint az Orbán kormány alatt, hogy se minimál béremelés, nagyságú emelés nincs az állami szférában, se nagyobb. Ezen dolgozunk, tisztelt frakcióvezető úr, a szociális szférában, gyermekvédelemben, a Noksosotnál, a rendvédelemben. Látom, hogy újra elővették, felmelegítették a régi ilyen ChatGPT-vel megírt hazugságaikat, ugyanazoknak a kérdéseket felteszik, újra leadják a TikTok videókat, mint a V4-es országok benzin és dízeláról hazugságokat, és még mindig ugyanabban a körben vannak, elmennek, jól megdicsérik egymást ott köcsén, összegyűjtenek sok millió forintot, ki tudja, hova tűnik. Ha már 2006, régen beszéltem róla, a frakcióvezető úr emlékszik 2006-ra, sőt 2007-re talán már meséltem itt is, amikor egy éves évfordulója volt a rendőri túlkapásoknak. És az előbb említettem a beszédben, hogy a Ne féljetek alapítványt létrehoztam, mi gyűjtöttünk, nem emlékszem, hogy önök gyűjtöttek-e akkor a sérülteknek pénzt. Több mint 15 millió forintot gyűjtöttünk össze egy számlaszámon, ellenőrizhető módon. És 2007-ben a Fidesz, 2007. október 23-án az Asztóriánál tartott újra rendezvényt a Fidesz, és barna ládikákban gyűjtöttek készpénzt. Tudja, hogy hány forint jutott el abból a Fidesz által összegyűjtött pénzből az áldozatokhoz? Pontosan 0 forint. Azt a pénzt, amit mi összegyűjtöttünk egyébként többek között például Gulyás Gergely édesapjával, az én nagyapámmal, jóra való magyar emberektől, az forintra pontosan 100-200-300 ezer forinttal segítettük a sérülteket. Volt, akinek az ujját vitte le egy gránát, volt, aki megvakult, volt, akinek az egyik szeme már sérült volt, és a másik szemére vakult, meg azóta egyébként öngyilkos lett. Mi őket támogattuk, a Fidesz meg szokás szerint ellopta azt a pénzt is. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Vállalások, azaz tízes be nem tartott ígéretek címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Nem tudom, emlékszik-e valaki arra, hogy a kampányban Magyar Péter azt mondta volna, hogyha nagy mértékben megemelkednek az üzemanyagárak, akkor minden 5. autós majd 5000 forintos juttatást kap, és persze ebből majd kizárják a KKV-kat, az egyterű családi autókat vagy a fuvarozókat. Én ilyenre nem emlékszem, hogy ezt mondta volna a kampányban. 200 oldalas gyermekvédelmi jelentés. Elnök asszony.
0: Miniszterelnök úr, foglaljon helyet, köszönjük.
2: Azért miniszterelnök úr, hogy azzal foglalkozik, hogy miközben egy ellenzéki képviselő elmondja a normál felszólalását, hogy feláll, odafut hozzá, ma már másodszor, idejön, papírokat hoz, olyan dokumentumokra az interneten felelhetők. Méltatlan egy miniszterelnökhöz, hogy így viselkedik a magyar parlamentben. Mondjon az elmúlt több mint 100 évből még egy miniszterelnököt, aki ilyet csinált a parlamentben, miközben valaki beszél, oda megy hozzá, papírokat rakosgat az asztalára, teljesen nyilvános dokumentumokat, teljes mértékben méltatlan. hogy várja el? Hogy várja, hogy komolyan veszik? Hát egy gyerek nem fogja komolyan venni. Ő nem csinálhatja ezt egy osztályfőnökkel, hogy egy óra alatt kétszer oda megy, és az osztályfőnöknek, vagy bármelyik osztálytársának az asztalára ledob valamit. Önök itt a múlt héten mindenféle problémákat, hogy miért mutat akár valaki valahova az ülésteremben, miért beszél a szomszédjához, miért olvas vagy ír az ülésteremben, és a miniszterelnök meg olyanokat csinál, hogy fogja magát, amikor úgy gondolja, fölpattan és oda megy valahova. De most komolyan, ön ezt fogja csinálni majd az Európai Uniós üléseken, ezt fogja csinálni a nemzetközi találkozókon, így fogja építeni a diplomáciai kapcsolatot is Magyarországnak, de tényleg mi itt vagyunk, és igyekszünk a méltóságát megőrizni ennek az országnak, vitatkozunk, de igyekszünk a tiszteletet egymásnak megadni. Ön pedig idejön, és tényleg így fél óra alatt kétszer ide rohan hozzám, rám ront, és mindenféle iratokat, amik mondom a neten nyilvánosak, ide dob az asztalomra. Ez komolyan vehetetlené teszi önt, miniszterelnök úr, ez ön számára rendkívül kellemetlen, mert ön nem fogják komolyan venni, mert ezt máshol nem csinálják ki. És azért se fogják komolyan menni, mert egyszer sem mondta azt a kampányban, hogy ön majd 5000 forintot ad a dízelesek egy részének, és az autósok 80%-át kihagyja bármilyen kompenzációból, hanem azt mondta, hogy 480 forintos benzinára van szükség. Azt mondta, hogy adót kell csökkenteni, és ön mit nem csinál? Nem csinál 480 forintos benzinárat, és nem csökkenti az adót, hanem azt mondja, hogy ez lehetetlenség. Hát hogy lehet, hogy Orbán Viktor meg tudta csinálni, ön nem tudja megcsinálni. Ön azt mondta, hogy a Fidesz kormány minden pénzt ellopott, de akkor hogy lehet, hogy akkor volt pénz védett ára, most nincs pénz, mert ön azt mondja, túl sokba kerül, ezért nem biztosítja az állam a védett árat. És ön azt mondta, hogy korábban loptak el minden pénzt. Hát hogy lehet, hogy akkor mégis volt? Nem lehet, hogy itt valami baj van a gondolkodásában? Amikor eltörölték a védett árat, egyrészt lehazugoztak minket, amikor azt mondtuk, hogy önök eltörölték a védett árat, mert mondták, hogy a törvénnyel majd önök visszahozhatják a védett árat, hogyha újra emelkednek az árak. Újra emelkedtek az árak, és nem hozták vissza. Becsapták az embereket. Ezért nem veszik önöket komolyan az emberek. A mai napon a KDNP képviselői lépésről lépésre végigvesszük az önök olyan választási ígéreteit, amikre azt mondták, hogy azonnal bevezetik, és bemutatjuk mindenkinek, hogy ezeket önök nem tartották be. Azt mondták Hegedűs Zsolt 2025 őszén, hogy az első kormányzati évben 500 milliárd forinttal növelik az egészségügyi forrásokat. Ez nem történt meg a pótköltségvetésben. Pósfai miniszter úr azt mondta, hogy augusztus végén a rendvédelmi béremelésről számokról fogunk beszélni augusztus végén. Számokról, egy számról beszélünk, hogy talán majd jövőre lesz ilyesfajta béremelés. Azt mondta ön szeptember 23-án 25-ben Miskolcon, hogy azonnal 50%-kal megemeli az otthonápolási díjat. Erről semmit nem olvastunk. Azt mondta ön 2025. szeptember 18-án, hogy haladéktalanul kompenzációs programot indít a devizahiteleseknek, ami azt jelenti, hogy 2026-tól havonta maximum 100 ezer forintot fognak kapni a devizahitelesek. 3 havival tartozik nekik. 300 ezer forinttal tartozik a devizahiteleseknek. Ezt fogja megkérdezni Nacsa Lőrinc Kármán András miniszter úrtól, hogy miért nem teljesítette ezt az ígéretet. Az ápolói bérekre ön is azt mondta 24. április 17-én, hogy azonnal rendezni fogják, ha valaki ezt nem tudja betartani, mondjuk egészségügyi miniszterként, akkor le lesz váltva. Hát akkor nem tartották be, le lesz váltva. Ön azt mondta 2025. április 13-án Budapesten, hogy bevezetik azonnal a 200 000 forintos nyugdíjas szépkártyát. Szó szerint idézem, nekik most kell segíteni, nem holnap, hanem ma. Haladéktalanul bevezetjük a kormányváltás után. Megtörtént, 3 hónap eltelt, semmi. Az időskúrok járadékára azt mondta, ezt is a duplájára emelik, ezt ön szeptember 23-án mondta Miskolcon, nem 29-től, hanem 26-ban és 27-ben azonnalra ígérte, nem emelték meg, nem duplázták meg. Hargita János ezt fogja kérdezni a szociális minisztertől. Azt mondták önök, azonnal bevezetnek babaváró csomagot 70 000 forint értékben. Elmondta Szolnokon, Isasztegen, Budakalászon, Juhászhajnak, ezt kéri önökön számon. És Simicsk István pedig azt fogja kérdezni, hogy amitől Sándor falván, Gyálán, Kisfunk Félegyházon, Tatabányán, Celdömölkön, Székesfehérváron, Tabon, Várpalotán, Zircen, Csográdon és Berettyóújfalunban is megért, hogy azonnal megduplázza a családi pótlékot. Ez miért nincs a parlament asztalán? Na ezért nem hisznek önöknek az emberek. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
4: Igyekszem lassan beszélni, hogy hát, ha itt várj, Bence is megérti. Egészen szánalmas, amit művelt. Tényleg egészen szánalmas. A bocsánat szót keresi egyébként. Azért vittem oda önnek kinyomtatva, mert soha nem fogja elolvasni, nyilván le se tölti, hogy miniszterként sem olvasta el azokat a jelentéseket, amik arról szóltak, hogy gyermekeket bántalmaznak, tesznek tönkre. Most se olvassa el. Feláll és hazudik. Folyamatosan. Hazudik. Ön hazudik. Azt mondja, hogy ön beszél védett áron. nem volt 4 évig védett tárgyalóknél. A választási kampány előtt vezették be pár hétre, hogy átverjék az embereket. Előtte 4 évig. Melyiket nem ismeri, a 825-öt, vagy a 699 forintot? Önöknél 825 forint volt a dízel, 750 forint fölött volt a benzin. És megint föláll, és megint belehazudik a köztévé, és ki tudja melyik televíziók nézőknek a szemébe. És a szemese rebben.

0: a saját hazugságára. Jaj, jó, nagyon jó. Ez a bíróságon sem fog segíteni, azt tudom mondani. Azért, mert ő leír oda valamit, attól még a hazugság nem lesz igazság. De menjünk a konkrétumokra. Önök semmit nem tettek. Önök évek alatt semmilyen bért nem emeltek. Pont a rendvédelmi dolgozóknak 2 évig egy fillért sem. Ön belügyminiszter helyettes volt, semmit nem ígértek, semmit nem emeltek. Igen, a választás előtt mindig odadobtak fegyverpénzt, soha nem emeltek 2 éve egy fillért se. Mi meg fogjuk emelni? Azt mondta egyébként Pósvai Gábor, hogy fogunk számokról beszélni. Nem önnel, hogyha nem haragszik. Először önne teljesen felesleges számokról beszélni, mert azt se tudja, hogy a 825 a nagyobb, vagy a 699. Pósvai Gábor a rendvédelmi dolgozók vezetőivel egyeztet, és egyébként majd a szakszervezetekkel, nem önnel, mert önnel teljesen felesleges. Egészségügyi 500 milliárd, figyeljen, hogyha már leírta ezeket a hazugságokat, egészségügyi 500 milliárd. Azt mondta Hegedűs Zsolt miniszter úr, és én is azt mondtam, hogy az első kormányzati teljes évben. És ő nem akarja megvárni, megint belehazudik az emberek szemébe. Azt javaslom önnek, addig a számokban képezze tovább magát, mert az 500 milliárd az egy nagy szám, sok nulla van a végén, és akkor ellenőrizze, amikor majd benyújtjuk az új költségvetést, a 2027-est, ott az a bonyolult feladat lesz ön számára, hogy egy nagy számból ki kell vonnia egy kisebb számot, és meg fogja látni, hogy 500 milliárd forint lesz a különbség, amit a miniszter úr és a Tisza vállalt, azt betartjuk. Ellentétben önökkel nem kivéreztetjük az egészségügyet, nem ott hagyjuk az egészségügyi szakdolgozókat mindenféle béremelés nélkül, hogy utána idejöjjünk, és szemenszedett módon belehazudjunk az emberek szemébe, mint ön, kedves Rétvári Bence, hanem egy jelentős béremelést hiába mutogat megint a saját hazugságére. Attól még mindig nem lesz igaz, és javaslom, hogyha majd valamelyikük a bíróságra megy, akkor te ezzel ne próbálkozzanak, a bíró ezt nem fogja hagyni. Szóval belügyi béremelés, egészségügyi béremelés, időskorúak járadéka meg lesz duplázva. Nézze meg a jövőköltségvetést. Remélem, most tapsol és örülnek, ugye? Mert mi örülünk annak, hogy a vállalásunknak megfelelően meg fogjuk duplázni az időskorúak járadékát. Önök semmit nem tettek. Nem hozta föl a családi pótlékot, kedves képviselő úr, vagy frakcióvezető úr. Ha fölhozta, akkor elmondom. 2008 óta önök 1 forinttal nem emelték. Már a Gyurcsány kormány alatt is 12 ezer forint körül volt, és önök úgy csináltak végig 16 évet, hogy egy árva fillérrel sem emelték meg a családi pótlékot. És van képe idejönni a magyar emberek adófizetői pénzén fizetett képviselőnek is erről kérdezni, miközben elmondtuk, utána ma reggel mondtam el a szabad közmédiában, hogy egy nagyon jelentős családi pótlék emelés lesz. Az önökhöz képest minden jelentős. Önökhöz képest 10% is az lenne, 20% is az lenne, 30% is az lenne, de ennél nagyobb lesz. Úgy, hogy önök egy fillérrel nem emelték meg a családi pótlékot. És nem mondtuk az azonnal szót, mert pontosan tudtuk, hiába olvassa megint a saját hazugságát. Ez annyira gyenge, annyira átlátszó. Menjen föl, ott van az írásos, több mint 200 oldalas választási programunk, amilyen önöknek soha nem volt, ahogy a választójuk sincsen egy darab se, és olvassa el, és utána jöjjön vissza, és utána próbálja hazudozni. Megint mutogatja azt a hazugságát. Na jó. Szóval szerintem ennek itt túl sok értelme nincsen, kedves frakcióvezető úr. Mindegyik programot nyugodtan föltehetik. Na, már egymással se értenek egyet, pedig nincsenek olyan sokan. Szóval az a kérés, hogy nyugodtan föltehetik. Föltehetik ezeket a kérdéseket, és a miniszterek meg fogják válaszolni. Én azt kérem önöktől, hogy ne hazudjanak az embereknek. Ha már önök nem emeltek se rendvédelmi dolgozói bért, se egészségügyi szakdolgozói bért, se szociális ágazatban, se gyermekvédelemben évek óta semmit, akkor legalább tiszteljék meg az embereket, hogy elolvassák együtt a költségvetést, és látni fogják a béremeléseket, és utána szégyeljék el magukat, már ha ismerik ezt a kifejezést. Köszönöm szépen.
1: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Palóc André, a Fidesz képviselője. Rekordmagas üzemanyagár a magyar autósok 3/4-ét, kérem türelmüket, a magyar autósok 3/4-ét a kormány cserben hagyta a címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Most egészen biztos, hogy a 480-nál a 626 és a 701 több. Nem a Fidesz követett 486 a kampány idején, hanem a jelenlegi kormányfő. És még valamit hozzunk alá. Az előző kormány megoldotta a védett árat, ez a kormány azonnal kivezette. A benzinkutaknál viszont nem kampánymondatokat, hanem literenként 626 forintos benzint és 701 forintos dízelt látnak a magyar családok. És őket nem az érdekli, hogy milyen magyarázatot gyárt a kormány. És nem az, hogy mit hallanak a miniszterelnöktől, hanem az, hogy mennyit kell fizetni.

0: tetni. A kormányfő akkor ellenzéki vezetőként márciusban szó szerint igyekszem idézni, így fogalmazott. Elég a dumából és a hangulatkeltésből. Azonnali adócsökkentést és benzinástoppot 480 forinton a magyar benzinkutakon idézett vége. Ehhez képest első lépésként, minél emlékszünk rá, kivezették a védett üzemanyagárat, ami a benzinnél 5,95, a gázolajnál 6,15-ös plafont jelentett. Most alig több, mint 2,5 hónappal később a dízel 700 forint felett jár. A védett ár megszüntetése óta új csúcson. De nézzük a számlát! A 480 forintos követeléshez képest 1 liter gázolaj ma 221 forinttal drágább. Ez egy 50 literes tanknál 11.050 forint. A különbség. A korábbi 615 forintos védett árhoz képest ugyanez 4.300 forinttal magasabb költséget jelent a magyar családoknak. Nos, a magyar kormány a magyar autósok 3/4-ét, egészen pontosan 78%-át teljesen cserben hagyta a magas árakat illetően. 5000 forint havonta pedig a jelenlegi átlagáron 7,1 liter gázolaj. Ez egy 6 litert fogyasztó autónál körülbelül 119 km elég, tehát annak, aki munkába jár és 40 km-t autózik naponta, 3 munkanapot jelent. Ez nem segítség, ez egy olcsó kommunikációs trükk. És ez még nem minden, mert az autósok többségét egyáltalán nem érinti az intézkedés, 4.456.000 autó van. A kormány 1 millió autóról beszél, tehát hogyha el is hisszük ezt a számot, akkor is azt mondhatjuk, hogy több mint 3-4 semmit nem kap. A benzinesek kapásból semmit nem kapnak. A fuvarozók szintén kimaradnak. Sőt, a 150 lóerőnél erősebb dízelek tulajdonosai szintén kimaradnak, mert a 13 éves dízelüzemű családi egyterű, az luxusautó a kabinet szerint. A fuvarozók cserbenhagyása különösen aggasztó, ők biztosan nem kettelésről tankolnak. Ők viszik az árut a gyárba, az élelmiszert a boltba, a csomagot a családokhoz. A magánvállalkozók nemzeti fuvarozó ipartestülete a csomagot elfogadhatatlannak nevezte 4800 tagja számára. A szakmai szervezet szerint a közel 11600 fuvarozó, akik a GDP 4%-át adják, nos, ők tankolják el a hazai gázolajfogyasztás több mint felét, őket nem érinti ez az intézkedés, nem is beszélve arról, hogy a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete egyenesen, idézem őket, arcúcsapásnak nevezték a döntést. És ha a fuvarozó teljes árat fizet, azt végül nem ő fizeti meg egyedül. Beépül a kenyér, a tej, az építőanyag és minden kiszállított termék árába. A kormány pedig a magas szállítási költségeken keresztül mindenkitől visszavesz. A miniszterelnök márciusban ellenzékből még azt mondta, elég a dumából. Nos, ebben egyetértünk. A kormány nem magyarázza tovább, miért nem lehet megtenni azt, amit ellenzékben azonnal követelt, majd a választási után fenntartani ígért. Állítsák helyre a magyar autósok és a vállalkozások védelmét, segítsenek a fuvarozóknak és a gazdáknak, mert ha ellenzékben 480 volt a követelés a jelenlegi kormánypárt részéről, joggal várják a magyarok kormányon ugyanezt tőlük. Mert a 480 forintos kampánymondatból végül 701 forintos valóság lett. A legutóbbi kommunikációs trükk pedig nem teljesíti az ígéretet, csak beárazza annak megszegését. A magyar autósok azt kérik, hogy a kormány tartsa a szavát. Védett árat a magyar üzemanyagnak, védett árat mindenkinek Magyarországon. Köszönöm a figyelmet!
1: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben a válaszadásra.
2: Köszönöm szépen, igyekszem, mert nagyon sok mindenről kell beszélnem. Hagyj kezdjem egy kis színessel. Elnézést, hogy ezt így elhozom be, ez egy magájellegű információ, de hallom, hogy Nacsal Őrinccel együtt volt a képviselő úr konditeremben, és ott elkezdték egymásnak mesélni, hogy most mindenképpen ezt a dízel témát kell nyomni, hogy nehogy a gyermekvédelemről legyen szó, és ott csopánkodtak, hogy már újra erről az önök számára rendkívül kellemetlen dologról kell valahogy elterelni a figyelmet. Önöknek ennyire számít a védett ár, így zajlanak a Fidesz házatáján az események. Öntől is megkérdezem, hát ha elkerült a figyelmét. 825 forint az rendben volt éveken keresztül, amikor ön a megafonnál kapta a milliókat, és amikor a Fidesz kormányzott. Az rendben volt, akkor kivédte meg a magyar fuvarosokat, tisztelt képviselő úr. Akkor kivédte meg a benzineseket és a dízeleseket, akkor nem kellett védett ár? Csak a választási kampány választások előtt pár hétig kellett védettár? 3,5-4 éven keresztül nem kellett védettár? Ön azt szeretné szintén, hogy üzemanyaghiány legyen? Hogy Magyarországon legyen 100 forinttal alacsonyabb mondjuk az ár, mint mondjuk Szlovákiában, Szerbiában, Horvátországban, és senki ne importáljon? Mit szeretne ön pontosan? Mondja el! Üres benzinkutakat szeretne, leálló teherautókat, mit szeretne? Akkor nem számítottak az agráriumban dolgozók, amikor önök voltak? Ráadásul hazudik ön is, és Rétvári Bence is, mert csökkentettük a jövedéki adót, jelentős mértékben ellentétben önökkel, és most fogunk még segítséget adni az agráriumban dolgozóknak, valószínűleg az állattenyésztőknek is, önökkel ellentétben fenntartható módon, hogy ne dőljön be a magyar költségvetés, hogy lehessen emelni tudják a szociális dolgozóknak, az egészségügyi szakdolgozóknak béreket, hogy lehessen családi pótlékot emelni, a rendvédelmi dolgozóknak a bérét. De hadd térjek el egy másik dologra, ha ekkora önkény van, és ekkora probléma az üzemanyag, akkor az önök főnöke tudja, a 60 pusztai Don Vito Corleone, mérásról beszél? Hallotta, hogy mit mondott? Ön ott volt esetleg köcsén, vagy ott volt a Bájes Show-ban, amikor az ön volt főnöke? A két hónapig nyaraló bukott Orbán Viktor beszélt. Ilyeneket mondott, idézem. De azt nagyon világosan meg kell mondani a jobb oldalnak, hogy aki ebben az új szervezetben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra gondolt, mindegy, hogy ki a vezetője, az egy mellékkérdés, aki ebben munkát vállal, döntéseket hoz, eljárásokban vesz részt, mikor helyreállítjuk a jogállamot, akkor nem tudja elkerülni a felelősségre vonást. Ezt mondta Orbán Viktor, a pénzügyi és jogi felelősségre vonást. Azt mondja, ezt most előre, higgadtan, nyugodtan, tiszta lapokkal játszva meg kell mondani. Nyomon fogjuk őket követni. Minden egyes embernek a nevét tudja, ügyészekről beszél, rendőrökről és navosokról a volt miniszterelnök. Minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal. Nyilvánosságra hozzuk, kicsoda, ki fia borja, mit csinált ott, milyen eljárásokban vett részt, milyen eljárásoknak volt szereplője. Ezeket mind nyilvánosságra fogjuk hozni, és felelősségre fogjuk vonni. Pénzügyi és jogi felelősség. Az ön volt főnöke, az önök volt főnöke konkrétan magyar ügyészeket, magyar rendőröket, magyar pénzügyőröket, nyomozókat fenyegetett. És önök itt ülnek, és egy szót nem szólnak. Egészen példátlan, ha már a viselkedésről beszél Rétvári Bence, hogy van egy volt miniszterelnök, aki most is a Fidesz elnöke, nyomozókat, még egyszer rendőröket, ügyészeket és navosokat fenyeget jogi és pénzügyi felelősségre vonással azért, mert jogszerű és törvényes eljárásokat fognak folytatni önök ellen, az önök oligarchái ellen, a bűnözők ellen, maffiózók ellen. Amit Orbán Viktor csinált, kedves Rétvári Bence, az a büntető törvénykönyv 2012. évi 100-as törvény szerinti hivatalos személy elleni erőszak. Ugyanis azt mondja ki a BTK, hogy aki hivatalos személyt jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszerít, vagy bármilyen módon kényszerít, az 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ezt tette, meg is köszönhetjük akár Orbán Viktornak, akinek jelenleg nincs mentelmi joga. A volt magyar miniszterelnök ügyészeket, rendőröket és navosokat, nyomozókat fenyegetett. Én azt kérem a tisztás képviselőktől, tudtuk előre, hogy ez fog következni, hogy a maffia, a bukott maffia mindenre képes lesz. Fenyeget és gyalászkodik. Én azt kérem mindenkitől, hogy együtt fejezzük ki a szolidaritásunkat, és álljunk ki a magyar nyomozók, a magyar ügyészek, a magyar rendőrök és a magyar navosok ellen, és védjük meg őket, ha kell, akár Orbán Viktortól is. Köszönöm szépen!

0: napi rend előtti felszólalásra jelentkezett dr. Porpáci Krisztina, a TISZA képviselője, az Alapellátás helyzete és jövője címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
1: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, alapellátás, sokat hallottuk ma ezt a szót. Mikor egy új kormány átveszi egy ország egészségügyi rendszerének irányítását, első kötelessége őszintén szembenézni azzal, milyen állapotban van a rendszer, amely ettől kezdve a felelőssége. Az elmúlt hónapokban ezt tettük a magyar alapellátással, és amit találtunk, az nem egyetlen rossz döntés vagy hiányzó forrás következménye. Hosszú évek alatt kialakult strukturális válságot örököltünk. A legfrissebb 2026. szeptemberi adatok szerint Magyarország 6365 háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisából 1026 betöltetlen. Vagyis ma már nagyjából minden hatodik praxisban helyettesítenek. 1400-an 70 év fölött. Az üres praxisok száma 2019-ben még 373, 24-ben 675, 25-ben 833 volt, és ma 1026. Az előző kormány pontosan látta az előregedő orvosi kart, a gyermekellátást, egyre súlyosabb helyzetét, a vidéki praxisok problémáját. A diagnózis ott volt az asztalon. Mégis 2026. februárjában az akkori egészségügyi államtitkár azt mondta, jó munkát végeztünk az elmúlt 4 évben. Miközben a házi orvosok és a házi gyermekorvosok több mint fele 60 év feletti, 40 év alattiak aránya mindössze 7%. Ez már nem egyszerűen orvoshiány, ez generációs válság. És ha már Takács Péter szavait idézem, 2025. szeptemberében a házi orvosokra azt mondta, a házi orvos az egy maradékelven választódott ki az egyetem után. Az ment házi orvosnak, aki máshova, klinikumban nem fér be. Orvosként és az alapellátásért felelős államtitkárként ezt elfogadhatatlannak tartom. És azt is, hogy nem kért érte bocsánatot azoktól a házi orvosoktól és házi gyermekorvosoktól, akik naponta betegek tucatjait látják el, üres praxisok százait helyettesítik, és családok generációt gondozzák. Ők nem maradék elven kerültek a pályára. Ők tartották és tartják működésben a magyar alapellátást. Tisztelt országgyűlés, az alapellátás problémái nem érnek véget a házi orvosi rendelők ajtajánál. A fogászati alapellátás helyzete is rendezést kíván. Szeptember 3-án meghallgattuk a fogászati alapellátás petíció képviselőit. Felvetéseik jogosak. És az első döntések megszülettek. Emeljük a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezzük az iskola fogorvosok helyzetét, és megkezdjük a finanszírozás rendszer szintű felülvizsgálatát. De nem csak a problémákról kell beszélnünk, arról is, milyen alapellátást akarunk építeni. Olyan alapellátást építünk, ahol az orvos nincs egyedül, hanem valódi team dolgozik körülötte. Több orvos, több és magasan képzett szakápoló. Bővítjük az orvosok és a szakdolgozók kompetenciáját, hogy több vizsgálatot, gondozási és terápiás feladatot lehessen biztonságosan helyben elvégezni. Új diagnosztikai eszközöket és telemedicinális lehetőségeket viszünk közelebb az emberekhez. A cél világos. Amit szakmailag biztonságosan meg lehet oldani az alapellátásban, azt helyben kell megoldani. Kevesebb feleséges betegút, kisebb szakrendelői és kórházi terhelés. Ehhez a finanszírozás logikáját is megváltoztatjuk. A rendszernek a teamben végzett munkát, a magasabb kompetenciát, a minőséget, a prevenciót és a helyben elvégzett ellátást kell ösztönöznie. Kiemelten támogatnunk kell a fiatal orvosok belépését az alapellátásba, és el kell ismernünk a szakdolgozók magasabb kompetenciáját és végzettségét. Szorosabbra fűzzük az egészségügyi és a szociális ellátás együttműködését is, mert egy idős, egyedül élő vagy krónikus beteg problémáját sokszor nem lehet kizárólag egy recepttel megoldani. Nem egyszerűen több pénzt akarunk tenni a jelenlegi rendszerbe. Magát a rendszert alakítjuk át, több tudást, több szakembert és több ellátást viszünk helyben, közelebb az emberekhez. A magyar alapellátás ma azért működik, mert a benne dolgozók sokszor a rendszer hibái ellenére is működtetik. A mi feladatunk, hogy olyan rendszert építsünk köréjük, amely segíti és nem pedig akadályozza őket. Ezt a munkát megkezdtük, mert minden mindennel összefügg. Az egészségügyi alapellátás a gyermekvédelmi jelzőrendszer része. Köszönöm a figyelmet!
0: Megadom a szót Hegedű Zsolt miniszter úrnak. A válaszadásra 5 perces időkeretben parancsoljon.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő asszony, államtitkár asszony, kedves Krisztina! Köszönöm neked, hogy felszólalásodban tűpontosan összefoglaltad a magyar egészségügy alaphelyzetét. Mindenek előtt én is köszönetet mondok azoknak a szakembereknek, alapellátóknak, házi orvosoknak, szakdolgozóknak, akik az elmúlt években egy messze menőkig kivéreztetett ellátórendszerben emberfeletti kitartással nap mint nap mentették a menthetőt és gondozták a magyar betegeket. Egyetértek államtitkár asszonnyal, a Tisza kormány alatt a transzparencia alapvetés, ezt már meg is mutattuk, mind a mentők kiérkezése, mind a kórházi fertőzések kórházakra való lebontása már elindult. Az alapellátó orvosoknak a minőségi mutatóit is fogjuk mérni és bemutatni. Félreértés ne essék, mi most egy nagyon hosszú időn át végletesen centralizált rendeleti és rendészeti logikával gúzsba kötött kormányzási modellből vezetjük vissza az országot a szakmai egyeztetés, a kiszámíthatóság és az intézményi fékek világába. Nem egy jól működő, stabil egészségügyi gépezetet vettünk át, amin elég néhány csavart meghúzni, az egész rendszert újra kell alkotni. Legyünk őszinték! Egy végletesen töredezett, elhanyagolt ellátórendszer és egy romokban heverő egészségügyi államigazgatást örököltünk. Ez a kiinduló pont. Az egészségügyi országleltár lassan elkészül, szeptember végén, október elején az ország elé fogjuk hozni és bemutatjuk az egész országnak. Hadd mondjak egy ékes példát az előző rendszer cinizmusára. Az előző kormány alkotmány ellenes szabályozással erőből kényszerítette a házi orvosokat az ügyeleti rendszerbe. Amikor pedig a szakma felmerte emelni a jogos hangját, megpróbáltak őket ellehetetleníteni. Az egész orvosi kamarát el akarták lehetetleníteni. Ezért lesz fontos holnap a részletes vita, illetve jövő héten a szavazás. Remélem lesz annyi lelkiismerete az ellenzéknek is, hogy visszaadja az orvosi kamarát az európai szintű jogosítványait, illetve a kötelező tagságát. Az elmúlt évek elhibázott politikáját szinte minden magyar család a saját bőrén tapasztalhatta meg. Nagyon hosszú várólisták, drasztikus szakemberhiány, végletekig túlterhelt dolgozók és hatalmas területi egyenlőtlenségek. Ahogy korábban is mondtam, az egészségügy újjáépítése maraton, nem 100 méteres sprint, de a maratonon is számítanak a részidők, mi pedig nem vesztegetjük az időt. Visszaadtuk az ágazat becsületét, létrehozták az önálló szakmai egészségügyi minisztériumot. Nem foltozgatunk, újjátervezünk, az alapellátás megerősítése a Tisza kormány prioritása, ezért a területért a minisztériumon belül önálló, dedikált szakmai államtitkárság működik Porpáci Krisztina vezetésével. Folytatjuk az alapellátási eszközfejletéseket, befejezzük a szükséges beszerzéseket, tovább visszük a szakmai képzéseket, és egyszerűbb digitális támogatott működést alakítunk ki. Kompetenciákat fejlesztünk és kiszélesítjük. Racionalizáljuk a házi orvosi praxisok munkáját, csökkentjük a felesleges adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai háttereket biztosítunk, és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatás, hogy több családorvos kapcsolódjon be. Megmentjük és igazságosabbá tesszük a krónikus betegségmenedzsment programot. Mi ezért nem beszántjuk, hanem kijavítjuk és fejlesztjük azt. Igazságos finanszírozást vezetünk be, olyan modellt alkotunk, amely a praxisok tényleges elvégzett teljesítményét és munkáját ismeri el. Pozitív ösztönzők lesznek a rendszerbe. Hazahoztuk, és a betegekre költjük az uniós pénzeket. A magyaroknak járó forrásokat nem felesleges látvány presztízs beruházásokra költjük, hanem a magyar egészségügy talpraállítására, a betegek gyógyítására és az alapellátás megerősítésére is. Erős alapellátás nélkül nincs jól működő egészségügy, ezt tudjuk, ezt már régen lehetett tudni, de nem tettek semmit érte. A célunk világos, olyan kiszámítható szabályozás kell, amely egyszerre szolgálja a magyar orvosok, az egészségügyi dolgozók és a betegek érdekeit lépésről lépésre. Ezért is köszönöm szépen államtitkár asszony eddigi áldozata és munkáját. A Magyar Orvosi Kamarába figyeltem rá az ő elhivatott és fantasztikus munkájára, ezért kértem őt fel. Nagyon jó kezekben van az alapellátás, meglátja mindenki, hogy az 1000 betöltetlen, tartósan betöltetlen házi orvosok száma le fog csökkenni. Ezt a mutatót mérni fogjuk és be fogjuk mutatni önöknek, és szégyeljék magukat, hogy az orvosi kamarát be akarták szántani, pontosan te. Köszönöm szépen.

Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy további napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők névsora a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, most pedig soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi javaslatomat az Országgyűlés honlapján megismerhették. Kérem, foglalják el helyüket és ellenőrizzék, hogy kártyáikat elhelyezték-e a szavazógépben. Tisztelt Országgyűlés, elsőként kivételességi javaslatokról döntünk. A kormány azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg az üzemanyag áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokkal összefüggő intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról szóló TÉPER 669-es számú törvény előterjesztést. A javaslat szerint a kivételes eljárás során módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő 3 órán belül legyen lehetőség. Az összevont vitára 2026. szeptember 15-én kedden a határozat hozatalokat követően kerüljön sor. Az összegző módosító javaslatról való döntésre, valamint a zárószavazásra 2026. szeptember 15-én kedden az összevont vitát követően kerüljön sor. Tisztelt Országgyűlés, a javaslatról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz 100 képviselőnek az igen szavazata szükséges. Kérdezem most Önöket, elfogadják-e a kivételességi javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés a kivételességi javaslatot 138 igen szavazattal, 42 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására ma 18 óra 26 percig van lehetőség, az összevont vitára és a szavazásokra pedig holnapi ülésnapunkon kerül sor. Tisztelt országgyűlés, a kormány azt kezdeményezte, hogy az országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg az egyes adótörvények adminisztrációt csökkentő és jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2025 évi 83-as törvény, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú törvényeknek a mikro, kis és középvállalkozások támogatását és jogharmonizációt célzó módosításáról szóló 2025 évi 94-es törvény módosításáról szóló TPER 667-es számú előterjesztést. A javaslat szerint a kivételes eljárás során módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő 3 órán belül legyen lehetőség. Az összevont vitára 2026. szeptember 15-én kedden az üzemanyag áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokkal összefüggő intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról szóló TPER 669-es számú törvényjavaslat zárószavazását követően kerüljön sor. Az összegző módosító javaslatról való döntése, valamint a zárószavazásra 2026. szeptember 15-én kedden az összevont vitát követően kerüljön sor. Tisztelt országgyűlés, a javaslatról az országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz 100 képviselőnek az igen szavazata szükséges. Kérdezem önöket, elfogadják-e a kivételességi javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

0: kimondom a határozatot. Az országgyűlés a kivételességi javaslatot 135 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 6 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés! Elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására ma 18 óra 28 percig van lehetőség, az összevont vitára és a szavazásokra pedig a holnapi ülésnapunkon kerül sor. Tisztelt országgyűlés, most sürgősségi javaslatokról döntünk. A kormány kezdeményezte az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló TÉPER 639-es számú előterjesztés sürgős tárgyalását. A javaslat szerint módosító javaslat benyújtására az általános vita lezárásáig legyen lehetőség, a részletes vitaszakasz a javaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg, a Törvényalkotási Bizottság a HHS 46. paragrafus első bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 46-os paragrafus második bekezdésében meghatározott határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat. Sürgősségi javaslatot a honlapon megismerhetik. Tisztelt országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem most önöket, elrendelik-e a törvényjavaslat sürgős tárgyalását? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a sürgős tárgyalást 141 igen szavazattal, 44 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elrendelte. Tisztelt országgyűlés, a kormány kezdeményezte az egyes törvényeknek a javító intézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló TÉPER 666-os számú előterjesztés sürgős tárgyalását. A javaslat szerint a törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az országgyűlés 2026. szeptember 14-i kezdetű ülésének 2026. szeptember 15 keddi ülésnapján az általános viták sorában harmadik napirendi pontként kerüljön sor. Módosító javaslat benyújtására az általános vita lezárásáig legyen lehetőség. A részletes vitaszakasz a javaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg. A Törvényalkotási Bizottság a HHS 46 paragrafus első bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 46-os paragrafus második bekezdésében meghatározott határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat. A sürgősségi javaslatot a honlapon megtekinthetik. Tisztelt országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem önöket, elrendelik-e a törvényjavaslat sürgős tárgyalását? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a sürgős tárgyalást 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében és tartózkodás nélkül elrendelte. Tisztelt országgyűlés, a kormány kezdeményezte az egészségügyről szóló 1997. évi 154-es törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006 évi 97-es törvény módosításáról szóló TÉPER 668-as számú előterjesztés sürgős tárgyalását. A javaslat szerint a törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az országgyűlés 2026. szeptember 14-i kezdetű ülésének 2026. szeptember 15 keddi ülésnapján utolsó napirendi pontként kerüljön sor. Módosító javaslat benyújtására az általános vita lezárásáig legyen lehetőség. A részletes vitaszakasz a javaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg. A Törvényalkotási Bizottság a HHS 46. paragrafus első bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 46. paragrafus második bekezdésében meghatározott határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat. A sürgősségi javaslatot a honlapon megismerhetik. Tisztelt országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás tárgyalás elrendeléséhez a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem Önöket, elrendelik-e a törvényjavaslat sürgős tárgyalását? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a sürgős tárgyalást 135 igen szavazattal, 45 nem szavazattal és 6 tartózkodással elrendelte. Tisztelt országgyűlés, most a napirendi javaslatról döntünk, amely tehát kiegészült a TPER 666, a TPER 667, a TPER 668 és a TPER 669-es számú előterjesztések tárgyalásával. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, kéz felemeléssel szavazzanak. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most 15 óra 34 perckor áttérünk az interpellációk tárgyalására. Szalai Piroska, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez. Ez lenne az Önök emberséges és működő országa címmel. Szalai Piroska képviselőasszonyt illeti a szó, 3 perces időkeretben parancsoljon.
1: Tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr! A Tisza kormány eddigi kormányzása alatt valóban rekordokat döntött. Rekordmagas az államadósság, rekordmagas az üzemanyagár és rekordmagas a költségvetési hiány. Önök nem ezt ígérték az embereknek a választási kampányban, a választók viszont nem is erre szavaztak április 12-én. Önök az elmúlt hónapokban rekordtempóban adósították el már az országot. Az államadósságot a tavaly december 31-i 74,6%-ról és a június végi 75,1%-ról az év végére 77,5%-ra tervezik emelni. Mindezt bizonyítja, hogy az államadósságkezelő központ adatai alapján Magyarország államadóssága egyetlen hónap alatt júliusban az idén 2634 milliárd forinttal nőtt, így elérte a 65.715 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy a Tisza kormány júliusban óránként nem egy milliárd, hanem 3,5 milliárd forinttal adósította el a magyar embereket. Az adósságszabály az önök színre lépése előtt korábban zsinórmértékként szolgált. Most önök ezt a határt elmossák, és a költségvetés felülről nyitottá válik. A kérdés az, hogy a növekvő államadósság mellett ki fogja fizetni ennek az árát. Persze költői a kérdés, végső soron a magyar emberek és a magyar családok. A Tisza kormány által benyújtott költségvetésből mindenki számára kiderül, hogy önök hazudtak a kampányban, és most is hazudnak a magyar embereknek. Elmaradtak a beígért béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája, és nincsen 480 forintos üzemanyag sem. Helyette van rekordmagas dízel és benzinár. A dízel literenkénti ára most a holtankoljak.hu-n 700 forint felett van, az iskola kezdési támogatást fele annyi gyerek kapta meg, mint amit ígértek, elvették a kis- és középvállalkozásoktól a fix 3%-os likviditási hitelt többek között. A számok azt mutatják, hogy a foglalkoztatási helyzetkép is rohamosan romlik. A nők munkanélküliségi rátája már 5%-ot elérte. De önök semmit nem tesznek, csak tétlenül nézik mindezt. Tisztelt miniszter úr, ezekkel az intézkedésekkel önök eladósítják a magyar embereket és a magyar családokat, és újra adós rabszolgaságba kergetik Magyarországot. Ezek a pénzügyi reflexek 2010 előtti baloldali időket idézik, melyek tudjuk, hogy hova vezettek. Kérdés, hogy az IMF-et mikor fogják behívni? Ez lenne az önök emberséges és működő országa? Várom a megtisztelő válaszát. Köszönöm.
0: Megadom a szót Kármán András miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő asszony, esküdni vertem volna, hogy ön múlt kedden itt volt az országgyűlésben, amikor a 2026-os költségvetési javaslat nyitó beszédét mondtam el, és az azt követő vita során de a szavaiból ítélve mégis úgy tűnik, mégsem jutott el önhöz az, ami akkor itt elhangzott. Nem probléma, képviselőasszony, most megismétlem, amit akkor is elmagyaráztam. Nem a Tisza kormány az, amelyik eladósította az országot. A valóság a következő. Az idei év első negyedévében, azaz a Fidesz kormányzása alatt az államadósság mértéke a tavaly évvégi 74,6%-ról a választások előtt egekbe szökő hiány hatására a GDP 77,9%-ára emelkedett. Ehhez képest a 2026-os költségvetési módosításból feketén-fehéren kiderül, hogy ez az érték az év végére 77,5%-ra, azaz a március végi szinthez képest 0,4 százalékponttal alacsonyabb szintre csökken. Az államadósság idei növekedése tehát teljes mértékben a Fidesz kormányzat alatt következett be. Bár az egyes hónapokban a kötvénykibocsátások időzítése következtében, mint ahogy júliusban is, hullámzások előfordulhatnak, áprilistól évvégéig már egy rendszerűen csökkenő adósságpályáról beszélhetünk. Annak, hogy az államadósság ráta a tavalyi évhez képest emelkedett, egyébként két fő oka van. A tervezettet jelentősen meghaladó költségvetési kiadások és a vártnál lényegesen alacsonyabb GDP növekedés. A Fidesz által tavaly elfogadott büdzsé olyan feltételezésekre épült, amelyek a kezdetektől fogva megalapozatlanok voltak. Kormányváltás és a mi intézkedéseink nélkül az idei hiány elérte volna a GDP 8,3%-át, szemben az önök által eredetileg betervezett 3,7%-kal. A tervezett és a valós hiánypálya közötti eltérés mögött olyan tételek állnak, mint az előző kormány fedezet nélküli kampánykiadásai, az állam számára hátrányos szerződések és a közjavát a legkevésbé sem szolgáló pazarlások meg annyi területen. De az egyik legfelelőtlenebb húzás az volt, hogy betervezték az RRF-es uniós források jelentős részét bevételként a költségvetésbe, miközben pontosan tudták, hogy ezek az önök kormányon maradása esetén nem lesznek elérhetőek Magyarország számára. Ön azt is állítja, hogy a Tisza kormány nem tartja be a vállalásait. Ez megint nem igaz. A valóság az, hogy több mint 400 ezer rászoruló gyermek kap az idei évtől már 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé váltak, a tűzifa áfája 27%-ról 5%-ra csökken, a szociális tűzifa keretét pedig megduplázzuk, ezen felül pedig 2027. január 1-től több mint négyszeresére emeli a kormány az öregségi nyugdíj minimumát. Tisztelt képviselőasszony, a célunk a benyújtott 2026. évi költségvetés módosításával megteremteni a hiteles, kiszámítható és átlátható gazdaságpolitika alapjait. Egy hosszú folyamat elején járunk, hiszen sok év rombolása után kell ma építkeznünk. Ennek a folyamatnak az első lépése az őszinte szembenézés a valóságnak, amit önnek is meg kellene tennie. A munka jelenleg is zajlik, és minden vállalásunkat lépésről lépésre teljesíteni fogjuk. Köszönöm szépen.
0: Kérdezem képviselőasszonyt, hogy elfogadja a választ. Nyilatkozata megtételére egy perccel rendelkezésére parancsol.
1: Indítanék azzal, hogy nem, sajnos nem tudom elfogadni a választ méghozzá azért, mert ugyanazokat a számokat hallottuk tényleg, amit a múlt héten, és a múlt héten sem tudtam elmondani azt, hogy hogy mivel a magyar költségvetés mindig is fejnehéz, január-februárban fizet ki olyan tételeket, amiket utána egész esztendőben nem, de ezek nem kampánytételek valójában. 13. 14. havi nyugdíj, amit önök is írtak, csak önök elnevezték kampánytételnek. Összességében, hogyha a tavaly december 31-ei és az idén június 30-ai között, 30-a közötti adósság növekedésünket nézzük, akkor az 2500 milliárd forint. Önök júliusban egyetlen egy hónapban, ezután az időszak után 2600 milliárd forintos növekedést produkáltak egy hónapban, és összességében ezzel együtt is 65 ezer milliárdnál tartott a július végi hiányadat, de 71 ezer milliárdra
0: fogják emelni.
1: A negyedik legnagyobb kérem, hiányértéket.
0: Kerekítse le a mondatot, lejárt az ideje. Köszönjük szépen. Szalai Piroska képviselő asszony az interpellációért adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 123 igen szavazattal, 50 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Rétvári Bence és Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselői interpellációt nyújtottak be a belügyminiszterhez, marad a fegyverpénz vagy szétporlasztják címmel. Kérdezem, hogy melyik képviselő kívánja. Megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak 3 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt háztisztelt képviselőtársaim. Úgy látom, a legveszélyesebb műfaj itt a parlament falai között, ha valaki Magyar Péternek Magyar Péter saját szavait idézi, hiszen ezen háborodik föl legjobban a miniszterelnök úr. Én mégis ezzel kezdenem, és azt hiszem, ma sokan ezzel fogjuk kezdeni, hiszen Magyar Péter Sopronban márciusban ígérte meg azt, hogy meg kell emelni a rendvédelmi dolgozók bérét, de hogyha már bejövünk ide a parlament falai közé, itt július 13-án miniszter úr, nem is még miniszterelnök úr mondta, hogy életpályamodell bevezetésével, egy tényleges bérrendezéssel nem sokára látni fogjuk, hogy pontosan mekkora béremelést fognak javasolni. Ezt mondta a nyár derekán, hogy nem sokára, és aztán miniszter úr azzal egésztette ki egy hosszú interjújában, hogy nyár végéig várható, hogy konkrét tervekkel jövünk, ekkor tudunk konkrét számokról beszélni. Azt várták a rendőrök, azt várták a rendvédelmi dolgozók, hogy augusztus végére, augusztus 31-ére, akkor konkrét számok lesznek. Látni fogják, mikortól, mennyivel nő a bérük. Nem azért, mert ők találták ezt ki, hanem azért, mert ezt mondta a miniszterelnök itt a parlamentben, és azt mondta utána a belügyminiszter itt a parlamentben. Eltelt az augusztus, eltelt a szeptember, és semmifajta konkrét összegről nem beszélnek. Erre azt mondta, mit kaptak helyette? Hát ezen mindenki egy jót nevetett a rendvédelmi szektorban, hogy majd a születésnapjukon nem kell dolgozni, akinek hétvégére esik, annak már a következő munkanapon. Igen nagy volt a felháborodás ezen, hogy nem ezt ígérték. Nagy arányú béremelést ígértek, és ehhez képest egy születésnapi szabadnapot kaptak. Azt mondta az egyik rendvédelmi szakszervezet vezetője, hogy április 12-t követően egy pár hónap türelmi időszak után, főleg mostanság megindultak a leszerelések, arról beszélt, hogyan helyezik majd letétbe a felmondásukat, arról beszél, hogyan fognak majd többen is egyszerre betegállományba kerülni. Mivel majd előkerült, hogy mégiscsak mennyi többletjuttatást kaptak a rendőrök az elmúlt években, hát 2022-ben nem csak a fegyverpénz volt, hanem a választások után döntött a kormány egy akkori 116 ezer forintos béremelésről, majd ezt követte egy közel 80 ezer forintos béremelés, és valóban az idei évben is volt egy fegyverpénz juttatás. Ez idén összesen a rendvédelmi szektorban, honvédeknél, a fegyveres testületnél összesen 450 milliárd forintnyi többlet volt valóban az idei esztendőben. Azért fontos ez, hiszen meg kell köszönjük a rendőröknek, hogy Európa egyik legbiztonságosabb országa vagyunk. Meg kell köszönjük a rendőröknek, hogy fenntartják a közbiztonságot. Védik a déli határt, és ott vannak, amikor rendőrkézre kell keríteni a bűnözőket. Az elmúlt 6-8 esztendőben magyar rendőrök, kevés ország mondhatják szerintem ezt el a rendőrök magukról, a magyar rendőrök minden gyilkost rendőrkézre kerítettek. Nem volt olyan emberölést elkövető személy, akit a rendőrök ne fogtak volna el, és ne ítélte volna el őket a bíróság. Nagyon sok ország lenne büszke a rendőreire, hogyha ilyen teljesítményt érnek el. Le a kalappal előttük, és utána jött hideg zuhanyként miniszter úr mondata, hogy nem olyan egyszerű jutatást tervez a kormány, mint a fegyverpénz, a teljes bértáblát át szeretnék alakítani. Nagyon sokan megijedtek, hogy akkor a béremelés csak egyfajta ilyen átszervezés lesz, a fegyverpénz 6 havi összegét majd szétporlasztják, szétszedik hónapokra, és úgy adják oda a rendőröknek. Bízunk benne, hogy nem ilyet tervez a kormány, de várjuk a számokat, amiket augusztus 31-ére ígért miniszter úr. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót Pósfai Gábor miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr! Abban továbbra sincs vita közöttünk, hogy a rendvédelmi állomány megbecsültsége az nagyon fontos, és foglalkozni kell vele. Az már mindenképpen vita tárgyait folyamatosan olyan dolgokat szeretnének a számba adni, amit nem mondtam. Tehát a fegyverpénzről szól ez az interpelláció, soha nem mondtam olyat, hogy ezt eltöröljük, vagy megszüntetjük. A fegyverpénz önmagában, ha ezt ennek nem is, tehát jogalapja nincsen ma, 2022-ben és 2026-ban kétszer a választások előtt került kifizetésre egy összegben, valamilyen oknál fogva választások előtt. Erről legközelebb, ha ezt a logikát folytatjuk, 2029-ben vagy 30-ban kell döntenünk. Úgyhogy ilyen formán nem is mondhattam ilyet, amire ön utal, ez egy kiragadott félmondat, és teljesen félreértelmezi a helyzetet. Ez az első, amit szerettem volna mondani. A másik, hogy valóban dolgozunk a rendvédelmi állomány bérrendezésén, erről is nagyon sokszor beszéltem, hogy egy hosszú távú, kiszámítható életpályát kell a rendvédelmi állománynak biztosítani, és hát akkor beszéljünk számokról, ha már így az örökségről beszélünk, ugye ez is elhangzott az elmúlt egy hétben nagyon sokszor, hogy mi az, amit önök ránk hagytak ebből a szempontból. 2008 óta nem változott az illetmény alap. 38.650 forintról beszélünk, 2008 óta azt gondolom elég sokat drágult az élet, és önök ezen nem változtattak. 2011-ben még több mint 7000-en jelentkeztek tiszthelyettesnek, most ez 2026-ban 1255 fő. Tehát amikor azt mondja, hogy itt milyen helyzet alakult ki az elmúlt hónapokban, ez a helyzet nem az elmúlt hónapokban alakult ki, az elmúlt években, vagy akár az elmúlt egy évtizedben. Ma ez a pálya nem vonzó, és ez azt gondolom az önök munkájának eredménye, és ezt most már nekünk kell kezelni, ebben viszont teljesen igaza van, hogy ezt nekünk kell megoldani. Ma egy kezdő tiszthelyettes 463 ezer forintot visz haza, bruttóról beszélünk. Ez is azt gondolom egy nagyon alacsony összeg, ami mindenképpen változtatnunk kell. Az átlag életkor, ha már számokról beszélünk, az 42,8 év, ez 2010-ben még 32 év volt. Ez is mutatja az előregedését a teljes állománynak. Úgyhogy nagyon sok számról tudunk beszélni. Én korábban azt ígértem, hogy augusztus végére kidolgozzuk a javaslatcsomagot. Ez igaz. Kidolgoztuk. Ott van a kormány asztalán. És ugye erről is beszéltünk, hogy rengeteg ágazat áll sorban, köszönhetően az önök tevékenységének, és én nem szeretném hergelni itt a különböző ágazatokat egymás ellen, amit egyébként önök folyamatosan tesznek. Úgyhogy mi mindenképpen egy hosszú távú, kiszámítható életpályát szeretnénk a rendvédelmi állománynak biztosítani. Dolgozunk a bérrendezésen, a javaslatcsomag készen van, és ezt a 2027-es költségvetés vitájában, vagy 2027-es költségvetés kidolgozása során fogjuk a kormánnyal megtárgyalni. Erről beszéltünk, hogy a belügyi érdekegyeztető tanács ülésén is, erről beszéltünk a szakszervezetekkel, és erről fogunk a következő hetekben is beszélni. Az az örökség, amit kaptunk, az nem csak a bérrendezést teszi, azt gondolom, sürgőssé, de akár beszélhetnék a lepusztult kapitányságokról, a leterhelt állományról. Tehát valóban vannak objektív eredményei a rendőrségnek, vagy akár a tűzoltóságnak, akár a büntetés végrehajtásnak. Valóban megsüvegelendő az, amit ön elmondott a teljesítménnyel kapcsolatban, és ez köszönet jár a rendőrség számára, és akár a katasztrófavédelem vagy a BV számára, hogy kitartottak ilyen körülmények között, és ilyen bér mellett folyamatosan még állományban maradtak. Egyébként az elvándorlás az nem most kezdődött, évek óta folyamatosan sokkal többen mennek el, mint ahányan érkeznek az állományba, és nekünk ezt kell kezelni, ezt kell megoldani. Senki nem mondta azt, hogy eltörüljük a fegyverpénzt, senki nem mondta, hogy megszüntetjük, úgyhogy kérem, ilyeneket ne is terjesszenek. Köszönöm szépen.
0: Kérdezem Rétvári Bence képviselő urat, hogy a benyújtók nevében elfogadja a választ, kérem egy percben nyilatkozzon.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter, tisztelt ház. Én is azzal kezdem, amit ön is mondott, amiben egyetértünk, hogy tényleg meg kell becsülni a rendőröket, és elismerjük azt a munkát, amit végeznek éjjel-nappal, karácsonykor is, nyáron is, tavasztal is, mindig, mert tényleg őrájuk a magyar emberek mindig számíthatnak. Egy-két dolgot ezért hadd tegyek helyre abban, amit ön mondott. Létszám kapcsán azt mondta, hogy többen távoztak, mint amennyien érkeztek. Hát 2500-al többen érkeztek a mi kormányzásunk alatt, mint amennyien távoztak, hiszen 2500 fővel nőtt a rendőrségnek a létszáma. De az illetmény alapra utalva úgy azt sejtette, mintha a fizetés nem nőtt volna. A fizetés nőtt 2022-ben 116 ezer forinttal, 2024-ben közel 80 ezer forinttal. Tehát voltak fizetésemelések, bármennyire is, hogy más érzetet kívánnak kelteni önök. Ami pedig sokakban riadalmat keltett, az az ön mondata, úgy látszik tényleg ez a legveszélyesebb a tisztásokra a saját mondataikat visszaolvasni, nem olyan egyszerű juttatást tervezünk, mint a fegyverpénz. Ettől így betűre pontosan sokan megijedtek. Semmilyen számot nem hallottunk sem augusztusban, sem most szeptemberben, így a válaszát elfogadni sajnos nem tudom. Köszönöm szépen.
0: Rétvári Bence és Nacsa Lőrinc képviselő urak az interpellációjukra adott választ nem fogadták el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 123 igen szavazattal, 49 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Dr. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott be az egészségügyi miniszterhez, megkezdődött a Máté Szalkai Kórház tönkretétele címmel. Dr. Apáti István képviselő urat illeti a szó, 3 perces időkeretben parancsoljon.
1: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Sajnos bekövetkezett az, amit nagyon sokan tartottunk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktató kórház Máté Szalkai Tagkórház, egyszerűbb nevén a Máté Szalkai Kórház szülészeti nőgyógyászati osztály fekvőbeteg ellátásának működése 2026. augusztus 31-ét követően is szünetelt. Ezzel túlzás nélkül ki lehet jelenteni, hogy az intézmény történetének legmélyebb válságát éli. Közel 100 éve működik a Máté Szalkai Kórház, közel 100 éve működik a szülészeti osztály fekvőbeteg és sárólbeteg ellátással is. Túlélte tehát a két világháború közötti időszak nagy részét, a második világháborút, a kommunizmus évtizedeit, az elmúlt 36 év közt az elmúlt 16 év viharait, de úgy néz ki, hogy a Tisza kormányt nem fogja túlélni. A szülészeti nőgyógyászati járóbetegellátás még úgy, ahogy pislákol, 3 orvos és 6 fős szakszemélyzet megfeszített munkájának köszönhetően, hogy ők látják el a nőgyógyászati szakrendelést, a terhes ambulanciát és az ultrahangos vizsgálatokat. Ugyanakkor a fekvőbeteg ellátás azért nem tud helyreállni, vagy a rendje azért nem tud helyreállni döntően, mert nyíregyházi és más magasabb intézményekben dolgozó orvosok meggyőzhetetlenek arról, hogy sok milliós fizetés ellenére átjárjanak Máté Szalkára a fekvőbeteg ellátást ellátni. Kétharmados felelősséggel, vagy kétharmados felhatalmazással minden felelősség az önöké. Az önök dolga az, hogy hogyan intézik ezt el. És még mielőtt megkérdeznék, hogy az elmúlt 16 évben személy szerint én mit tettem, hát számtalanszor, sokszor utolsó pillanatos becsúszásokkal sikerült megmenteni egy-egy osztályt a szüneteléstől vagy a bezárástól. 2012. augusztus végén kórházmentő demonstrációt is szerveztünk, csak ezt megelőző információnkat közlésként adnám önnek, tisztelt államtitkár úr. Ráadásul a sürgősségi osztály felett is gyülekeznek a viharfelhők. Általánossá vált az az elképzelés vagy az a vélekedés, hogy először szünetelni fog a fekvőbeteg ellátás a szülészeten, aztán majd bezár, és ugyanerre a sorsa fog jutni egyre több osztály, tehát lépésről lépésre, tégláról téglára szépen leépítik az ország egyik legnehezebb helyzetben lévő térségének egészségügyi ellátását, az egészségügyi ellátás legfontosabb alapkövét. Azt állt a kérdés, tisztelt államtitkár úr, hogy mire számítsanak a környékbeliek, a Máté Szalkaiak és a környékbeliek. A szülészeti nőgyógyászati fekvőbetegellátás története hogyan folytatódik? A szünetelés végleges megszüntetésben megy át, vagy esetleg újra kezdi a működését az osztály? Mi lesz a járóbetegellátással? Mire számíthatunk a sürgősségi osztályon? Hozzáteszem azt, hogy az ország jelenlegi miniszterelnöke a permanens kampány során legalább 3-szor járt Máté Szalkán, és mindig megígérte a kórház fejlesztését. Most kórház fejlesztéséért, a kórház életben maradásáért kell küzdenünk. Tisztelettel kérem arra, hogy cáfoljon rám, és mondjon valami biztatót a Máté Szalkaiaknak, hiszen a jelenlegi kép az több, mint tragikus. Várom megtisztelő válaszát.
0: Megadom a szót dr. Svéd Tamás államtitkár úrnak, 4 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Mindenek előtt szeretném egyértelművé tenni, hogy a kórház és a kormány célja nem a tagkórházak leépítése, hanem a megfelelő minőség és biztonságos betegellátás hosszú távú biztosítása a megye lakossága számára. Nem kívánunk kórházakat bezárni vagy ellehetetleníteni, épp ellenkezőleg azt vállaltuk, hogy a lakosság közeli ellátásokat megtartjuk és megerősítjük, ezen fogunk dolgozni a jövőben. Az egészségügyi kormányzat a Máté Szalkai Tagkórházra és a térség fontos egészségügyi intézményeként tekint. Ennek megfelelően eltökél célunk, hogy itt is emeljük az ellátások színvonalát és fejlesszük a kubatúrát. Ez azonban nem jelentheti a betegbiztonság feladását és a kollégák kizsigerelését. Célunk, hogy a térség ellátását biztonságosan, fenntarthatóan és kiszámíthatóan szervezzük meg. Az országban egyedüli módon teljes integráltságban dolgozó Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház kötelékébe tartozó tagkórházak, köztük a Máté Szalkai Tagkórház működő képességét hosszabb ideje a kórházak közötti orvosi és szakdolgozói átirányítás biztosítja, mely az elmúlt években már tömeges méretű volt. Máté Szalka 2025-ben 6000 orvosi munkanapot kapott más tagkórházaktól, ezekből 5000-et Nyíregyháza biztosított számára. A tagkórházak közötti ingázással ezt a munkamennyiséget közel 200 orvos teljesítette. Ennek fényében a leghatározottabban visszautasítjuk képviselő úr alaptalan vágyait az orvosok nem megfelelő hozzáállásáról. Többek között az elmúlt évek elhibázott politikai döntései következtében kialakult jelenlegi humán erőforrás helyzet nem teszi lehetővé a Mátószalkai fekvőbetegek szülészeti ellátás biztonságos újraindítását,

0: Nyíregyházán heti 5-7 olyan szülés történt, ahol az édesanyja várandós gondozása Máté szalkán zajlott. Ahogy korábban is mondtam, a probléma nem új keletű, a kórház humán erőforrás problémái sok éve ismertek, sújtják a szülészet mellett a kérdésében szintén érintett sürgősségi osztályt is, és leginkább az egészségügyi kormányok korábbi elteli elhanyagolásának következményei. Az így kialakult helyzetben a megoldások keresésére kell helyezni a hangsúlyt, az oktatókórház koncepciója jelen helyzetben pedig ennek felel meg. Céljuk a TAK kórházaik szakmai munka megosztásának átalakítása olyan módon, hogy a rendelkezésre álló humán erőforrás kizsigerélése nélkül, jogszerűen a betegbiztonság maximalizálása törekedve tudjuk a szükséges ellátásukat biztosítani. Köszönöm a figyelmet.
1: Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja a választ. A nyilatkozat a megtételére egy perccel rendelkezésre.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr. A választ és a tehetetlenséget elfogadni nem tudom. Beletörődni pedig főleg nem tudok. Átlagban legalább 2-3 gyermek születik, vagy született ebben a kórházban, és olyan szenvedélyesen meséltek, papoltak a gyermekvédelemről a miniszterelnök úrral az élen. Hát milyen gyermekvédelem az, ahol a gyermekek megszületése is veszélybe kerül. Ismerjön ezt a környéket, tisztelt államtitkár úr. Itt olyan földrajzi távolságok vannak, hogy a gyermekek megszületése, már az, a gyermekek élete a megszületés pillanatában egyre nagyobb veszélynek lesz kitéve, hiszen a mentőszolgálat túlterhelt, ők valóban túlterheltek. A 4-5 millió forintot kereső magasabb intézményekben dolgozó orvosok nem túlterheltek, a mentős kollégák túlterheltek, a Máté szalkán megfeszített erővel szolgálatot teljesítők túlterheltek, itt kényelmi szempontok, orvosvárok kényelmi szempontjai vannak, akik szégyeljék magukat, és szégyeljék önök is magukat azért, mert nem hajlandók rendet tenni az orvosok fejében. Világos, könnyebb leépíteni az ország legkeletibb kórházát, mint szemben menni néhány orvosváróval. Vérlázító.
1: Dr. Apáti István képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, elfogadja-e a választ? Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelációra adott választ 122 igen szavazattal, 47 nem ellenében és 2 tartózkodással elfogadta. Molnár Zoltán és Perticsné Kácsor Andrea, a Tisza képviselői interpellációt nyújtottak be a közlekedési és beruházási miniszterhez újabb túlárazások nyomában címmel. Perticsné Kácsor Andrea képviselőasszonyt illeti a szó, 3 perces időkeretben parancsoljon.
1: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr! Az elmúlt hetekben a Tisza kormány ismét bebizonyította, hogy a magyar adófizetők pénze biztonságban van. Csak az M6-os autópálya Dunaújváros és Érditető közötti szakaszának üzemeltetésén 105 milliárd forintot spórolunk meg a következő 11 évben. Lázár János és a korábbi kormányzat 149 milliárd forintot adott volna oda Mészáros Lőrinc érdekeltségeinek. Mi pontosan ugyanezt a feladatot 44 milliárd forintból oldjuk meg. Az autópályát továbbra is az a vállalat üzemelteti, amelyik megépítette, és amelyik az elmúlt 22 évben kifogástalanul végezte a dolgát. A munkahelyek megmaradnak, a minőség garantált, a magyar munkavállalók pedig teljes biztonságban vannak. A fideszes világ mégis támadja a döntést. Hirtelen problémává vált az a szolgáltató, amely az elmúlt 22 évben egyszer sem zavarta a korábbi kormánypártot. Tisztelt miniszter úr! A hangzavar valódi oka egy újabb pénzcsap elvesztése feletti dű. A közlekedési és beruházási minisztérium lépett, és az M6-os autópálya felháborító túlárazása ügyében büntető feljelentést tett az illetékes ügyészségen. A magyar embereknek joguk van tudni, hogyan próbálták megkárosítani őket egy olyan konstrukcióval, amely egészen 2057-ig betonozta volna be a Mészáros féle MKIF indokolatlan megbízásait. Kérdezem tehát öntől. Milyen részleteket tártak fel a minisztériumi vizsgálatok, amelyek alapján a büntető feljelentés elkerülhetetlenné vált? Milyen mechanizmusokon keresztül próbálták megindokolni a korábbi döntéshozók ezt a több mint háromszoros túlárazást? Várom megtisztelő válaszát.
0: Megadom a szót Vitézi

0: Dávid miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
1: Köszönöm a kérdését, képviselő asszony, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Valóban úgy van, hogy különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés megalapozott gyanúja miatt tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen, és a nyomozás elrendelésére is sor került ebben az ügyben. Az M6-os autópálya működtetése kapcsán olyan a napnál is világosabb túlárazás történt, ami egyébként bizonyos szempontból tényleg tankönyvi eset, tehát ennyire világosan, ennyire egyértelműen, ennyire, hogy mondjam, minden belemagyarázás lehetőségét kizáró módon háromszorosan túlárazni egy állami szolgáltatási feladatot, hát ezt tényleg ritkán lehet látni. Itt egész pontosan az történt, hogy ugye ez egy koncesziós autópályaként épült meg az M6-osnak az érdítető Dunaújváros közötti szakasza még jó pár évtizeddel ezelőtt, és a korábbi koncesszor végezte el eddig a működtetését ennek az autópályának. Ez idén október elején, az idei év október elején jár le ez a szerződés 22 év után, és 2025-ben Lázár János minisztériumában, az Építési és Közlekedési Minisztériumban a szaktárca stábja, az illetékes főosztályok azt javasolták, hogy a korábbi szerződés opciós jogával élve hosszabbítsa meg ezt a szerződést a minisztérium ezzel a koncesszorral, hiszen egy ugyan inflációval növel, de kedvező áron ez lehetséges. Lázár János egy kérdőjelet tette mellé a döntési javaslat mellé, és az aláírás helyett áthúzta, majd visszaküldte, és néhány héttel később kapott egy másik javaslatot, számítások, alátámasztó dokumentumok nélkül, ahol már azt a javaslatot kapta az egyik közvetlen munkatársától, hogy Mészáros Lőrinc és Szíj László autópálya koncesszorát az MKIF-et 2057-ig bízza meg inkább, háromszor annyiért, mint a másik szolgáltatót, ugyanezen autópálya szakasz, ugyanúgy A minőségi osztályba tartozó működtetésével. Azóta persze a különböző Fidesz közeli influencerek, különböző faipari szakértők, és akár itt néhány jelenlévő ellenzéki képviselő is azt mondják, hogy ez más. Itt ezt nem lehet összehasonlítani. Hát Mészáros Lőrinc annyival többször aszfaltoz, hogy azt össze sem lehet hasonlítani. De a helyzet nem ez. A helyzet az, hogy pontosan ugyanazt a szolgáltatási szintet, az A-osztályba tartozó, legmagasabb minőségi osztályba tartozó burkolatfenntartást várja el mindkét szerződésben a magyar állam. Tehát itt a napnál világosabban, ami 11 évre 50 milliárd lett volna, mi azt még lealkuttuk 44-ig, tehát végül 44 milliárd lett 11 évre erre a szakaszra. Ugyanezt a feladatot Mészáros Lőrincék 149 milliárd forintért látták volna el. Tehát itt 105 milliárd forintnak lába kelt volna, ki tudja, hogy mit finanszírozott volna ez a forrás, és hova került volna. Egyetlen egy magyarázatot sem tudtak erre adni, és nyilván nem is lehet, hiszen a két szerződés nyilvánosan napnál világosabb, mindkettő ennek az autópálya szakasznak a működtetésére és a szükség szerinti összes burkolat, felújítás, burkolat csere elvégzésére irányul, hiszen a koncesszornak úgy kell átadnia a szolgáltatás végén az autópályát, hogy az kifogástalan burkolati állapotban van, tehát a szükséges felújításokat el kell végezni. Most, amikor azt hitte már az M6 Duna, hogy lejár a szerződése idén októberben, is elvégezte tavaly ezeket a burkolatcseréket az M6-oson, ugyanígy el kell majd végezni a 11 év múlva is, hogyha olyan mennyiségben, hogy ez szükséges, és a másik koncesszor is így látta volna el. Egyben hagyj pontosítsam, képviselő asszonyt, ön ezt a megtakarítást csak 11 évre nézte. Most ezt azért 11 évben mérjük, mert az eredeti koncesszornak ennyi volt a meghosszabbítási ideje, tehát hogy ezt itt tudjuk világosan összehasonlítani, de Mészárosék 2057-ig kapták meg ezt a megbízást. Tehát valójában, ha ezt időarányosan nézzük, ez egy 300 milliárdos megtakarítás. Egyébként a megrendelést Lázár János kiadta, a kormány azonban ezt érvénytelennek tekinti, egy jogi vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy az akkor hatályos statutum rendelet szerint Nagy Mártonnak lett volna joga aláírni ezt a papírt, úgyhogy erre tekintettel Mészáros Lőrinc autópálya koncesszorát a kormány tájékoztatta, hogy joghatás kiváltására alkalmatlanak tartja Lázár János korábbi megrendelését, és elálltunk ettől a lehetőségtől, hogy ilyen drágán, háromszorosan túlárazva működtessék ezt az autópályát. Köszönöm szépen.
0: Kérdezem képviselő asszonyt, hogy a benyújtók nevében elfogadja a választ. Kérem, egy percben indokolja döntését.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a választ, miniszter úr, természetesen elfogadom, és hadd fejezzem ki őszinte felháborodásomat, hogy egyáltalán ilyen léptékű túlárazásoknak a gondolata felmerülhetett a korábbi kormányzatnál. Elképesztő belegondolni, hogy miközben 2-3-4 számjegyű útjaink tucatjai gyakorlatilag életveszélyes minőségűek jelenleg. Eközben a korábbi kormányzata azokat a lehetőségeket vizsgálta, hogy a közútfejlesztésekből hogy lehetne minél többet magánzsebekbe átcsoportosítani. Én azt gondolom, hogy ennek a szemléletnek véget kell vetni, és örülök, hogy ez már el is indult, és ezen változtatni igyekszik az új kormányzat, és az új célkütézések azok a működő Magyarországhoz vezető lépések kell, hogy legyenek, és hogy ebben a minisztérium természetesen megtette a szükséges lépéseket. Köszönöm szépen!
0: Dr. Juhász Hajnalka és dr. Simicskó István, a KDNP képviselői interpellációt nyújtottak be a szociális és családügyi miniszterhez. Meddig kell még a családoknak a megduplázott családi pótlék bevezetésére várni címmel? Kérdezem a képviselőket, hogy ki teszi fel a kérdést. Dr. Simicskó István képviselőrat illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés és tisztelt miniszter úr! Ma több alkalommal elhangzott a családi pótléknak a kérdése. A mi felfogásunk szerint úgynevezett munkaalapú társadalmat érdemes építeni. Vannak, akik ezt másként látják, vannak, akik segélyalapú társadalmat akarnak létrehozni. Ebben van közöttünk vita, amennyire én ezt leszűrtem az eddigi felszólásokból. Az elmúlt időszakban, az elmúlt 16 évben a Fidesz-KDNP kormány jelentősen növelte a családi támogatások rendszerét, évente közel 4500 milliárd forintot szánt a családokra. Ezt adókedvezmények formájában, különböző támogatások formájában tette meg. Hitelek fölvétel, kedvezményes hitelek, otthonstartprogram és sok-sok minden más volt az elmúlt időszakban. Ugye itt a miniszterünk is beszélt arról, hogy ki mit ígért a választások során. És szeretnék tárgyszerű lenni, objektív és tárgyszerű. Kigyűjtöttük pontosan, hogy mik hangzottak el. A Magyar Péter, a Tiszapárt elnöke, akkor még mostani miniszterelnök úr, 11 helyszínen ígérte meg a következőt. Duplájára fogjuk emelni a kormány megalakulása után a gyest, a gyetet, a családi pótlékot. Egy tolvonással fogjuk duplájára emelni a gyest és a gyetet és a családi pótlékot azonnal. Ez nem egy akkora kiadás, amiről beszélünk, ami bedönti a költségvetés. Ez hangzott el 2025-ben Sándorfalván, Gyálon, Kiskunfélegyházán, Tatabányán, Celldömölkön, Székesfehérváron, Tabon, Várpalotán, Zircen, Csongrádon és Berettyóújfalun, hogy csak néhányat említsek. Tisztelt képviselőtársaim, tehát ez azt jelenti, jól emlékszem, megalakult a Tisza kormány, most már 5 hónapja végzi a munkáját, úgyhogy a magyar családok várják a családi pótlék duplájára emelését, és ez eddig nem történt meg. A következőt tenném még hozzá, hogyha megnézzük ezt a közel évente elköltött 4500 milliárd forintnyi támogatást a családok vonatkozásában, ez azt jelenti, hogy az elmúlt 16 évben, tehát 2010-hez képest több mint négyszeresére növeltük a családtámogatási rendszerre szánt összegeket. Ugye ez egy fontos dolog, és ez előrelépés, úgyhogy én bízom benne, hogy azok az ígéretek, amiket önök mondtak a választási kampányban, és azt követően is, azokat teljesíteni fogják, már csak a magyar családok érdekében. És nagy tisztelettel kérdezném miniszter urat, hogy meddig kell még a családoknak a megduplázott családi pótlék bevezetésére várni. Válaszát előre is köszönöm.
0: Megadom a szót dr. Kátai Német Vilmos miniszter úrnak, 4 perces időkeretben parancsoljon.
4: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Ön itt az interpellációjában elmondta, hogy az elmúlt 16 évben milyen fantasztikus dolgokat tettek meg a magyar családokért. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy hol ült az elmúlt 16 éve, szerintem itt. De akkor most nézzük át ezeket a családfejlesztő politikai eszközöket, hogy mit értek el vele. 2010-ben önök olyan gazdasági helyzettel vették át ezt az országot, hogy nyugodtan megvolt hozzá a lehetőségük, hogy növeljék a születési számot, a várható élettartamot, és megakadályozzák az elvándorlást. Ezzel szembe 10,5 millióról 9,5 millió alá csökkent a népesség szám. 90 ezerről 72 ezer alá csökkent az élve születések aránya, ami történelmi mélypont. Több mint 1 millió fiatal hagyta el az országot, és jellemzően külföldön már több gyermeket is vállaltak, mint amennyit itthon vállaltak volna. Mi ezzel szembe valóban támogatjuk a családokat, hiszen az idén tanévkezdési támogatást kaptak tőlünk több mint 400 ezer gyermek, vagy közel 400 ezer gyermek. Önök ezzel szemben pontosan nullának adtak. Önök családpolitika címén sok esetben óvodákban, bölcsödékben nyuszi motorokkal kampányoltak. Már akkor is elmondtam, hogy célszerűbb lett volna légzésfigyelő monitorokat venni, mert akkor Jász-Nagykun-Szolnok megyében 7 csecsemő élete megmenthető lett volna. De térjünk rá a családi pótlékra is. 2024-ben önök megduplázhatták volna a családi pótlékot. Tudja, ki utasította ezt el? Hende Csaba. És tudja, mit mondott? Aki nem dolgozik, ne is egyék. Ezt önök tették. Mi természetesen továbbra is tartjuk a vállalásainkat, ahogy elmondtuk, a költségvetés, amelyet önök vertek szét, a költségvetés fényében fokozatosan teljesíteni fogjuk. Köszönöm.
0: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Kérem, egy percben nyilatkozzon erről.
3: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Nem tudom elfogadni a miniszter úr válaszát, bár mind a ketten harcművészek vagyunk, amennyire jól tudom, ön két danos aikido mester, én pedig 6. mesterfokozattal rendelkezem, tehát az idősebb jogán is. És most úgy éreztem, hogy kellő tisztelettel válaszolt, de a tartalmával nem értek egyet, hiszen 2010-ben, amikor átvettük az MSZP-SZDSZ kormányzás utáni időszakot és a kormányrudat, akkor egyáltalán nem olyan gazdasági helyzetben volt az ország, hogy bármit megtehettünk volna, hanem ebből a csődből kellett felállítani az országot, és valóban a családtámogatási rendszert kiépíteni és kiszélesíteni. Ezt talán illik tudni és nem illik elfelejteni. Tisztelt képviselő társaim, tisztelt miniszter úr, egyébként pedig valóban mindannyian küzdünk azért, hogy minél több gyermeket vállaljanak a magyar családok. Erről szólt az elmúlt 16 év is. Ha nem tettük volna ezt a támogatási rendszert ilyen súlyos, széles körbe kibővíteni, akkor még ennyi gyermek sem született volna. Ez szomorú, ezen kell változtatnunk és dolgoznunk, hogy minél több gyermeket vállaljanak a magyar családok a jövőben.
0: Dr. Juhász Hajnak és Dr. Simicskó István képviselők az interpellációjukra adott választ nem fogadták el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadják-e a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 121 igen szavazattal, 47 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be a gazdasági és energetikai miniszterhez. Miért erőltetik a szélerőműves beruházásokat a racionálisabb megoldások helyett címmel? Novák képviselő urat illeti a szó, 3 perces időkeretben parancsoljon.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, tiltakozunk a települések közelében. Beépítésre szánt területektől 700 méterre létesíthető, akár 199 méter torony magasságú, plusz 70-80 méter lapát hosszú szélerőművek tömeges létesítése ellen. A Fidesz 2/3 csökkentette a távolságot és növelte a magasságot. A Tisza 2/3 bővítette az érintett járások számát 8-ról 25-re. De van magyar alternatíva az energia önellátásra. Mi a külföldi multik helyett azt preferáljuk. Az időjárás függő energiaforrások, a napelemtáblákkal beborított mezők és az égben nyúló szélmalmok közel sem környezetkímélők, sőt, éppen ellenkezőleg a létesítésükhöz szükséges anyagok mennyiségét, azok majdani elbontását és hulladékai költséges újrahasznosítását, valamint az élettartamuk során megtermelt energiahányadost, tehát az energia megtérülést figyelembe véve, valójában az egyik legszennyezőbb és legkevésbé hatékony energiatermelők. Különösen igaz ez a szélerőművekre, amelyek közvetlenül is hatnak az emberek közérzetére és egészségére, nem csak a tájképet elcsúfító látványukkal, hanem a fény, zaj és az emberi füllel nem hallható infrahangok hatásával is. A lakott településekrehez egyre közelebb létesíthető, egyre több és egyre magasabb szélkerék egészségkárosító hatását számos tudományos közlemény támasztja alá. Például a Mainzi Egyetem infrahanggal foglalkozó kutatócsoportjának tanulmánya kimutatta, hogy idézem, jelentősen megnőtt a szívelégtelenség és a szívritmus zavar előfordulása azokban a közösségekben, ahol jelentős a szélenergia bővítés. Tisztelt Országgyűlés, a drasztikusan időjárás függő teljesítménynövelés ugyanolyan átgondolatlan, kívülről vezérelt erőltetett fejlesztés, mint a Fidesz kormány túlhajtott és túl teljesített napelemes kapacitás bővítése. Annyi különbséggel, hogy kevesebb hazai kisvállalkozás fog tudni részt venni benne, maximum a földmunkákban és az alapozásban. A tornyok, generátorok, forgólapátok külföldi gyártói alig várják a beruházást. Ráadásul ez a felborított energiaegyensúly a blackout, vagyis a rendszerösszeomlás országos áramszünet kockázatát is hordozza. Váratlan időjárásváltozás felhősödés esetén pedig a lomha menetrendtartó alaperőművek nem tudnak pillanatok alatt felpörögni, nem erre tervezték őket. Ilyenkor lenne szükség a gázturbinás csúcserőművekre, amihez viszont földgáz kell. A szélerőmű drágán is termel, a paksi villany 3-4-szerese, költséges a létesítése is, és a hullámzó termelés miatt óriási költségeket ró a villamos energiarendszer egészére, de a legtanulságosabb, hogy Magyarországon nincs is alkalmas szélerősség és különösen szélállandóság ezekhez. A szélerőművek helyett Paks első-második atomerőművének hűtőtornyokkal való kiegészítését szorgalmazza a Mi Hazánk, ahogy szükség van vízlépcsőkre és a geotermikus energia kihasználására is, valamint a meglévő ásványkincseinkre alapozott alaperőműveink újraindítására. Várom erről álláspontját, miniszter úr. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak 4 perces időkeretben. Parancsoljon.
6: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Kedves képviselő úr, mindig meg kell találni a nemzeti minimumot, és hogy hallom az ön interpellációjából az energia önellátás Magyarország energia biztonságának saját kezünkbe tételében egyetértünk. Ahogy hallom, azon vitatkozunk, hogy milyen megoldással oldjuk meg ezt az energia mixet, és erről eltérnek az álláspontjaink. Hát mi úgy szeretnénk elérni, hogyha egy kiegyensúlyozott energiamix lenne Magyarországon. Ön említette a nukleáris energiát, és teljes mértékben egyetértünk, hogy egy nagyon fontos része az energiamixnek. Erről már beszéltünk sokszor itt a házban. Ezt fenntartjuk, az üzemidőt megpróbáljuk meghosszabbítani. Egy nagyon jól működő, amikor a Duna vízszintje lehetővé teszi, Paks 1-es atomerőmű további működtetésével. Tehát ebben köztünk azt hiszem nincsen vita. A napelemekről beszélt, és 8000 megawattnyi napelem van Magyarországon, és ez növekszik. A Fidesz joggal mondhatja, hogy ezt az ő ideje alatt fejlesztették ki, és valóban ez a fejlesztés akkor indult meg. Én azt gondolom, hogy ez jó az országnak, hogyha történtek fejlesztések 16 éven belül. Ami nem történt meg, az az energiatárolók. Ugye Magyarország borzasztó alacsony szinten áll. Erről is beszélgettünk már régebben, 13 ezer megawattnyi energiatároló van Bulgáriában, Magyarországon ez 1000 megawatt alatt van, úgyhogy nem használható ez az energia akkor, amikor válság van. A szélenergia egy olyan energia, amiben nem értünk egyet, mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó módja annak, hogy az energiamixünk az egy kiegyensúlyozott és megújuló energiamix legyen. Jó példa Ausztria, ami nincs túl messze Magyarországtól, azt gondolom 4200 megawattnyi áramot termelnek, és ezt meg akarják duplázni. De azt gondolom nem kell messzire menni abban, hogy lássuk, hogy ez egy olyan energia, amit Magyarországon magyarok tudnak megoldani. Ha térjünk ide a külföldi multikra, mert látom, hogy ez egy nagyon fontos része ennek a beszélgetésnek, és én egyetértek. Remélem tanulmányozták a pályázatot. Nem hallom, hogy kapnánk bármiféle dicséretet, de ez egy első olyan próbálkozás Európában, hogy helyi energiaközösségek 25%-ban részt vehetnek ebben a beruházásban, sőt, részt kell, hogy vegyenek. Ezek magyar, hangsúlyozom, magyar energiaközösségek, és azt is hangsúlyoznám, hogyha elolvasták a pályázatot, hogy 10 000 eurónál kezdődik az a díj, amit ki kell fizetni, ha valaki pályázik egyszer a helyi önkormányzatnak, és ez a beugró összeg, tehát ennél csak több lesz, és utána 2 euró per megawattóra a teljesítmény után megint csak a magyar településeknek. Tehát addig, amíg ön azt mondja, hogy erre nem lenne Magyarországon igény, mi azt tapasztaljuk, hogy polgármesterek, és igen, ellenzéki polgármesterek is hívják a minisztériumot, és mondják azt, hogy ez egy olyan konstrukció, amiben mi is szeretnénk részt venni, ugyanis a megtermelt áramnak a nyeresége, és egy energiaközösség esetén a megtermelt áram is ott marad, ahol kell, a magyar közösségeknél. Ez egy fontos dolog, mert hogyha ez működik, és én biztos vagyok benne, hogy ez működik, akkor egy olyan rendszer tudunk kialakítani, ami szerintem Európa számára is egy jó példa lehet. Azt is szeretném hangsúlyozni, mert nagyon sokszor nem derült ki, hogy magántőke van a beruházás mögött, nem Európai Uniós forrás, az a hálózatfejlesztés volt, itt teljes egészében magántőkéből fogjuk ezt végrehajtani. Ön említette, hogy meglévő ásványkincseikre alapozott alaperőműveink újraindításával oldana meg a problémát. Hát remélem, hogy nem a szénerőműveket tetszik gondolni, mert azért az nem megfelelő irányba vinné el a magyar energiát. Én azt gondolom, visszafelé indulnánk el, és az nem lenne Magyarország energiaellátásának az érdeke. Köszönöm szépen!
0: Kérdezem Novák képviselő urat, hogy elfogadja a választ nyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésére.
5: Miniszter úr abszolút meggyőzött engem, hogy a szélerőművek elfogadhatatlanok, hiszen gyakorlatilag semmilyen magyarázatot nem tud arra felhozni, hogy miért erőltetik ezeket a szélerőműves beruházásokat a racionálisabb megoldások helyett. Én értem, hogy Ausztriában működik, még a Kisalföldön is működik, ezt nem vitatom, hiszen a gazdaságos üzemeltetéshez szükséges 100-150 méteres magasságban szükséges kb. 7 méter per szekundumos szélsebesség, az egyedül a Kisalföldön van meg éves átlagban. Ott működőképes, de szerte az országban ezeket erőltetni semmiképpen sem racionális. Ami egyébként a szénerőműveket illeti, bár arra nem tértem ki, de valóban vannak olyan új technológiák, olyan szenes technológiák, ahol a hatásfők 60% feletti, miközben a széndioxid kibocsátása korábbinak a töredéke. De említettem itt a felszólalásában Pakson kívül vízlépcsőket, geotermikus energiát, ezekkel kapcsolatban hiába fogalmazta ezeket meg a Mi Hazánk mozgalom már többször, nem látunk kormányzati nyitottságot. Mindezek alapján a választ nem tudom elfogadni, a drága és környezetterhelő szélerőművek ellen inkább aláírásgyűjtést is fog indítani nyomásgyakorlásként a Mi Hazánk mozgalom. Köszönöm a figyelmet.
0: Novák előtt képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az interpelációra adott választ 120 igen szavazattal, 48 nem ellenében és 1 tartózkodással elfogadta. Görögné Bocskai Éva, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be a Szociális és Családügyi Miniszterhez, történelmi jóvátétel az időseknek címmel. Görögné Bocskai Éva képviselőasszonyt illeti a szó, 3 perces időkeretben parancsoljon.
7: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr, 18 év, ennyi idő telt el úgy, hogy Magyarországon az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 forintos nyugdíjminimum változatlan maradt. 18 év alatt megváltozott körülöttünk minden, csak a nyugdíjminimum nem. Megemelkedtek az élelmiszerárak, a rezsi, a gyógyszerek, és szinte minden, amire egy idős embernek szüksége van. Egyetlen dolog nem változott, az az összeg, amelyre a legkiszolgáltatottabbak számíthattak. Sok éven keresztül dolgoztam és dolgozom most is emberek között, és pontosan tudom, mit jelent, amikor egy idős ember nem panaszkodik, csak csendben elmondja. Meg kell néznem, mire költök, mert nem futja mindenre. Ezért gondolom úgy, hogy a nyugdíjminimum emelése nem pusztán költségvetési kérdés, hanem emberek életéről szól. A Tisza kormány ezért január 1-től az öregségi nyugdíjminimumot a 4-szeresére 28.500 forintról 120.000 forintra emeli. Ez ez 18 évnyi változatlanság után valódi fordulat. Tisztelt miniszter úr, amikor a hivatal falain túlra tekintenek, pontosan tudják, milyen esendő emberi sorsokat érint ez a döntés. Tudjuk, hogy ez a lépés messze több egyszerű költségvetési sornál. Ez a biztonság ígérete azoknak az időseknek, akik eddig a boltban a pénztárcájukat kinyitva számolgatták, jut-e a hó végén élelmiszerre. Ez a fűtés melege a leghidegebb hónapokban. Ez maga a visszakapott emberi méltóság. És mindennek előtt jelentheti azt az érzést, számítok, nem felejtettek el. Tisztelt miniszter úr, én azt gondolom, hogy egy ország ereje nem csak azt mutatja meg, milyen nagy beruházásokat tud megvalósítani, hanem az is, hogyan bánik a rászorulókkal. 18 év várakozás után most végre azok felé fordulunk, akiknek erre a segítségre a legnagyobb szükségük van. Kérdezem tehát a tisztelt minisztériumot, nagyon jó kérdés lesz, mit jelent ez a drasztikus 120 ezer forintos emelés a magyar emberek számára? Várom megtisztelő válaszát.

0: Megadom a szót dr. Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak, 4 perces időkeretben parancsoljon.
1: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony, köszönöm a kérdését. Valóban történelmi adósság ez az idős emberek felé. És azok felé, akik kénytelenek voltak tengődni ebben az országban, és hónapról hónapra azt számolgatni, hogy vajon most gyógyszert vegyek, élelmiszert vegyek, vagy a számláimat fizessem ki. Ebbe bele se tud az ember gondolni. Borzasztó. Ezzel szemben a Tisza kormány lépésről lépésre megkezdte a vállalásainak teljesítését. A vényköteles gyógyszerek áfáját nullára csökkentettük, hogy ne legyen gond, hogyha ki kell váltani a gyógyszert. A szociális tűzifa keretet megnöveltük, és az 5000 fő fölötti településeken is igénybe vehetik, hiszen fűteni mindenütt kell, és nagyon jól tudjuk, hogy az idősek sokszor ezen spóroltak, sőt, itt Európában 15-ször annyian fagytak meg a saját otthonukba, mint Ausztriába. A tűzifa áfáját csökkentettük 5%-ra. Ezekkel az apró lépésekkel kikívánjuk mutatni, hogy gondolunk az idősekre, hiszen minden kormánynak, minden államnak az mutatja meg az erejét, hogyha azokért, akik egy életet ledolgoztak érte, a végén meg tudja hálálni, meg tudja becsülni a munkáját. És ahogy ön mondta, hogy emberek között jár, így most hadd osszak meg önnel egy történetet, ami a Csepeli Dilidülben esett meg. Egy nagymama lépett hozzám oda, és mesélte el hosszan, hogy mit fog neki jelenteni ez a január 1-jével történő emelés. Sok mindent elmondott, de ami a leginkább megrakadt bennem, azt mondta, hogy 6 év után újra tudok venni ajándékot az unokám születésnapjára. Ezért én úgy gondolom, amit az előbb is elmondtam, hogy az állam ereje abban rejlik, hogy hogyan becsüli meg azokat, akik dolgoztak érte egy egész életet, ezért emeltük a nyugdíjminimum összegét január 1-től 120 ezer forintra. Köszönöm a kérdését, és kérem válaszom elfogadását.
0: Kérdezem képviselő asszonyt, hogy elfogadja a választ, nyilatkozott a
2: megtételére
0: 1 perccel rendelkezésére.
2: Természetesen elfogadom, és annyival egészíteném ki, hogy én mindig annyira csodáltam a nagyszüleimet, édesanyámat, annyira kevés pénzből éltek, amikor nyugdíjasok voltak, és mindig azt mondták, hogy valahogy megoldom, és tényleg megoldották. De most annyira büszke vagyok, hogy egy olyan csapat tagja lehetek, akik változtatnak, emelnek, és abban bízom, hogy ebben az országban most mindenki egyetért ezzel, és hogy van valami közös pont, akár ez is, hogy megemeltük ezt a nyugdíjminimumot, és ezt mindenki el tudja fogadni, és mindenki örül neki, és én abban bízom, hogy ez az a közös pont, amelyben mindannyian egyetértünk, úgyhogy bízom önökben is. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, az interpellációk tárgyalásának végére értünk. Köszönöm együttműködésüket. Az elnöklést átadom Vitályos Eszter alelnök asszonynak. Kívánok a további munkához ugyanilyen derült, mint ami képviselő asszonynak van. És most 2 perc technikai szünetet rendelek el.

0: szeretettel köszöntöm én is Önöket, és mindenkit, aki nyomon követi a mai közvetítést. Szeretnénk folytatni a munkát az azonnali kérdések tárgyalásával. Legyenek kedvesek, foglalják el a helyüket. Tisztelt Országgyűlés, 16 óra 39 perckor áttérünk az azonnali kérdések tárgyalására. Tisztelt Országgyűlés, Zsigó Róbert, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek, megbecsülést a pedagógusoknak címmel. Képviselő úr, öné a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter asszony, az elmúlt hetekben előkerült egy interjú, amelyben ön meglehetősen egyértelműen fogalmazott a magyar oktatásról, a pedagógusokról, illetve az iskolaigazgatókról. Többek között azt mondta, idézem, probléma, hogy pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás, ami most van testhez álló, és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek. A kisiskolákról azt mondta, meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat és a sok kisiskolát, majd egyértelművé tette, hogy a városi gimnáziumokra is gondol. És az iskolaigazgatóktól pedig azt mondta, én az összes iskolaigazgatót leváltanám. Utána természetesen újrapályáztatásról és vezetőképzésről beszélt, de ettől még a kijelentés lényege világos, ön valamennyi iskolaigazgatót leváltaná, megszüntetni a megbízásukat. Miniszter asszony azóta azzal reagált a kritikákra, hogy a mondatok korábban hangzottak el, és a részleteket szerinte politikai célból, a teljes kontextusról kiragadva használták fel. Ez azonban nem válasz a lényegi kérdésre. Miniszter asszony, nem azt vitatjuk, hogy mikor hangzottak el az ön mondatai, hanem azt kérdezzük, vállalja-e ma is azokat a szakpolitikai állításokat, amelyeket akkor megfogalmazott, vállalja-e a kijelentéseit, mert ha igen, akkor szeretnénk tudni, hogy miniszterként milyen konkrét lépésekben gondolkodik. Kérdezem tehát, miniszter asszony, hogy tervezik-e a kisiskolák, valamint a kisebb városi gimnáziumok összevonását, vagy megszüntetését? Ha igen, kérem, legyen egyértelmű, hány intézményt tart túl kicsinek, és mi történne azokkal a gyerekekkel, akiknek emiatt más településre kellene járni iskolába. Ma is úgy gondolja-e, hogy a jelenlegi oktatásrendszer nem a kreatív, nem innovatív pedagógusoknak kedvez? Ha igen, nevezze meg kérem azt a konkrét szabályt vagy akadályt, ami gátolja a pedagógusok kreativitását, és fenntartja azt a szakmai álláspontját, hogy az oktatási reform részeként valamennyi iskola igazgatót le kell váltani. Várom megtisztelő választát. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, képviselő úr, most megadom a szót Lannert Judit miniszterasszonynak, 2 perces időkeretben parancsoljon, miniszterasszony.
2: Hát köszönöm szépen, és nagyon megtisztelő, hogy ennyit olvasnak engem. Ha az elmúlt 16 évben tették volna meg, akkor most nem itt tartanánk. És hát én nem csak interjúkat adtam, amiből tényleg a kontextusból kiragadva forgatták ki a szavaimat, amit most olvassák el a lakmuszt, egyébként erről nagyon sok helyen cikkeztek, hanem én tanulmányokat is írtam, sőt könyvet is. Ha ezt elolvasnák, akkor láthatnák, hogy én mindig azon dolgoztam, hogy a pedagógusok körülményei jobb legyen. Például 2010-ben mi végeztük azt az időmérleg vizsgálatot, amit azóta sem csináltak. 2 hetes naplózással néztük a terhelését a tanároknak, és látszott, hogy nem csak a magas terhelés a probléma, hanem annak az egyenletlensége is. Ezért javasoltuk, hogy a differenciálás nagyobb legyen. 2012-ben egy pedagógus közvélemény kutatásból kiderült, hogy nagyon kevés idejük van a továbbképzésekre, meg arra, hogy a tanárokkal, a kollégákkal együtt beszélgessenek. Mi javasoltuk, hogy az erre szánt időt számítsák bele a heti 40 órába. Hogy ez mennyire nem történt meg, az azt mutatja, hogy mikor 2021-ben az Európai Bizottság kérésére tanárszükséglet vizsgálatot végeztünk, akkor azt láttuk, hogy az innovatív tanároknak a bére negatívan járt együtt, tehát minél innovatív volt valaki, vagy bemutató órát tartott, annál kevesebb volt a bére. Ez szignifikáns volt. Illetve hihetetlen terhelés volt, 27 tanóra. Még a szabály szerint is 24 lett volna, boldogabb országokban 18-20 tanóra. Hogy lehet minőségi tanórát tartani 27 órában, amikor nem lehet felkészülni és értékelni? Ezért azt gondolom, hogy önök azok, akik nem becsülik meg a pedagógusokat, hiszen megvonták a sztrájkjogot, a kritikai gondolkodó tanárokat meg kirúgták, és hiába próbálták felhasználni
0: őket
2: a kampány céljukra, ez nem sikerült, mert megvan a hozzávaló.
0: Lesz még egy egyperces időkerete, most lejárt az idő. Megadom a szót képviselő úrnak, viszont válaszra egyperces időkeretben parancsolja.
1: Elnök asszony, ugyan a kérdéseimre nem kaptam választ, de köszönöm szépen miniszterasszony a kioktatást. Felvetődik egy további aktuális kérdés is. A most az országgyűlés előtt fekvő költségvetési módosításban nem látjuk nyomát annak a mintegy 20 milliárd forintnak, amelyet a Fidesz kormány a pedagógusok teljesítményértékelés alapján járó többletbérére ígért és betervezett, ezért ebben az egyperben kérdezem miniszterasszonytól, hogy hol van a teljesítményértékelés kapcsán betervezett 20 milliárd forint, valóban rendelkezésre áll-e, és ha igen, a mostani költségvetés módosító javaslatban melyik soron található, vagy elvonják a pedagógusoktól ezt a pénzt. Miniszterasszony, én öntől konkrétan idéztem, konkrét kérdéseket tettem föl, kérem, hogy a következő egy percét használja fel arra, ne kioktatás, hanem arra, hogy válaszoljon ezekre a konkrét kérdésekre. A pedagógusok is mindannyian kívánjuk és kérjük, hogy hallgassuk meg a válaszát, hogy válaszoljon ezekre. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót miniszterasszonynak egy perces időkeretben a viszont válaszra parancsoljon.
2: Ez is egy hatalmas csúsztatás. Múltkor még 33 milliárdról szólt, most 20 milliárd, ezt önök nem tervezték be a költségvetésbe, önök nem tették ezt bele. Ráadásul ezt egy olyan térhez kapcsolták, ami a pedagógusok számára megalázó volt. Most ehhez képest egy egészen új teljesítményértékelési módszeren dolgozunk, társadalmi és szakmai egyeztetéssel. Ugyanez vonatkozik minden terve. Én azért nem mondok semmit, és minden, amit mondtam, kutatóként vállalok, mert most a szakmával együtt szeretnénk megoldani ezt a dolgot. Ezért nem lenne a részemről igazságos, ha bármit mondanék, anélkül, hogy ezt a szakmával megbeszéltük volna.
0: Köszönjük szépen, tisztelt országgyűlés! Dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az egészségügyi miniszternek. Be nem tartott választási ígéretek, hol van az egészségügyben megígért 500 milliárd forint többletforrás címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra dr. Svéd Tamás államtitkár urat jogosította fel. Kérdezem, a tisztelt képviselő urat elfogadja-e a válaszadó személyét. Köszönöm szépen. Dr. Latorcai Csaba képviselő úr, a szó két perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr. Úgy tűnik, hogy az ígéretek után bekopogott a valóság, és kiderült, hogy semmi sem úgy van, ahogy azt az embereknek ígérték. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a Tisza ígéreteit akár a jereváni rádió is mondhatta volna. A valóság pedig most megérkezett a költségvetési törvény módosításának formájában, és itt most nem az államháztartási hiányról akarok beszélni, ami rekordmagas, vagy az államadósságról, ami szintén rekordmagas, hanem egy olyan ígéretről, ami a Tisza párt és Magyar Péter egyik legfontosabb ígérete volt az egészségügyben. Sokszor elmondták, Magyar Péter is szó szerint azt mondta, hogy évente legalább 500 milliárd forint többletforrás biztosítanak az állami egészségügy számára. Ehhez képest most mit látunk? Az eddigi egészségügyi miniszteri öres léptek 3,6 milliárd forintos többletet jelentettek. Mindösszesen, ha ebben az ütemben haladnak tovább, nem hogy évente, az egész ciklus végére nem lesz meg az 500 milliárd többletforrás. Hol vagyunk már attól, amit Hegedűs Zsolt miniszter úr tavaly ősszel mondott, ami a következőképpen hangzik szó szerint, a Tisza már az első kormányzati évében, ez az első kormányzati év, szeretném jelezni, 500 milliárd forinttal növelni az egészségügyre fordított állami kiadásokat. A benyújtott költségvetési javaslatukban az 500 milliárdból semmi sem látszik, pedig 124 napja kormányoznak. Hol máshol kereshetnénk a pénzt, mint ebben a benyújtott költségvetésben? Nagy kérdés, hogy hol van ez a többlet? reméljük nem ott, ahol a vény nélküli gyógyszerek áfájának mentessége, amit szintén megígértek, majd szép, lassan, csöndben kifaroltak belőle, és a végül nem teljesítették. Múlt héten miniszter úr talán nem is véletlenül nem vett részt a költségvetési törvény parlamenti vitájában. Lehet, hogy azért nem, mert nem akart szembenézni ezzel a kínos helyzettel. Kérdezem tehát nagy tisztelettel, hol van az egészségügyben azonnal megígért 500 milliárd forintos többletpénz? Köszönöm, de várom válaszukat.
0: Köszönjük, képviselő úr, most megadom a szót Svéd Tamás államtitkár úrnak, parancsoljon, 2 perces időkerete van.
4: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A Fidesz-KDNP képviselőjeként az egészségügyre fordított állami forrásokat firtatni, keveselni legalábbis sajátos. Az elmúlt 16 évben az egészségügy a költségvetés mostoha gyermeke volt, Magyarország GDP arányosan az EU átlag 2/3, azaz reál értéken a felét fordította egészségügyre. Az ágazat krónikusan és rettenetesen alulfinanszírozott volt. Ennek megfelelő az állapota, és ennek köszönhető, hogy az alulfinanszírozott kórházak évente 100 milliárdos nagyságrendű adósságot termeltek évek óta. Mindemellett Kármán András pénzügyminiszter úr már egy korábbi kérésre válaszolva elmondta, milyen állapotban örökültük meg önöktől az országot és a költségvetést. Mi mindenek ellenére a választás óta eltelt időszakban azonnali kórházi klimatizációs programot indítottunk, 3,6 milliárd forintot költve arra, hogy a nyár túlélhető legyen a magyar betegek számára. Hazahoztuk az uniós forrásokat, amikből 170 milliárd forintot tudunk az egészségügyre fordítani, többek közt a házi orvosi ellátás és az egészségügyi intézmények fejlesztésére. De ami ennél is fontosabb talán, megkezdtük az egész egészségügy újjászervezését, felszámoljuk a hatékonytalan működést és újra az embereket állítjuk a középpontba. Emellett még az ősszel plusz források felhasználásával elindítjuk a várólista csökkentési programot, és még az idén egy összegben konszolidálni fogjuk az év végéig az önök öröksége következtében ismét várhatóan 100 milliárd forint fölé húzódó kórházi adósságokat, szakítva azzal az önök legutóbbi évekre jellemző gyakorlatával, amikor az adósságokat tologatva részben másik évben részletekben rendezték. Hasonlóan egy összegben rendezni fogjuk az önök által alultervezett év végéig szintén 100 milliárdos gyógyszerkassza hiányt is, remélhetőleg így lassan visszanyerve a piac és a beszállítók bizalmát is, melyet önök eljátszottak. A 2026-os egészségügyi költségvetés véglegetése a pénzügyminisztériumban még zajlik, de a fenti összegekkel így is elmondhatjuk, hogy összességében 250-300 milliárd forinttal járulunk hozzá az egészségügy egyensúlyba hozásához, és a 2027-es plusz 500 milliárd forint már erre az alapra érkezik. Köszönöm.
0: Köszönjük, államtitkár úr, most megadom a szót viszont válaszra Latorcai képviselő úrnak 1 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr, ne beszéljen mellé. Hol van az 500 milliárd forint, amit azonnalra ígértek? Magyar Péter épp egy éve 2025. szeptember 15-én még azt is megmondta, hogy honnan lesz meg az 500 milliárd forint. A következőképpen nyilatkozott, a Tisza kormány azonnal megszünteti a propaganda tiltott állami finanszírozását és az így felszabaduló 500 milliárd forint forrást az egészségügy és a betegek megmentésére fordítják. Azonnal, nem 2027-től, nem 2028-tól. Tisztelt képviselőtársaim, a közmédiát szétverték, ezt nevezték önök propagandagyárnak. Szétverték. Hol van az 500 milliárd forint? Azt mondta Magyar Péter, hogy ebből fogja finanszírozni az egészségügyet. Hol vagyunk attól, amit Magyar Péter 2024. április 17-én Gyulán mondott, ami a következőképpen szól, azonnal rendezni fogjuk a megalázó ápolói béreket. Ha valaki nem tudja betartani az egészségügyi miniszterként a programot, akkor le lesz váltva. Egyébként hol a miniszter? Egy biztos, a pénz nincs meg sem az egészségügyben, sem az ápolóknál, sem a betegeknél, úgy, ahogy ígérték. Teljesítsék, amit ígértek. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót viszont válaszra államtitkár úrnak 1 perces időkeretben.
4: Képviselő úr, igaziból visszakérdezni tudnék, vagy ismételni magamat, hol van a pénz? Önök elköltötték, így hagyták itt nekünk ezt az országot. Kármán András megválaszolta, hogy hol vannak azok a hiányok, amiket önök ránk örökítettek. Ennek ellenére 100 milliárdokat fogunk már idén is költeni ezeknek a lukaknak a betömésére. Soroltam 100 milliárdonként azokat, amiket önök maguk után hagytak. Kórházi adósságok, gyógyszerkassza hiány formájában, a leamortizált struktúra formájában, a hiányzó klímák formájában, a még teljesen nyújt várólisták formájában ezekre fogjuk elkölteni, és 2027-ben pedig plusz 500 milliárd forint fog erre az alapra érkezni. Köszönöm.
0: Tisztelt Országgyűlés, Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Követik végre a Mi Hazánk példáját címmel. Dúró Dóra képviselőasszonyt, alelnökasszonyt illeti a szó 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt miniszter úr! A Mi Hazánk mozgalom ellenzékből is a tettek mezejére lépett, és 19 hónapon át 19 vármegyében szerveztük meg saját erőforrásból a helyi termelők és kézművesek vásárlókkal való közvetlen összekapcsolását, mindezt közösségi rendezvényként élő hagyományok megerősítésével és a helyi csoportok erejére építve. Most folytatjuk ezt a remek kezdeményezést október 3-án Tiszaföldváron, november 7-én Tahitótfaluban, november 14-én pedig Kecskeméten fogjuk megtartani a hazai vásár rendezvényét. Miért fontos mindez? Azért, mert a magyar élelmiszerpiac, tehát az az összeg, amelyet a magyar lakosság évente elkölt élelmiszerre, az nagyjából 5-6 ezer milliárd forint. Ennek a döntő többsége szakértői becslések szerint a 90%-a elhagyja az adott térséget, és nagyságrendileg a 80%-a globális nagyvállalatokhoz kerül, hiszen jellemző a hipermarketekben költjük el ezt a pénzt. Ha ez az összeg a magyar családoknál maradhatna, magyar kiskereskedőknél maradhatna, az azonnal érezhető változást hozna a gazdaságban is, és megállítaná a vidék elnéptelenedését is, megélhetési lehetőséget biztosítva családoknak. A Mi Hazánk mozgalom vásáronként nagyjából 100-200, összességében ezres nagyságrendben vont be magyar őstermelőket, kisvállalkozókat ebbe a programba, hónapról hónapra biztos lehetőséget juttatva számukra. Azt láttuk a múlt héten, miniszter úr, hogy a diplomácia nem az erőssége ennek a minisztériumnak. Várom arra az érdemi választ, hogy az állam mit tesz az élelmiszerkereskedelem magyar kézbevételéért. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen, képviselőasszony. Megadom a szót Bóna Szabolcs miniszter úrnak 2 perces időkeretben. Parancsolja, miniszter
6: úr. Köszönöm szépen a szót, elnökasszony. Tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház! Örülök a felvetésnek és a témának, és először próbálok arra reagálni, ami a főcsapás irány volt, utána pedig egy mondatban majd a kis ideszúrásra is. Azt gondolom, hogy elég egyértelműen érzékeltettük, amikor a minisztérium felállt, és a Tisza párt letette előzőleg a programját, és annak megfelelően az élelmiszer termékpálya fontosságát egy önálló szervezettel próbáljuk demonstrálni és mutatni. És azt gondolom, hogy az a törekvés, amit önök elindítottak, hogy helyi termelők helyi piacokon találkozzanak a helyi vásárlókkal, ez egy jó és követendő példa. Viszont azt is kell tudni, hogy ha a rövid ellátási láncokat szeretnénk mi erősíteni, abba a fő irányvonal az az lesz, amikor a közétkeztetésbe végre be fog tudni kerülni a magyar élelmiszer. Nekünk ez a legfőbb célunk és a legfőbb törekvésünk, hiszen ez lesz az alapja annak, hogy egészséges magyar élelmiszer a vásárlókhoz kerülhessen. Amit ön mond, hogy a magyar élelmiszer aránya az rendkívül alacsony a magyar polcokon és a magyar kereskedelemben, ez sajnos tényként igazolható. Ennek megfelelően 2022 után létezett előzőleg egy polctükör Magyarországon, ezt megszüntette az előző kormány, hogy ne derüljön ki, hogy milyen szinten csúszott háttérbe a magyar előállítású élelmiszer a magyar polcokon. Mi ezt az élelmiszer, vagy polctükröt ezt vissza fogjuk állítani. Másrészt meg fogjuk szervezni annak a lehetőségét, hogy valós ellenőrzés alapján működhessen az élelmiszer termékpálya, és ez önmagában fogja segíteni azt, hogy magyar élelmiszer kerülhessen a magyar polcokra és a magyar fogyasztók asztalára.
0: Köszönjük, miniszter úr. Most újra megadom a szót Dúró Dóra képviselőasszonynak. Egy perces időkeretben parancsoljon.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Köszönöm a választ miniszter úrnak is, és az elismerő szavakat is a Mi Hazánk kezdeményezésével kapcsolatban. Ugyanakkor szeretném ismételten a cselekvésre sarkalni a minisztériumot, illetve a kormányzatot. Mégiscsak több mint 5 hónap telt el a választás óta, és még nem látunk konkrét érdemi intézkedéseket ezen a téren sem. Miközben a Mi Hazánk rendre megkapja az önök miniszterelnökétől azt, hogy mi mit csináltunk az elmúlt években, például ezt a kezdeményezést, amivel közvetlenül segítettünk több ezer magyar vállalkozónak. Tehát arra kérem miniszter urat, hogy az egyperces viszontválaszban jelöljön meg konkrét időpontokat, amikorra ezeket az intézkedéseket el fogják tudni

0: még az idei évben behozni a ház elé, és azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb része. És ígértem, hogy még a másik ideszúrásra is reagálok egyet. Diplomáciában nem velünk van probléma, hanem azzal, aki úgy ajándékozott lovat, hogy annak a tulajdonviszonyát elfelejtette rendezni. Mi ezt rendbe fogjuk tenni. Tehát nem tudom, hogy milyen ajándék az, ami egy kölcsönadási szerződéssel van lefedve. És köszönöm szépen.
1: Köszönjük, miniszter úr! Tisztelt Országgyűlés, Muhari Gergely, a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Szociális és Családügyi Miniszternek a Gyermekvédelem emberi arca címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadása dr. Barna Szabó Tíma államtitkár asszonyt jogosította. Felkérdezem, képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyt? Köszönöm szépen. Önné a szó.
2: Köszönöm
1: képviselő úr, 2 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt államtitkár asszony! A kormány által bemutatott gyermekvédelmi jelentés lapjain túl a legfájóbb valóság maga az emberi sors. Képviselőként és törvényhozóként tisztában vagyok azzal, hogy a jogszabályok önmagukban elégtelenek a sebek begyógyításához. A végrehajtó hatalom felelőssége és feladata, hogy ezek a papírra vetett szavak valódi, kézzelfogható segítségé váljanak a mindennapokban. Közel 130 ezer gyermek él veszélyeztetett helyzetben ma Magyarországon, akiknek a mindennapjai rettegéssel, bizonytalansággal telnek. Még ennél is megrázóbb a jelentés azon megállapítása, mely szerint egy évben átlagosan 17 ezer gyerek szökik el a rendszerből, és mintegy 800 fiatal él tartósan szökésben, teljesen láthatatlanul a hatóságok számára. Minden egyes szökésben lévő gyermek egy néma segélykiáltás. Egy olyan tragédia, ami arra figyelmeztet minket, hogy az államnak a szeretet és az odafigyelés nyelvén kell megmentenie a legkisebbeket. A múlt feltárása elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük a jelent. Kérem, mondja el a nyilvánosság számára, hogyan éltek eddig ezek a gyermekek, milyen körülmények vezettek oda, hogy gondoskodás elől a menekülést választották. Hogyan tudott volna a rendszer megvédeni bárkit is, ha 20%-os az szakember hiány, mi vezetett ideig? Mi a minisztérium stratégiája a rájuk bízott gyermekek bizalmának visszanyerésére és az emberi méltóságának visszaadására? Köszönöm megtisztelő válaszát.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Barna Szabó Tíma államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Ezek a jelenlegi tragikus állapotok nem egyik napról a másikra alakultak ki. Az elmúlt években a gyermekvédelmi rendszer szisztematikusan leromlott. Súlyosan veszélyeztetett gyermekek vártak hónapokat, vagy éveket arra, hogy bekerüljenek a gondoskodásban. Többségükben mély szegénységben, iskolákból kimaradva, designer drogok, kizsákmányolás és prostitúció veszélyének kitéve éltek. És mire bekerültek, már olyan mentális és fizikális állapotban voltak, amely drámaian leromlott. Egy ilyen helyzetben lévő gyermeket pedig 20%-os szakemberhiánnyal, megfelelő terápiás háttér nélkül nyitott intézményekben rendkívül nehéz megvédeni. Éppen ezért a szökés nem a probléma kezdete, hanem egy hosszú folyamat következménye. A stratégián kétirányú, azonnal biztonságot kell teremtenünk azoknak, akik ma vannak krízisben, és közben újjá kell építenünk azt a rendszert, aminek már eddig is meg kellett volna védenie őket. A 9,5 milliárd forintos krízisprogram részeként 4 helyszínen krízis otthonokat fogunk létrehozni, pszichológusok, pszichiáterek, orvosok bevonásával, akik a szükségletüknek megfelelően felmérik és stabilizálják a gyermekek állapotát, és ezt követően szintén a szükségletük alapján továbbítják őket a megfelelő szakellátás felé. De a valódi fordulat ennél többet jelent. Csökkenteni kell a várakozási időt, újra kell építeni a szakemberállományt, és meg kell erősíteni a családokat. A gyermekek bizalmát ugyanis nem lehet egy rendelettel visszaszerezni. Az csak kiszámítható jelenléttel, biztonsággal, megfelelő szakemberekkel és méltó ellátással kell újra kiérdemelni. Ez egy hosszú út, amelyet mi lépésről lépésre fogunk végigvinni. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük, államtitkár asszony, most megadom a szót képviselő úrnak a viszontválaszra, 1 perces időkeretben. Parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, államtitkár asszony, alapos és őszinte válaszát. Megnyugtató és példaértékű, hogy a kormány nem söpri szőnyeg alá ezt a problémát. Az

0: Azonnali 9,5 milliárd forintos krízisprogrammal megfelelően reagál erre a helyzetre. Négy helyszínen felálló krízisotthonok, a drogterápiás és autizmus specifikus ellátások fejlesztése pontosan az a gyors és határozott segítség, amelyre ezeknek a traumatizált gyermekeknek most azonnal szükségük van. Ugyanakkor képviselőként szeretném hangsúlyozni, hogy a falak felépítése és a milliárdok átcsoportosítása csak az első lépés. A valódi fordulatot az jelenti majd, ha sikerül csökkentenünk a várakozási időket, és megnyugtatóan rendezni tudjuk a szakemberhiányt. Többé egy gyermek se juthasson arra a végkövetkeztetésre, hogy az egyetlen megoldás a szökés. Köszönöm szépen a válaszát.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót államtitkár asszonynak, egy perces időkeretben a viszont válaszra parancsolja.
2: Igen, ahogy mondtam, a szökés maga nem a probléma kezdete, hanem annak következménye. Az eddigi trend az volt, hogy éveken át traumatizált gyerekek vártak arra, hogy bekerüljenek a gyermekvédelmi rendszerbe, ahol szintén egy jelentős szakemberhiány volt. Mi ezen szeretnénk változtatni, azonnali krízisellátással és megerősített szakmai csapatokkal, speciális ellátásokkal, mert ahogy mondtam, a gyermekek bizalmát nem lehet elvárni. Az biztonsággal, figyelemmel és méltó ellátással kell újra kiérdemelni. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, államtitkár asszony, tisztelt országgyűlés! Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek, a magyar emberek inkább piaci árat fizetnének címmel. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy a Fidesz frakció vezetője előzetesen úgy nyilatkozott, hogy személyes válaszadást kér, így a miniszterelnök távolléte miatt a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell majd válaszolnia. Most a Fidesz frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselője következik. Tisztelt országgyűlés, Hídvégi Balázs, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a szociális és családügyi miniszternek. Van itt önnek feladat, a miniszter úr. A miniszter távolléte miatt válaszadásra dr. Barna Szabó Tímea államtitkár asszonyt jogosította fel. Kérdezem, képviselő urat, elfogadja a válaszadó személyét. Köszönöm szépen, öné a szó, képviselő úr, 2 perces időkeretben. Legyenek kedvesek az időt visszaállítani. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt ház, államtitkár asszony. Lassan nem múlik el úgy hét, hogy ne hallanánk egy újabb gyárbezárásról Magyarországon. A 150 főt foglalkoztató Emalion Bonyhádi Zománcáru Kft. Például nemrég zárt be. A 400 főt foglalkoztató tószegi kerékpárgyár, az Axel Hunland Kft. Szintén bezárt. Az 500 főt foglalkoztató győri autóipari beszállító, a VKV Hungária Kft. Szintén. A 600 főt foglalkoztató Jászberényi Electrolux Lehel Kft. Pedig az év végén történő bezárásáról szólnak a hírek, erről már értesültünk korábban. Bonyhádon 117 évig működött a Zománcáru gyár, Jászberényben 68 évig volt hűtőgépgyártás, az önök kormányzása alatt ezektől végleg elbúcsúzhatunk. Mindösszesen több mint 1700 család megélhetése kerül így veszélybe. Emellett Bonyhád és Tószeg esetében a foglalkoztatás politikai problémák mellett a települések meghatározó iparűzési adóbevételtől is elesnek a működés megszűnésével. Így a települések működésében is módosításokra kényszerülnek, nehogy Isten, az önkormányzatoknál is létszámleépítésekre kerülhet sor. Azt gondolom, hogy egyetérthetünk abban, hogy a mindenkori kormánynak feladata a munkahelyek megőrzésért minden kezében lévő eszközzel fellépni, ennek eredménytelenség esetén pedig az utcára kerülő munkavállalókról gondoskodni, új munkába állásokat elősegíteni, tájékoztatni, célzott támogatásokat és programokat indítani. Ezzel szemben a sajtóból arról értesülhetünk, hogy a helyi önkormányzat vállalja végül magára az állás nélkül maradók és a környékbeli foglalkoztatók közötti közvetítést a további foglalkoztatás érdekében. A kormánytól meg a hergelésen, facebookozáson kívül nem nagyon látjuk, hogy érzékelné, hogy ez a probléma megjelent ezekben a térségekben, és hogy ebben feladata lenne az ön minisztériumának is. Pedig a 4 gyár bezárása rekord ilyen rövid idő alatt. Kérdésem tehát, hogy mely érintett gazdasági társasággal volt a kormány részéről egyeztetés a bezárásról? Folytattak egyeztetést a gazdasági miniszterrel? Milyen javaslatokat fogalmaznak a kormány? Mire számíthatnak az emberek ebben a nehéz helyzetben? Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Barna Szabó Tímea államtitkár asszonynak. 2 perces időkeretben válaszadásra parancsoljon, államtitkár asszony.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Örömmel tölt el, hogy most így aggódik a munkavállalókért, ha már eddig nem sikerült. Fontos tisztázni, hogy a csoportos létszámcsökkentés esetében a mi dolgunk nem az, hogy a munkáltató helyett meghozzunk egy munkáltatói döntést. A mi dolgunk az, hogy a döntés következményeit az érintett munkavállalók számára a lehető legjobban kezeljük. A minisztérium feladata, hogy minden információ birtokában legyen, segítse a munkavállalókat, valamint a munkáltatókat, és időben tudjon egy gyárbezárás vagy csoportos létszámleépítés következményeiről is. Igény esetén célzott egyedi foglalkoztatási program megvalósítására is van lehetőség, mobilizálható pénzügyi forrásokkal. Ennek célja lehet a munkavállalók átmeneti megsegítése esetleges fizetésképtelenség esetén, de erre vonatkozó felelős döntés csak a megfelelő információk birtokában lehet hozni. Biztosíthatom, képviselő úr, hogy a Szociális és Családügyi Minisztériumon a foglalkoztatási területen is kiváló kormánytisztviselőink és helyettes államtitkáraink vannak, akik azonnal felvették a kapcsolatot az érintett munkáltatókkal és munkavállalói érdekképviseletekkel. Az általuk jelzett igényekhez igazodó megoldásokon, programokon pedig együtt dolgozunk folyamatosan. És Kátai miniszter úr dolga az, hogy az előbb említett dolgok rendben menjenek. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, államtitkár asszony. Most megadom a szót képviselő úrnak a viszontválaszra 1 perces időkeretben. Parancsoljon.
3: Államtitkár asszony gyakorlatilag semmiféle konkrétumot nem mondott. Én nem arra vagyok kíváncsi, hogy milyen lehetőségek állnak fenn, ezt nagyon jól tudom. A Fidesz kormány esetén ezekkel mi éltünk és rögtön éltünk, direkten célzottan a kormányzat is, meg a helyi képviselő is. Ön egyetlen egy konkrét intézkedés nem mondott. Ön magában beszédes megjegyzem, hogy a foglalkoztatás politikai felelős államtitkárt mai napig nem nevezték ki az önök minisztériumában, van, talán nem olyan fontos ez ezek szerint. Vagy pedig eredetileg is az volt már az elképzelés, azzal, hogy ez önökhöz került, hogy visszatérjünk a munkanélküliség és a munkanélküliség az időszakában. Ez egy korábbi kormányzat, a szocialista kormányzat alatt volt jellemző. Ezt magunk mögött hagytuk, és nagyon szeretném azt kérni, hogy konkrétan, konkrétumok megnevezésével arról beszéljen, hogy mivel és hogyan segítik meg ezeket az embereket. 1700 család megélhetése került veszélybe azáltal, hogy ezeket a gyárakat bezárták, és semmilyen konkrétumot nem hallottunk önöktől. Jó geg volt résztáblát avatni a minisztériumoknak a falán, és erről egy Facebook posztot csinálni, de talán ez egy fontosabb ügy lenne, amivel foglalkozni kéne. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr, viszont válasz illeti meg államtitkár asszonyt 1 perces időkeretben, parancsolja.
2: Képviselő úr, ön politikát csinál abból, hogy emberek veszítik el a munkájukat. Miközben a cég a Fidesz gazdaságpolitikája alatt került olyan sajnálatos helyzetbe, amiben jelenleg van. És mi megpróbáljuk ebből kihozni a legjobbat. Sajnálom, hogy korábban nem volt ilyen aktív foglalkoztatás politikai kérdésekben, sőt igazából semmilyen kérdésben. Az elmúlt 2 évük arról szólt, hogy a Tiszapártot próbálják aljas módon lejáratni, ahelyett, hogy a munkavállalókért dolgoztak volna. Én szégyelném magam az ön helyében.
1: Tisztelt Országgyűlés, Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek. Be nem tartott választási ígéretek magára hagyták a devizahiteleseket címmel. A miniszter távoléte miatt válaszadása Boda Nikoletta államtitkár asszonyt jogosította fel. Kérdezem, képviselő urat, elfogadja a válaszadó szemét. Köszönöm szépen. Önt életi a szó, na csak képviselő úr, 2 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár asszony. Júniusban a parlament elfogadta a devizahitelesek ügyeiben a végrehajtások és kilakoltatások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. Ezt mi is támogattuk és megszavaztuk. A vitában egyet is értettünk valamiben, hogy ez csak egy kezdeti lépés, ez így nem maradhat, folytatásra van szükség. Ez egy ideiglenes tüneti kezelés, ezeket önök is elismerték, sőt mondták. A devizahitelezés túlfutásának, a bedőléseknek és a tragédiáknak több szakmai és politikai felelőse is van. Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, a pénzügyminisztereik, Simor András jegybankelnök, vagy a korábban önállóan működött PSZÁF-nak bizonyos vezetői. Az előző kormány A Fidesz-KDNP kormány bevezette a forintosítást, az árfolyamgátat, kedvezményes végtörlesztést biztosított, elindította a bankok elszámoltatását, és életre hívta az eszközkezelőt, valamint a családi csődvédelme intézményét is. 2010-ben 5,6 millió devizahiteles szerződés volt, a háztartási hitelállomány körülbelül 65-70%-a volt a devizahitelek aránya, az intézkedéseknek köszönhetően mára ez 1% alatti. De vannak még szerződések, és sok család sokat szenvedett eme káros banki termék miatt. Magyar Péternek a kampányban volt egy ígérete, vagy ahogy önök szoktak fogalmazni, vállalása. Szó szerint így mondta, közel egy éve, 2025. szeptember 18-án Pakson, és most idézek tőle, önök ezt nem szeretik, de akkor is muszáj. A Tisza kormány haladéktalanul kompenzációs programot indít. El fogunk indítani 2026-tól a kormányváltás után egy ilyen jóvátételi rendszert. Havonta maximum 100 ezer forintig, 2030-ig azoknak a családoknak, amelyek érintettek voltak a devizahitelebe, és igazolják a kárukat. Idézet vége. Az a kérdésem a pénzügyminisztériumhoz, hogy elkészült-e már ez az előterjesztés, mikor kívánják bevezetni ezt a kárpótlási rendszert, igazat mondott-e Magyar Péter a kampányban. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót Boda Nikoletta államtitkár asszonynak, 2 perces időkeretben parancsoljon öné a szó.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Először is szeretném rögzíteni, hogy a Tisza választási programjában egyáltalán nem szerepel az, amit most ön rajtunk számon kér. Viszont elkeserítőnek tartom, hogy a bedőlt devizahitelek témája 2026. szeptemberében még mindig az országgyűlés terítékén szerepel. Lassan 20 éve velünk élő problémáról beszélünk, amelyet a Fidesz-KDNP 16 éven át tartó kormányzása sem oldott meg. A végrehajtó maffia gazdagodott, miközben családok rokkantak bele a fizetési nehézségekbe. A Tisza kormány prioritásként kezeli ezt a kérdést, hiszen a devizahiteles válság nem csak gazdasági, jogi és pénzügyi kérdés, hanem a társadalom jelentős részét érintő trauma. A kormány, amint tehette, azonnal cselekedett. Melétei Barna Márton és Hantos István képviselőtársaim előterjesztését már júniusban elfogadta az országgyűlés, így a végrehajtások és a folyamatban lévő perek felfüggesztésre kerültek a szükséges jogalkotási lépésekig. Vállaltuk, hogy a tisztességes elszámolás rendjét az uniós joggal és a bírósági ítéletekkel összhangban lévő törvényben rögzítjük, megvizsgálva a hatályos törvények visszásságait. Az új jogszabály hatályba lépéséig a deviza alapú végrehajtási ügyekben semmilyen végrehajtási cselekmény nem foganatosítható. Ezt a szabályozást pedig a hazai és uniós jog tiszteletben tartásával jogbiztonságot teremtő módon fogjuk megteremteni. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönjük, államtitkár asszony, megadom a szót Nacsa képviselő úrnak, viszont válaszra 1 perces időkeret.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár asszony. Azzal kezdtem, hogy júniusban megtörtént ez a törvényjavaslat, sőt, azzal kezdtem, hogy én is támogattam és megszavaztam, és akkor egyetértettünk az önök frakciójában is azzal, hogy ez egy kezdeti lépés, és szükség van a következőkre. Ön most azt állítja, hogy amit Magyar Péter egy évvel ezelőtt mondott a kampányban, az nem igaz, az önök nem vállalták. Most konfliktusba kerül Magyar Péter mondataival, hiszen akkor ezzel azt ismeri el, hogy egy kampányban elmondott beszéd, amit Facebookon követnek több tízezren, és világosan belemondja a választók szemébe a vállalásait, az nem számít, hiába mondta, én szó szerint idéztem, nem én találtam ki ezt, hanem szó szerint a miniszterelnöktől idéztem a kampányban. Tehát azt állítja államtitkár asszony, hogy amit ott Magyar Péter elmondott, arra a devizahitelesek nem számíthatnak, mert időközben megváltozott az álláspontjuk. Én ezt is megértem, csak akkor lásson mindenki tisztán, önök a vállalásaikból, amit a kampányban tettek, abból most kihátrálnak. Köszönöm szépen.
1: Viszont válasz illeti meg államtitkár asszonyt 1 perces időkeretben, parancsoljon.
5: Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő úr, valóban nekünk voltak vállalásaink, és azok a vállalások lelettek írva a programban. Ebben a programban meglévő vállalásokat fogjuk teljesíteni, és ezeket lépésről lépésre meg is tesszük. És ezen kívül szeretném önt biztosítani arról, hogy az igazságügyi minisztérium vezetésével folyamatos egyeztetés zajlik az érintett szakmai szervezetekkel, és vizsgáljuk a jogalkalmazási javaslatokat annak érdekében, hogy a jogalkotás minél hamarabb befejeződjön. Úgyhogy lépésről lépésre haladunk ebben a témában is, és a devizahitelesek problémáját meg fogjuk oldani. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük, államtitkárasszony, tisztelt országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a Magyar Nemzeti Bank elnökének. Lesz-e végre bankszámlaszámhordozás, megkönnyítve a bankváltásokat, például az olcsóbb díjak érdekében címmel? A Magyar Nemzeti Bank elnöke távolléte miatt válaszadása Banai Péter Benő alelnök urat jogosította fel. Kérdezem képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy a Magyar Nemzeti Bank elnökétől személyesen kéri a választ?
6: Köszönöm, elnök asszony. Banai Péter Benő szakmaiságának őszinte tisztelője vagyok, de mégis megválnám, elnök urat.
1: Köszönöm szépen. A Magyar Nemzeti Bank elnökének a második soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Most a Mi Hazánk frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselője következik, aki szintén Novák Előd képviselő úr. Az alábbi kérdést kívánja feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek. Meddig marad a technikai dolgozók hátrányos megkülönböztetése a köznevelési intézményekben? Novák Előd képviselő urat illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
6: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszter asszony, a Fidesz kormány idején több alkalommal is írásbeli kérdéssel fordultam a belügyminisztériumhoz. A köznevelési intézményekben dolgozó technikai kisegítő munkatársak helyzete miatt, mivel jelentős és nehezen indokolható különbségek alakultak ki a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, úgynevezett NOKS munkakörben foglalkoztatottak, valami az ugyanazon intézményekben dolgozó egyéb technikai és kisegítő munkatársak között. Az óvodai, konyhai dolgozók, takarítók, karbantartók, kertészek és más technikai munkakörben foglalkoztatottak ugyan nem tartoznak a NOKS munkakörök közé, munkájuk nélkül azonban az óvodák és iskolák mindennapi működése elképzelhetetlen. Ön az országos tanévnyitón bejelentette, hogy hamarosan sor kerül a nevelés-oktatást közvetlenül segítő dolgozók béremelésére. Magyar Péter pedig már arról beszélt, hogy a NOKS dolgozók bérrendezése 2 lépcsőben történhet meg. Az első lépése várhatóan október közepén, a másodikra pedig január 1-től kerülhet sor. A NOKS dolgozók bérrendezése indokolt és régóta esedékes, magam is többször szorgalmaztam az országgyűlésben is, indítványt is nyújtottam be érdekükben. A mostani bejelentésekből azonban egyelőre nem derül ki, hogy az intézkedések érintik-e az ugyanazon óvodákban és iskolákban dolgozó, de nem NOKS munkakörbe tartozó technikai és kisegítő munkavállalókat. A kérdés tisztázása azért is indokolt, mert a pedagógus szakszervezetek követeléseikben már nem csak a NOKS dolgozók, hanem a technikai munkatársak bérrendezése is megjelent. A bérezés mellett továbbra sem rendeződött az éves szabadság kérdése sem, miközben a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló NOKS dolgozók évi 50 munkanap szabadságra jogosultak, az MT hatály alá tartozó technikai dolgozókra ez a kedvezőbb szabályozás nem terjed ki, így akár ugyanazon intézményen belül egymás mellett dolgozó munkavállalók között is jelentős különbség állhat fenn az éves szabadság tekintetében. Mire számítunk tehát? Várom érdemi válaszát.
1: Köszönjük, képviselő úr, megadom a szót Lannert Judit miniszterasszonynak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
7: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A technikai dolgozók hátrányos megkülönböztetése az elmúlt 16 évben volt szokás. Az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bére 2013 óta nem emelkedett, az előző kormány elfelejtette őket. Most viszont megemeljük a NOKS dolgozók bérét a technikai munkatársakkal együtt. Ahogy korábban bejelentettük, 2 lépcsős béremelés lesz, az első lépés október közepén történik, a másik pedig várhatóan január 1-től. A Tisza kormány betartja vállalásait, és a kiemelkedően magára hagyott szakterületen dolgozók megkapják a szükséges szakmai, erkölcsi és anyagi támogatást. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük szépen, miniszterasszony. Viszont válasz illeti meg képviselő urat egy perces időkeretben. Parancsoljon.
6: Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt miniszter asszony, úgy volt korrekt, hogy én is megtapsoljam ezt a felszorolást, amely lényegre törően és lényegében elfogadta, hogy nem halogatható tovább a technikai dolgozók bérrendezése, munkakörülményeinek rendezése sem. Azért örülnék, hogyha tájékoztatást adna esetleg arra, hogy a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó technikai dolgozók szabadsága a jövőben hogyan fog alakulni, hogy ez a különbségtétel még megmarad-e. De mindenképp örülök annak az elmozdulásnak, amit az előző kormány nem rendezett. A kormányváltás azonban, hát nézzük a jó oldalát, legalább ezt a lehetőséget megteremtette, hogy az új kabinet felszámolja az azonos intézményekben dolgozók között kialakult.

0: indokolatlan különbségeket. Én azért nyújtottam be korábban önnek írásbeli kérdést is az ügyben, és most szóbeli kérdésben is örülök, hogy erre választ adott, mert ezt nem lehet tovább halogatni, de azt gondolom ez a kérdés még, ami a szabadságukat illeti, hogy az teljes különbségtétel megszűnjön, ez még nyitva maradt. Örülök, hogyha ezt most itt le tudjuk zárni. Köszönöm, elnök asszony.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Miniszterasszonyt illeti a viszontválasz. Egy perces időkeretben parancsoljon.
2: A munkatörvénykönyvet tekintve azt utána nézzünk, ezt is megpróbáljuk megoldani, és itt szeretném megköszönni minden noksos és technikai dolgozó munkáját az iskolában. Valóban nagyon fontos szerepet töltenek be a portások, kertészek, ugyanúgy gyerekekkel dolgoznak, mintát, modellt közvetítenek, szeretnénk, ha megbecsült partneri lennének a pedagógusoknak, és az iskola életében is tudnák végezni a dolgukat eredményesen és sikeresen a továbbiakban is.
1: Köszönjük, miniszterasszony. Tisztelt országgyűlés, dr. Németh Csilla, a TISZA képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a szociális és családügyi miniszternek. Egyetlen gyermek sorsa sem lehet pénzkérdés címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadása dr. Barna Szabó Tíme, a államtitkárasszonyt jogosította fel. Kérdezem, képviselőasszonyt, elfogadja-e a válaszadó személyét? Köszönöm szépen, bólintással jelezte, hogy igen, öné a szó. Képviselőasszony, 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt elnökasszony, tisztelt államtitkárasszony. Az elmúlt évek legsúlyosabb társadalmi adósságával nézünk szembe a hazai gyerekvédelem kapcsán. A kormány a napokban hozta nyilvánosságra azt a 220 oldalas jelentést, amely kendőzetlenül mutatja be a korábbi időszak mulasztásait és a gyermekvédelmi rendszer kritikus állapotát. Szembesülnünk kellett azzal, hogy az állam korábban sok esetben magára hagyta a legkiszolgáltatottabbakat. Képviselőként és édesanyaként politikai és morális kötelességemnek érzem rákérdezni a kormány lépéseire ezzel az elszomorító jelentéssel kapcsolatban. Amikor egy nemzet jövőjéről döntünk, a legfontosabb mérce az, hogyan bánunk a ránk bízott gyermekekkel, és ehhez a mindenkori kormánynak minden létező pénzügyi erőforrást azonnal elő kell teremtenie. A jelentésből pontosan tudjuk, hogy Magyarországon 23 ezer gyermek él állami gondozásban. A pénzügyminiszter a napokban bejelentette, hogy a kormány 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít. Tisztelt államtitkárasszony! A helyzet kritikusságának megértéséhez fontos tisztáznunk, hogy az előző rendszerben mekkora forrás jutott a gyermekekre, illetve hol mutatkoznak meg a legnagyobb pénzügyi hiányosságok, amelyeket most a minisztériumnak pótolni kell. A múltnál viszont sokkal fontosabb az, mit tesz most a kormány. Ezért azt szeretném kérdezni, hogy mi alapján lettek kiválasztva azok a sarokpontok, ahol ez a 9,5 milliárd forint segítséget fog nyújtani. Várom megtisztelő válaszát.
1: Köszönjük szépen, képviselőasszony. Megadom a szót dr. Barna Szabó Tíma államtitkárasszonynak. Viszont válaszra 2 perces időkeretben parancsoljon.
4: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, köszönöm a szót. A krízisprogramnak az a célja, hogy oda visszük a forrást, ahol ma a legnagyobb a veszély, és ahol az elmaradó segítségnek visszafordíthatatlan következményei vannak. Ezeket a beavatkozási pontokat a gyermekvédelmi diagnózis, az adatok és a terepen dolgozó szakemberekkel folytatott beszélgetések alapján választottuk ki. A legfontosabb területek az alábbiak. Elsőként a legsúlyosabb állapotban lévő gyerekekre, különösen azokra, akik folyamatos szökésben vannak, egy külön krízisellátás biztosításával gondoskodunk. Ahogy már mondtam, ebben a krízisellátásban pszichológusok, pszichiáterek és különböző speciális ellátók fognak a gyerekek rendelkezésére állni, felmérni őket, hogy aztán a megfelelő szakellátás felé továbbítsák. Ugye a gyermekvédelemben az is egy probléma, hogy nem az igényeiknek megfelelően lehet ezeket a gyermekeket a szakellátásokba betenni, hanem úgy rakták be őket, ahol éppen volt hely, éppen ezért nem a saját

0: igényeikről szólt az ellátás. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy több száz csecsemő kórházakban reked hónapokon keresztül, úgy, hogy tudjuk, hogy a fejlődésük szempontjából minden nap számít. Éppen ezért ez egy másik sarkalatos pontunk, amin azonnal segíteni szeretnénk krízisnevelő szülőkkel és krízis-csecsemő otthonok kialakításával. Nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy az itt dolgozó szakemberek az elmúlt években semmilyen mentális segítséget nem kaptak, gyakran egyedül magukra utalva, több csoportot elvállalva ott voltak, és nem volt pszichiáter, pszichológus vagy szupervízió, ami megfelelően segítette volna. Ezen is változtatni szeretnénk. A negyedik, az pedig az adminisztráció radikális csökkentése, a digitalizáció, AI alapú megoldásokkal. Azt akarjuk elérni, hogy a szakemberek idejét ne a papírmunkat töltse ki. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, államtitkár asszony. Megadom a szót viszont válaszra képviselő asszonynak egy perces időkeretben. Parancsoljon.
2: Köszönöm a válaszát, államtitkár asszony. Azt gondolom, hogy a mai napon egyértelművé vált, hogy a kormány nem elfordul a gyermekvédelem problémáitól, hanem szembenéz vele, és konkrét lépéseket tesz. Most az ellenzéki képviselőtársaimnak mondanám, hogy a gyermekvédelem nem lehet politikai csatározások terepe. Itt a gyermekek biztonságáról, a gyermekek fejlődéséről, a gyermekek méltóságáról, és ne felejtsük el, hogy a felnövekvő gyerekeknek a jövőjéről van szó. Éppen ezért üdvözlöm, hogy a kormány nem csak többletforrást biztosít, hanem a rendszer működésének ellenőrzését, a korábbi hiányosságok felszámolását is napirendre tűzte. A mi feladatunk az, hogy a gyermekek jobb és biztonságosabb körülmények között élhessenek. A kormány ebben most konkrét döntéseket hozott, konkrét forrásokat biztosít, és ezért a magam részéről a megtett intézkedéseknek nagyon örülök. Köszönöm.
1: Köszönjük, képviselőasszony. Államtitkár asszonyé a szó, viszont válasz keretében egy perc áll rendelkezésére.
0: Köszönöm szépen. A rendszer problémája nem kizárólag a forráshiány, hanem hatékonysági és strukturális probléma is. Ezért a krízisprogram kettős feladatot szolgál, egyrészt azonnali segítséget nyújt, ugyanakkor meg kell alapoznunk egy átláthatóbb, hatékonyabb és gyermekközpontú rendszer, valóban gyermekközpontú rendszer kialakítását. A cél az, hogy megmondjuk, hogy rá tudjunk mutatni, hogy akár egy forintból is milyen tényleges eredmény és biztonság és segítség jut el a gyermekekhez. Nem engedhetjük meg többé azt, amire a diagnózis is rámutatott, hogy az egyik gyermekotthoni központban a napi ötszöri étkezés biztosító szolgáltatási díj, élelem és nyersanyag beszerzése ténylegesen mindössze 1500 forint volt gyermekenként naponta, miközben a jogszabály 4000 forintot írt elő. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, államtitkár asszony. Tisztelt országgyűlés, Hortai Olivér, a Fidesz képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek, mennyivel nőhetnek az árak címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra Porcser Áron államtitkár urat jogosította. Felkérdezem, képviselő urat elfogadja a válaszadó szemét, bólintással jelzi, hogy igen. Köszönöm. Öné a szó, képviselő úr, két perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. A jövő évi lakossági gázárakról szeretném kérdezni. Kaptam egy levelet a héten, egy aggodalmaskodó levelet egy hölgytől, amiben felhívta rá a figyelmemet, hogy idén a szolgáltató nem publikálta a következő évre vonatkozó gáztarifákat, holott a korábbi években ez mindig megtörtént júliusban vagy augusztusban. És a kérdése időszerű, ugyanis holnap kezdődik hivatalosan a fűtési időszak. Jelenleg minden magyar háztartás 102 forintos köbméterenkénti áron juthat gázhoz az évi 1729 köbméteres sávhatárig, a felett pedig 767 forinton. A kérdésem az lenne, hogy önök vállalják-e azt, hogy a jövő évben fenntartják ezeket a tarifákat, megtartják az érintettek széles körét, megmarad a sávhatár és maga a tarifa, vagy terveznek-e valamiféle változtatást, és hogyha igen, akkor pontosan miért, vagy úgy is kérdezhetném, hogy mennyit kell fizetnie a levél szerzőjének majd a következő évben a gázért. Előre is nagyon köszönöm.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Porcser Áron államtitkár úrnak. 2 perces időkeretben parancsoljon, államtitkár úr.
4: Köszönöm szépen a szót, elnökasszony. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Múlt héten is egy hasonló témában hozott kérdést, és akkor megpróbáltam egy kicsit udvariasan fogalmazni, de most megpróbálom hasonlóan, de egyértelműbben, mert tisztázzuk a helyzetet. A gázár lekötéséért önök feleltek. Ezt minden évben korábban megcsinálták áprilisig, májusig, és a korábbi években mindig ez sikerrel jár, de idén önök ezt nem tették meg. És most jöhetnek ezekkel, hogy jaj, miért nem kötöttük le mi, de igazából fedezik a saját hibáikat. Tisztázni kell az, hogy a téli hónapokban, amikor a legnagyobb a fogyasztás, és egyben legdrágább az ár, azokban a hónapokban hagyták üresen így a magyarokat. És ezek után még minket kérnek számon. Korábban is gyakorlatilag kérdezte például az időzítést, kérdezte az, hogy most akár milyen árakon lehetne, még a múlt heti kérdésében is, hogy akár 60 vagy 70 eurós árakon lehetne rögzíteni a gázat. De hogyha már időzítésről beszélünk, miért nem teszi fel ezt a kérdést annak, aki még 30 eurós áron fele ennyiért tudta volna lekötni, akinek a feladata lett volna? Mi most egy olyan stratégián dolgozunk, hogy kiszámítható, átlátható módon legyen egy árlekötési stratégia, ami a későbbi években igenis stabilitást fog adni, de ezzel az a célunk, hogy az önök hagyatékát és az önök kiszolgáltatottságát próbáljuk helyrehozni, mert amilyen helyzetbe hagyták itt az országot, az elfogadhatatlan. Köszönöm a figyelmet!
1: Köszönjük szépen, államtitkár úr, megadom a szót Hortai képviselő úrnak. 1 perces időkeretben a viszontválaszra parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, tisztelt államtitkár úr, szeretném emlékeztetni arra, hogyha nem válaszol, az is egyfajta válasz. Én azt kérdeztem, hogy jövőre hogyan fognak alakulni a gáztarifák, és nem csak én kérdezem ezt, jelenleg 2,5 millió háztartás használ gázt, ez 6 millió embert jelent, és a háztartások jelentős részének az egyik legnagyobb kiadási tételét a gáz beszerzések, a gázköltségek jelentik. A magyaroknak joguk van tudni, hogy januártól mennyit kell fizetniük a gázért, úgyhogy kérem, hogy egyenesen válaszoljon erre.
1: Államtitkár úré a szó, 1 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen a szót, elnökasszony. Akkor megint tisztázunk egy helyzetet. A gáztározóink töltöttsége az EU átlag fölött van. Közel 70% az ellátásunk igenis biztosított. Nem kell a riogatás, képviselő úr. Ön több mint 10 évig dolgozott a századvégnél. Annál a századvégnél, ami az elmúlt 2 évben több mint 26 milliárd forintot kapott kutatásokra, tanulmányokra, de valójában posztgyártásra és propagandára. Tény, hogy most is az adófizetők fizetik önt, de kérem, ne tegye. Legalább tartsuk már egy szakmai síkon ezt az egészet, ez az ijeszgetés nem megy semmire. Az ellátásunk biztosított, hazahosszuk az EU-s forrásokat, óriási energetikai fejlesztések fognak indulni az országban, a hálózat terén, az energiatárolók terén, nincs erre szükség, az adófizetők jobb szolgálatot érdemelnek ennél, amit ön most csinál. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt országgyűlés, az azonnali kérdések és válaszok órájának végére értünk. Most 17 óra 39 perckor áttérünk a kérdések tárgyalására. Tisztelt országgyűlés, Vicma Mihály, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek. Mi lesz a kamatstop sorsa címmel? Vicman képviselő urat illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt államtitkárasszony, tisztelt képviselőtársaim! A pénzügyminisztérium 2026. június 11-én társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 2026. évi 2014-es törvény módosítását jelentő törvényjavaslat tervezetet, amely a fogyasztóknak nyújtott hitelekkel kapcsolatos átmeneti szabályokat úgy módosította, hogy az úgynevezett kamatstopp intézkedés 2026. szeptember 30-ával kivezetésre kerül. Tisztelt államtitkár asszony, önök azt ígérték, hogy a kamatstopp kivezetéséig, vagyis idén szeptember 30-áig majd lezajlanak azok az egyeztetések, amelyek alapján az érintett adósok megismerhetik a rájuk vonatkozó szabályokat. Nos, szeptember 30-a aggasztóan közel van, és ezzel párhuzamosan fontos azt is kiemelni, hogy ma Magyarországon mintegy 200 ezer adós érintett a kedvező törlesztő részlet fizetés lehetőségével. Nos, ők azok, akik most teljes bizonytalanságban várják, hogy októbertől mennyivel kell többet fizetniük lakáscélú hiteleik törlesztésére. Tisztelettel kérem államtitkár asszonyt, hogy válaszában szíveskedjen a következőkre kitérni. Milyen feltételekben állapodtak meg a hitelintézetekkel a kamatstopp kivezetése érdekében? Mikor kívánják ténylegesen kivezetni a kamatstoppot? A fizetési nehézségekkel küzdők részére milyen lehetőségek lesznek a kamatstopp kivezetését követően a törlesztő részletfizetés könnyítése érdekében? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Boda Nikoletta államtitkár asszonynak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
6: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Köszönöm szépen a kérdését, képviselő úr, mert most végre lehetőségem van tisztázni ezt a téves kommunikációt, amit az elmúlt hetekben folytattak. A 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopp 2026. április 18-ától határozatlan időre meghosszabbításra került. A kormány már több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel a kamatstopp esetleges kivezetéséről, de mostanáig nem sikerült olyan megoldásban megegyezni, amely kellő garanciát jelentett volna arra, hogy a kamatstopp kivezetése ne jelentsen az érintett ügyfelek számára jelentős tehernövekedést. Mivel a kormány számára az érintett ügyfelek védelme alapvető szempont, így egyelőre nincs megállapodás, és ennek hiányában a kamatstopp egyelőre változatlan feltételek mellett fennmarad. Úgyhogy köszönöm szépen a kérdést és a megtisztelő figyelmet.
1: Köszönjük, államtitkár asszony. Tisztelt országgyűlés, dr. Hargitay János, a KDNP képviselője. Kérdést kíván feltenni a szociális és családügyi miniszternek. Be nem tartott választási ígéretek miért nem duplázták meg az időskorúak járadékát címmel? Dr. Hargitay János képviselő urat illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
7: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, államtitkár asszony. Az önök tárcáját illetően nagyon sok ígéretvállalás elhangzott a választási kampányban, persze nem a miniszter úrtól, nem is öntől, abban az időben még alig szólalhattak meg, de a miniszterelnök úr egyértelműen fogalmazott, 25. szeptember 23-án Miskolcon. Azt állította, hogy a Tisza párt azonnal, még egyszer mondom, azonnal megduplázza az idősek járadékának összegét. A weboldalukon még egy kalkulátort is működtettek, ahol az idős emberek kiszámíthatták, hogy az emelés után hogyan változik az ő járulékuk. Sok idős ember, gondolom, joggal szavazott épp ezért önökre, és kíváncsiak arra, hogy ha nem is azonnal, mert ezen már túl vagyunk, mikor teljesül az önök ígérete. Az Orbán kormány is nagy figyelmet fordított a nyugdíjasokra, amikor a 13. és a 14. havi nyugdíjat bevezette. Csak remélni merem, hogy ebben a rendszerben változást nem következik, nem éri meglepetés az időskorúakat. De a kérdésem érdemi részére újra visszatérve, mikor valósul meg az önök ígérete, vállalása nyugdíjjáradékok kapcsán? Várom meg tisztelő válaszát, tisztelt államtitkár asszony.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Barna Szabó Téma államtitkár asszonynak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
0: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr, a kérdés inkább az, hogy hogyan jutott el idáig Magyarország. A Fidesz hosszú éveken keresztül kormányozta ezt az országot. Ha valóban úgy gondolják, hogy az időskorúak járadékának jelenlegi összege méltatlanul alacsony, akkor fel kell tenniük a kérdést, hogy hogy hagyhatták, hogy több ezer nyugdíjas honfitársunk nyomorogjon egyik hónapról a másikra éveken keresztül. Mi komolyan gondoljuk, és mondjuk ma is, hogy a tiszta kormány a tisztességes nyugdíjak és a méltó időskor kormánya lesz. De az időskorúak támogatása nem merülhet ki abban, hogy időről időre látványos és hatalmon lévő politikusok jó indulatához kötött intézkedéseket vezetünk be. A Tisza szociálpolitikájának középpontjában nem az egyszeri pénzosztás áll, hanem a biztonság, a kiszámíthatóság és az emberhez méltó élet feltételeinek a megteremtése. És nem teszünk úgy, mintha az előző kormány által hátrahagyott költségvetési és szociális problémák egyik napról a másikra megszüntethetőek lennének. A családpolitikai stratégia kialakítása során különböző intézkedéseket együttesen vizsgáltunk, például a vényköteles gyógyszerek áfamentessége vagy a tűzifa áfa csökkentése, s adatokra alapoztunk, különös figyelmet fordítva a kiszolgáltatott helyzetben lévőkre. Örülök annak, hogy most már önök is aggódnak az időskorúakért, akiknek hónapról hónapra néhány tízezer forintból kell megélniük. A vállalásunk világos. Első lépésként 18 év után először az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2027. január 1-től a jelenlegi 28.500 forintról 120 ezer forintra emelkedik. Ez több mint négyszeres emelést jelent. Emellett a megváltozott munkaképességűek, a rokkantság és rehabilitációs ellátásban részesülők 10%-ot emelést kapnak, és 65 éven felül nem kaphatnak havi 120 ezer forintnál kevesebbet. Mert számunkra tisztességes időskor nem csak egy kampányszlogen. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni az egészségügyi miniszternek, miért szigorítják tovább a védőoltások rendszerét címmel. Szabadi képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben, parancsoljon.
8: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Miközben az Egyesült Államok felülvizsgálja a gyermekkori oltási ajánlásokat, Európa nagy részében pedig a pneumokókusz oltás nem is kötelező, önök egy újabb kötelező oltás lehetőségét készítik elő. Az erről szóló rendelet tervezet szerint 3 helyett akár 4 pneumokókusz oltást is kell majd beadni, amiről nem maga a jogszabály fog rendelkezni, hanem a tiszti főorvos egy módszertani levélben. Tehát úgy látom, alakul, államtitkár úr, az oltásterror újabb variánsa, csak most éppen a Tiszánál. A kampány oltásokra tekintettel különösen nagy problémát jelent, hogy Magyarországon lehetetlen egy gyermeknek oltás alóli mentességet kapnia, hiába támasztja alá 2-3 szakorvos is a mentességi kérelmet a gyermek oltási utáni nem kívánatos reakciójára, illetve súlyos tartós betegségére hivatkozva. Az NNGK felülvizsgálja ezeket a szakvéleményeket, de talán azt is lehet mondani, hogy egyszerűen csak felülbírálja. Országszerte egyedül a Szegedi Járási Hivatal adta meg a mentesítést az orvosi szakvélemények alapján, azonban az NNGK utasítására ezeket a mentesítéseket jogszabálysértésre hivatkozva visszavonták. Ezzel megfosztották a gyermekeket a jóhiszemű szerzett jogaiktól, és több családot sodortak bizonytalanságba, hiszen azok a gyermekek, akik érzékenyen reagálnak a kötelező oltásokra, azoknak az egészségére ez veszélyt jelenthet, és ha a gyermekvédelemről beszélünk, akkor ne bántsák a gyermekeket, főleg azokat a gyermekeket, akik érzékenyek ezeken a területeken. Magyarországon már így is világviszonylatban kiemelkedően szigorú oltási rendszer működik, ezért kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy miért tesznek újabb pneumokókusz oltást kötelezővé. A járványügyi helyzet egyáltalán indokolja ezt a döntést? Vizsgálták-e, hogy ennek milyen egészségi és jogi következményei lesznek, illetve a nemzetközi gyakorlatot követve szigorítás helyett miért nem az ajánlások irányába mozdulnának el, az mégis emberségesebb lenne. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Svéd Tamás államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
9: Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, először az aktuális kérdésére válaszolva, képviselő úr, félreérti a hivatkozott rendelet tervezetet. A pneumokokhoz elleni védőoltás ugyanis eddig is kötelező volt, nincs szó új védőoltás bevezetéséről, vagy a hazai védőoltási rendszer szigorításáról. A pneumokokusz oltásra vonatkozó módosítást egy új, az Európai Unióban engedélyezett oltóanyag megjelenése tette szükségessé, mely a korábban a hazánkban alkalmazott oltási sémától eltérő módon alkalmazandó, de ugyanazt a járványügyi előnyt és védelmet biztosítja a gyermekek számára, mint az eddig alkalmazott oltóanyag. Ami a többi kérdést illeti, akárhányszor fogja feltenni őket, mindig hasonló válaszokat fogunk adni. Hazán 99%-os átoltottsági mutatóval rendelkezik az életkorhoz kötött kötelező védőoltások tekintetében, amely szükséges gyermekeink megvédéséhez, a kedvező járványügyi helyzet fenntartásához. A védőoltások egyéni és egyben közösségi célt is szolgálnak, amelyben a szülő nem oltatja be gyermekét, a fertőző betegség nem csak a gyermeket veszélyezteti, hanem mindazokat az oltatlan gyermek környezetében megfordulnak, és bármelyokból nem rendelkeznek megfelelő védettséggel. A védőoltások ellenjavallétét az országos tiszti főorvos által évente kiadott védőoltási módszertani levél tartalmazva, kevés valódi ellenjavallat van, ezek figyelembevétele fontos, és meg is történik. A megfelelő kivizsgálásokat követően a valóban indokolt mentesítéseket az erre hivatott szakemberek megadják. Valótlan, tehát az ön azon állítása, hogy hazánkban ilyen mentesítést kapni lehetetlen, és valótlan marad, akárhányszor ismétli el. Emellett pedig legalább ilyen fontos, hogy a védőoltások időben megtörténjenek, tehát ha valódi, szakmailag alátámasztott ellenjavallat nincs, minden oltható gyermeket a megadott időben oltásban kell részesíteni. Éppen ezért az NNJK munkatársai a feladatukat végzik, amikor a mentesítési szakvéleményeket szakszerűen felülvizsgálják, és ha nem kellően indokoltak, akkor visszavonják. Ezzel az érintett gyermeket és mellettük az összes többit is védik. Közös célunk az, hogy hazánkban egyetlen gyermeket se veszítsünk el olyan fertőző betegségek miatt, amelyek oltásokkal megelőzhetőek lennének, mint ahogy az ön által példaként elénk állított Egyesült Államokban sajnos mindgyakrabban előfordul. Az oltási program ezt a célt szolgálja hatékonyan. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, Ferenci Gábor, a Tisza képviselője kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek. Tankerületek megújulnak, vagy minden marad a régiben címmel? Ferenci Gábor képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben, parancsolja.
10: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszter asszony, a Tisza kormány egyik legfontosabb vállalása, hogy az oktatás irányításban is felszámolja a pártállami reflexeket, és tiszta szakmai átlátható működést teremtsen. Ennek részeként jelentek meg 2026. augusztus 20-án az új tankerületi igazgató pályázatok, amelyekre szeptember 20-áig lehet jelentkezni. A pályázatok célja, hogy a tankerületeket megfelelő vezetői tapasztalattal, szakmai tudással és világos programmal rendelkező szakemberek vezessék. Ugyanakkor sok pedagógusban és szülőben jogosan merül fel a kérdés, hogy mi garantálja, hogy a korábban politikai alapon kinevezett, az oktatásban ekkora károkat okozó vezetők most valóban kizárásra kerülnek, és esélyük sem lesz visszatérni ugyanabba a pozícióba, pusztán egy újrapályázással. Ezért kérdezem a miniszterasszonyt. Milyen konkrét garanciák biztosítják, hogy az új tankerületi vezetői pályázatok elbírálásakor valóban a szakmai alkalmasság, a vezetői teljesítmény, az oktatási program és az intézményekkel való együttműködést legyen a döntő szempont, és ne lehessen egyszerűen újra pozícionálni a korábbi rendszer vezetőit? Milyen garanciát kapnak a pedagógusok, a szülők és az önkormányzatok arra, hogy a mostani pályázatok valóban szakmai megújulást és ne csupán személycserét jelentsenek. Köszönöm megtisztelő válaszát.
1: Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót Lannert Judit miniszterasszonynak 2 perces időkeretben.
11: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A rövid válaszom, a tankerületek megújulnak. És nem csak a vezetők személye változik, hanem az a szemlélet is, amely szerint a tankerületek működnek. A Tisza kormánnyal egy új korszak kezdődött el a tankerületek működésében is. A kormány vállalása az volt, hogy átlátható és szakmailag megalapozott eljárás keretében választjuk ki az új tankerületi igazgatókat annak érdekében, hogy csak olyanok kerülhessenek vezetői pozícióba, akik szolgálatnak tekintik a rájuk bízott intézményrendszer fenntartói irányítását, és értik az iskolák mindennapi működését. Megújulnak a tankerületek mind vezetésükben, mind működésükben. Az új vezetőket ellentétben a Fideszre jellemző nepotizmussal nem a térség országgyűlési képviselője és nem a politikai vezetők választják ki, hanem nyílt pályáztatással olyan szakemberek kerülnek a tankerületek élére, akik valóban együttműködnek a szülőkkel, pedagógusokkal és az önkormányzatokkal is. A helyi közösségek nagyobb beleszólást kapnak az iskolák életébe. Hangsúlyozom még egyszer, a kiválasztási eljárás nem politikailag motivált lesz, hanem azt vizsgáljuk, hogy ki milyen, nem azt vizsgáljuk, hogy ki milyen pártszimpátiával vagy politikai nézetekkel rendelkezik, hanem azt, hogy milyen elképzelései vannak a rábízott feladat ellátásáról, hogyan kívánja az adott tankerületi központ fenntartásában lévő intézményeket fejleszteni, támogatni, és mennyire lesznek partnereink az oktatási rendszer hosszú távú átalakításában. A pályázati felhívások még elérhetők a Klebersberg központ honlapján, benyújtásuk határideje 2026. szeptember 20-a, és ismétlem, a döntést kizárólag az eljárásban megfogalmazott szakmai szempontok alapján egy szakmai bizottság által a beérkező nevelőtestületi és településvezetői vélemények kikérése után fogjuk meghozni. Köszönöm figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, Purcs János, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Mi lesz a 60 Jászberény közötti út sorsa címmel? Púcs János képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben, parancsoljon.
12: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt államtitkár úr. Azt szeretném önnek mondani, hogy természetesen frissen megválasztott kormányként nem várható el, hogy ismerjék az országot, vagy ismerjék a járságot, de mégiscsak itt ül közöttünk Halmai Ferenc államtitkár úr, mielőtt eltörölték volna a 60 Jászberény közötti 4-sávos útszakasznak a fejlesztését, megkérdezhette volna államtitkár urat, hogy mit jelent az országnak a járság, és mit jelent a gazdaságnak az infrastruktúra. A járság gazdasága a megye 65%-át teszi ki, vagyis az ország gazdasági erejének is az egyik legfontosabb pillére. Államtitkár úr az elmúlt hetekben a gazdasági szakemberek előtt jelentette ki, hogy 60 Jászberény közötti 4-sávos útfejlesztés az sztornóza van. Nem értjük, hogy miért, közbeszerzés alatt szabályosan és a fejlesztési keret is megvolt rá. Ha csak más válasza nincs a kormánynak, az államtitkár úrnak, akkor természetesen értjük, hogy Magyar Péter agresszív bosszúja az mindenkit magával rend, még a kormánytagot, Halmai Ferenc képviselő urat is, amit nagyon sajnálatosnak veszem, hogyha a képviselő úrnak azzal a tudattal kell hazamenni a járságba, hogy minden, amit az előző kormány adott, azt a jelenlegi kormány azt mind elveszi. Természetesen nem szeretném nehéz helyzetbe hozni államtitkár urat, de a segítségemet és a támogatásomat ezúton is felajánlom, kedves Feri, hogyha nem mered megkérdezni, vagy kérni, vagy követelni a kormánytól, ahogy ez szokás a járság fejlődése és fejlesztése érdekében, akkor számíthatsz rám. Megteszem én. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak. 2 perces időkeretben parancsoljon.
13: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Abban az egyetlen dologban önnek igaza van, hogy én nem ismerem a járságot, de végre hosszú idő után egy olyan képviselője lett Halmai Ferenc személyében a régiónak, aki nem csak ismeri a területet, a járságot, mint a tenyerét, de végre egy komolyan vehető emberként tud megjelenni, mind otthon, mind itt a parlamentben. Hát ön egyébként a beruházás státuszával kapcsolatban teljes tévedésben van. Az igazság az, hogy a 32-es számú főút, M3-as autópálya és Jászberény közötti szakaszának 4 nyomúsítása korábban megindított kiviteli tervszintig tartó tervezésben van, jelenleg is zajlik ez. Ennek lezárulta pedig a jövő évben lesz. Tehát ön olyat kér számon, ami még folyamatban van. Úgyhogy megnyugtathatok mindenkit a járságban, és országszerte is, hogy nem fog leállni ez a projekt, a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak ez egy fontos projekt. Ennek a megtörténtéig, mármint a tervezés lezárultáig, azonban bármilyen további döntés meghozni ezzel a konkrét beruházással kapcsolatban, az pont olyan felelőtlen lenne, mint amit Lázár János 2022 után folytatott. Bármit megbeszéltek, ötleteltek a minisztériumba, azt ő másnap egy Lázár infón kézténként bejelentette, hogy nem lett semmiből semmi, és mindenki most számon kéri ezt, az ennek a hozománya, ennek a következménye. Úgyhogy még egyszer szeretnék megnyugtatni mindenkit a jászságban, hogy a négy nyomúsítása a 32-es számú főútnak nem került le a napirendről, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium folytatja ezt a projektet, tervezési fázisban van, és jövőre, amint ez lezárul, annak a további sorsáról mindenkit tájékoztatni fogunk. Államtitkár

0: Titkár asszony, ugye 2025-ben Magyar Péter Budapesten, Szolnokon, Issaszegen, Butakalászon és Sátoraljaújhelyen is megerősítette, hogy lesz egy úgynevezett baba ápolási kezdőcsomag. Ez nem csak szóban hangzott el, hanem a Működő és Emberséges Magyarország című dokumentum 158. oldalán is megtalálható. Ezen ígéretük, ennek keretében ez azt jelenteni, hogy minden egyes baba születésekor ugye a családok kapnának egy gyermekem született baba kezdési csomagot. 50 ezer forint értékben tettek erre vonatkozóan ígéretet, és ehhez kapcsolódik az én kérdésem. Ugye itt a képviselőtársaim már kérdezték a családi pótlék megduplázását, a gyesgyet duplázását, de hogy mikor várható a baba ápolási kezdőcsomag, vagy baba kelengye, hívjuk bárhogyan szeretnénk. Nagyon fontos lenne, nyilván a családok várják, és ezért felvetődik a kérdés, hogy mikor és milyen forrásból szeretnék ezt megvalósítani. Kampányígéret vagy marad, vagy pedig a kormányzás alatti kifogás, és nagyon szeretnénk a jövő idő helyett jelen időt hallani. Köszönöm szépen a megtisztelő válaszát.
1: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Most megadom a szót dr. Barna Szabó Tímea államtitkár asszonynak, 2 perces időkeretben parancsoljon, államtitkár asszony.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Egy olyan családpolitikát örököltünk önöktől, ami amellett, hogy kaotikus, a társadalmi szakadékot egyértelműen kimélyítette, a rászoruló családoknak teljesen elengedte a kezét. Jelenleg is egy gyermekvállalás előtt álló pár nehezen tudja kiszámolni, hogy mekkora juttatásra számíthat, hiszen a rendszer szétdarabolt, bizonyos juttatások tehermentesek, másokra mondjuk adó van kivetve. Mi abban hiszünk, hogy az ország akkor lehet erős, ha minden család biztonságban érzi magát, és ha a szülők tudják, hogy a családtámogatási rendszer kiszámítható. A cél egy ilyen stabil rendszernek a kialakítása. A Fidesz kormányzása alatt például a babaváró vagy a családok otthonteremtési kedvezménye több alkalommal módosult. Éppen ezért erre nehéz volt építeni. De a kiváló konstrukciók ellenére is rengeteg választói megkeresést kapunk, hogy krízis esetén több 10 évre el vannak adósodva ezek a családok, és adott esetben a csőd szélére kerülnek ezek mellett, a nagyon kedvező konstrukciók mellett. Emellett nincs, nem volt lakhatási, egységes lakhatási politika vagy bérlakás program. Aki nem tud ingatlant vásárolni, annak a fizetésének a jó része elmegy lakbérre. Nekünk az a célunk, hogy túllépjünk a puszta pénzosztáson és hitelezésen. A gyermekvállalási kedv hajszolása helyett a családok valódi jólétét, biztonságát és életminőségét szeretnénk a középpontba helyezni. Egy átfogó, kiszámítható, igazságos jóléti stratégiára van szükség. Stabil családpolitikára, elvándorlást megállító környezetre, a mély szegénységben élők célzott felkarolására, az egészségi állapot javítására, a megelőzhető halálozás csökkentésére és a várható élettartam növelésére. A Fidesz által létrehozott káros elemek negatív hatásainak csökkentésén túl az anyagi jogon járó juttatások bevezetésén már szintén dolgozunk. Egyébként ilyen volt az iskolakezdési támogatás, és ilyen még a kedvező áron vásárolható tűzifa, aminek az áfáját csökkentettük. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, Dócs Dávid, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a vidék és település fejlesztési miniszternek. Ha önök a vármegyei közgyűléseket egy tolvonással megszüntetnék, akkor vajon mire számíthatnak a kistelepülési önkormányzatok címmel? Dócs Dávid képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben, parancsoljon.
3: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház! Hát valóban a kérdés adja magát, hiszen önök sajnos az építés helyett inkább a rombolásban jeleskednek, hiszen építén csak egy dolgot építettek eddig, azt is a mi javaslatunkra, természetesen azt is megkésve, és az önök tétlenkedése miatt, a Tisza tétlenkedése miatt, ezt a fenéggátat is Paksnál majdnem elmosta a Duna. Így jogos a kérdés, hogy mire jó ez a rombolás, hiszen a felálló Tisza kormány első intézkedései között volt, hogy a polgármesteri béreket szerették volna csökkenteni, és terven volt a mandátum korlát esetükben. Ők aztán jobban jártak, hiszen csak a béreiket fagyasztották be, de mi országgyűlési képviselők egy mandátum korlátot is kaptunk, amivel úgy gondolom, hogy aláásták a demokráciát, hiszen Magyarországon, aki választó, az választható is, kivéve a mi esetünkben, hiszen önök fontosnak

0: tartották, hogy a politikai ellenfeleiket kiiktassák. És hát, hogyha tovább megyünk ezen a gondolatmeneten, akkor a jóléti választási ígéretek helyett azt láthatjuk, hogy a rombolás tovább folytatódott, és Rákosi Mátyáshoz hasonlóan megyékre módosították a vármegyéket, belerúgva ez az évezredes magyar hagyományokba. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan intézkedés volt, ami nem csak hogy nem volt népszerű, hanem teljesen felesleges volt, hiszen semmit nem tett hozzá az átlag magyar életéhez. Most az újabb agymenésük a vármegyék közgyűlések megszüntetése, de a rossz nyelvek szerint magát a vármegye rendszert is szeretnék felszámolni, hiszen valamiért nagyon úgy néz ki, hogy le akarnak számolni ezzel a hát mondjuk úgy, hogy közigazgatási intézménnyel, vagy ezzel a fajta vezetői struktúrával, pedig van erre jó példa a szomszédos államokban, hiszen Romániában rengeteg dolog tartozik mondjuk a megyékhez, és ők nagyon jól is használják az itt kapott jogosítványokat, viszont valóban a Fidesz kormány egyik bűne az, hogy kiüresítette ezeket a vármegyei önkormányzatokat, ez miatt viszont nem beszántani kellett volna őket, hanem funkcióval megtölteni, így a kérdésem az az lenne, hogyha a vármegyei közgyűléseket egy tolvonással megszüntetik, akkor mire számíthatnak azok a kis települési önkormányzatok, melyeket az önök államtitkára szerint vissza kell adni a természetnek? Kérem egyértelmű válaszát. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Stumpf Péter államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsolja.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Túl vagyunk néhány ilyen vármegyés vitán. Én megfigyeltem, hogy valamilyen perverz örömét leli az ellenzék abban, hogy Rákosi bátyást emlegeti itt a házban. Ön se hagyta ki most a lehetőséget. Azért emlékeztetem, hogy a jelenlegi megyehatárok ugye a Rákosi rendszerben lettek meghatározva. Remélem, nincsenek álmatlan éjszakái emiatt. Szerintem érdemes egy kicsit beszélni arról, már kevés időn van, hogy mi az, hogy mit tekintünk önkormányzatnak. Ugye, mi önkormányzatnak talán önnel ellentétben nem a megyei közgyűlést tekintjük, nem a polgármester az önkormányzat, nem a képviselőtestület az önkormányzat. A helyi közösség az önkormányzat, és ezért olyan programokat tervezünk, amik ugye az ő autonómiájukat és lehetőségeiket szeretné javítani, növelni. Ön azt kérdezi, hogy mire számíthatnak a kistelepülési önkormányzatok. Például számíthatnak a Szent István programra, aminek a keretében 1 milliárd forintot kap minden 10 falu. És ahogy mondtam, ugye az önkormányzat a helyi közösség, ennek a pénznek a felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek majd. Számíthatnak arra, hogy duplájára emeltük a tűzifa keretet. A jövő évben 2-szer annyi forrás áll majd rendelkezésre a szociális tűzifa programban, illetve a jelenleg ez évét is ugye a duplázással tudtuk fenntartani. Számíthatnak arra, hogy megtartjuk a jelenlegi támogatásokat, amiket élveznek, és számíthatnak arra, hogy a hazahozott uniós forrásoknak a révén további infrastruktúrális beruházások valósulnak meg, vagy például olyan energetikai fejlesztések, amikről egyébként már ma itt hallottunk kapitány miniszter úrtól. Senki nem beszélt tolvonással, megszüntetésről, arról van szó, hogy a Tisza kormány meg akarja szüntetni a politikai kifizetőhelyeket. Ön így írta egyébként le a vármegyei közgyűlést, úgyhogy szerintem akkor értjük egymást. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, tisztelt országgyűlés, a kérdések tárgyalásának végére értünk. Én a magam részéről megköszönöm az együttműködésüket, az elnöklést, ülésvezetést átadom Kőszegi Krisztián alelnök úrnak, és most 2 perces technikai szünetet rendelek el. Köszönöm szépen.

0: kérem, foglaljanak helyet. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a szakképzésről szóló 2019. évi 80-as törvénymódosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés T/438. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Jakab Zsuzsannának, a bizottság előadójának, 15 perces időkeretben parancsoljon.
1: Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A Törvényalkotási Bizottság a 2026. szeptember 10. napján tartott ülésén a házszabály 46. paragrafusa szerint megtárgyalta a szakképzésről szóló 2019. évi 80-as törvény módosításáról szóló T/438-as számú törvényjavaslatot. A törvényjavaslat célja a szakképzési rendszer hatékony, átlátható, szakmai minőséget és szervezeti stabilitást erősítő átalakításához szükséges körülmények biztosítása. Ennek nyomán a módosítás eredményeként egyszerűsödik a vezetési struktúra a kancellári és főigazgatói munkakörök összevonásával, megszüntetve a kettős vezetésből fakadó átfedéseket. Megerősödik a szakmai irányítás az önálló szakmai főigazgató helyettesi pozíció létrejöttével, és összességében átláthatóbbá válik a vezetők kiválasztása. Emellett fontos előrelépés, hogy bővül az oktatói testületek szerepe, amelyek ezentúl véleményezhetik a főigazgatói pályázathoz benyújtott vezetési programot. Továbbá a Törvényalkotási Bizottság ülésén is elmondtam, de itt is szeretném eloszlatni azokat az aggályokat, melyek szerint a fenntartói igazgatóváltást a tanévet befolyásolni fogja. Nincs szó ilyesmiről, tekintettel arra, hogy itt nem szakmai tartalomról, illetve a tanrendről szóló módosításról kell dönteni, hanem egy fenntartói igazgatóváltásról, vezetőváltásról. A részletes vitát lezáró, az Oktatási Bizottság által tett 4 pontos módosító javaslatban szereplő a főigazgató helyettes kinevezéséhez szükséges miniszteri egyetértés pontosítására, az oktatói testület igazgatói pályázathoz készülő vezetési programról történő véleménynyilvánításra, illetve a módosításokkal összefüggő technikai pontosításokra vonatkozó módosításokat a Törvényalkotási Bizottság támogatta. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata egyes hivatkozási számon 3 technikai módosítást tartalmazott, melyet a TAB szintén támogatott. Az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. paragrafus 5. és 7. bekezdése alapján 14 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében tartózkodás nélkül fogadta el. Kérem Önöket, hogy támogassák a javaslat elfogadását. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, képviselőasszony. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni? Miniszterasszony igennel válaszolt. Mielőtt megadnám a szót, felhívom a figyelmét, hogy a vitában történő felszólalásra és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésére. Parancsoljon, miniszterasszony.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Szeretném megköszönni a kormánypárti képviselők tartalmas, való életből hozott tapasztalatokon alapuló támogató hozzászólásait, amelyek rámutattak arra, hogy nem csak az új oktatás irányítás érzékelte, hanem az oktatási rendszer szereplői is érezték, megélték, megszenvedték azt az időszakot, amelynek tapasztalatai a mielőbbi változtatást ösztönözték. Szeretném megköszönni az ellenzéki képviselőknek, hogy építő jellegű kritika észrevételeik, javaslataik megfogalmazásával lehetővé tették a tervezett változások hátterének, indokainak alapos körüljárását, mind az általános vita, mind a bizottságülés keretében. Az elmúlt években a szakképzés problémái gyakran elfették a sikerkampányok. Az első 100 nap egyik legfontosabb tanulsága viszont éppen az volt, hogy a valós helyzet sok esetben drámaian eltér attól a képtől, amelyet a korábbi döntéshozók bemutattak. Ahhoz, hogy a szakképzés alkalmas legyen arra, hogy a rugalmas tanulási utak terjesztésével minél több tanulót kísérjünk el a technikum befejezéséig, valamint a korai iskola elhagyást tovább tudjuk csökkenteni, ennek az oktatási területnek a további támogatása és erősítése szükséges. Fel kell oldanunk a szakképzésben tapasztalható olyan feszültségeket, mint a technikumi diákok 12. évfolyamos érettségi felkészülése és a tanévrendjének ütemezése, a képzés és kimeneti követelmények értelmezési bizonytalanságai, a program tantervi ajánlások fejlesztésének elégtelensége, a központi vizsgafeladatok transzparenciájának hiánya. Érzékeljük a duális képzés kettőségét, miközben a vállalati tanulás alapvető érték, a kis- és középvállalkozások számára sokszor megterhelő a szakképzési munkaszerződés adminisztrációs terhe. Nem hújhatunk szemet az iskolai tanműhelyek gépparkjának problémái felett sem, hiszen mindannyian tudjuk, hogy többek között a hegesztést, a forgácsolást vagy a gépjárműszerelést nem lehet elméletben vagy online formában megtanulni. A hozzánk érkezett visszajelzésekből látjuk, hogy sok helyen még az alapvető infrastruktúrális feltételek biztosítása is napi küzdelmet jelent. Nem várhatunk el 21. századi minőségi oktatást és korszerű szakmai munkát ott, ahol az emberi munkavégzési környezet nincs rendben. Tisztában vagyunk azzal, hogy a korszerű szakmai munka, illetve a fiatalok motivált és méltó tanulásának elengedhetetlen feltétele a megfelelő környezet megteremtése, ezért ebben a kérdésben is pontos képet szeretnénk kapni a helyi valóságról és a legsürgetőbb beavatkozási igényekről. Olyan országos helyzetfelmérést szeretnénk készíteni a szakképzésről, amiben megvizsgáljuk, milyen állapotban vannak a tanműhelyek és az eszközök, milyen szakmában van oktatóhiány, mekkora a lemorzsolódás, hány végzett tanuló helyezkedik el a szakmájában, milyen digitális és nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek a diákok, és milyen különbségek vannak a fővárosi, városi és kistelepülési intézmények között. Ezek alapján olyan indikátorokat hozunk létre, amelyek évről évre visszajelzést adnak a szakképzés minőségéről. Olyanról, mint a korai iskola elhagyók aránya, a végzettek elhelyezkedési és továbbtanulási aránya. Ezért szükséges, hogy minden intézményben legyen mérhető, rendszeresen frissített digitális és szakmai eszközfejlesztési terv. A jövőben a szakképzési intézményrendszer vonatkozásában 4 meghatározó irányt követünk. Az egyik a tanulóközpontúság és a készségfejlesztés. Elsőként a tanulóközpontúság és a készsége alapú úgynevezett skills first szemléletről beszélnék. Nem engedhetjük meg, hogy diákjainkat gyorsan avuló lexikális tananyagokkal terheljük túl, és kiégve engedjük el őket a vizsgákig. Olyan képzésre van szükség, amely az általános alapműveltség mellett alkalmazható szakmai tudást, magabiztos probléma megoldó képességet, szilárd alapkészséget és folyamatos technológiai tanulási vágyat ad a kezükbe. Ehhez az iskolákhoz helybe visszük a módszertani pedagógiai megújuláshoz szükséges támogató segítséget. Szakmai közösségeket építünk, a szakképzés intézményeit pedig tanuló szervezetekké transformáljuk. A másik a méltányosság és befogadás. Második pillérünk, ez a szakképzésnek valódi esélyteremtő és felzárkóztató védőhálót kell biztosítania, amely diagnosztikus felkészítő programokkal, célzott fejlesztéssel és valóban átjárható képzési utakkal óvja meg a fiatalokat a korai lemorzsolódástól, és minél több tanulót kísér el a technikum befejezéséig. A Fidesz korszak egyik öröksége az a szemlélet, ami túl korán próbálja eldönteni, hogy egy fiatal milyen irányba induljon. Mi azt mondjuk, egy 15 éves gyermek nem elveszett ember, ha még nem tudja, mi akar lenni 30-es korában, ezért rugalmasabb rendszert szeretnénk. Legyen lehetőség szakmát váltani, legyen lehetőség tovább tanulni, legyen lehetőség technikumból felsőoktatásba tovább lépni, legyen lehetőség felnőttként új szakmát tanulni. Sokkal nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni a pályaorientációra, az általános és szakképző intézményekben működő pályaorientációs és életút tanácsadó szolgálatot szeretnék létrehozni, ahol minden diáknak, akinél ez szükségesnek látszik, legalább évente egyszer egyéni fejlődési beszélgetésen kell részt venni. És a szakképzés egyik legnagyobb kihívása a társadalmi egyenlőtlenség, ezért különös figyelmet szeretnénk fordítani a hátrányos helyzetű tanulók utazás és kollégiumi támogatására, a digitális eszközökhöz és internethez való hozzáférésére, a nyelvi felzárkóztatásukra, a mentorprogramokra, a szakmai versenyeken és tanulmányi programokon való részvételükre, valamint a pályaorientációs és vállalkozói műhelyekre. A cél nem az, hogy mindenki ugyanoda jusson, a cél az, hogy senki ne azért maradjon le, mert rossz helyre született. Harmadik alapelvünk a tényeken és adatokon alapuló döntéshozatal. Széles körben végzünk felméréseket, megnézzük a munkaerőpiaci hatásokat, és minden döntésüket a kutatásokra, valamint a terepen dolgozó kollégák közvetlen tapasztalataira alapozzuk. Ennek első lépése a már említett állapotfelmérés a szakképző intézmények körében, amit tervezünk egyébként az általános képzés és felsőoktatás terén is. Negyedik mindent átható elvünk a partnerség és az intézményi autonómia megerősítése. Az elmúlt években a rendszer a bizalom helyett az ellenőrzés logikájára épült, a túlzott központosítás és a mikromenedzselés nem növelte a teljesítményt, viszont csökkentette az intézmények kezdeményező készségét. Meg kell szüntetni a mikromenedzselő túlkapásokat, erősíteni szükséges a személyközpontú demokratikus vezetési és szervezési kultúrát annak érdekében, hogy az támogassa a tanuló szervezeti működés kialakítását. A mostani törvénymódosítási javaslat az első lépés ahhoz, hogy a szakképző intézményben létrehozzuk a szakmai autonómia helyi keretét. Nem akarjuk megmondani az iskoláknak, hogy mit és hogyan tanítson, de a minimum feltételeket és a kimenetet az indikátorok rendszerén át nyomon kísérjük, az éves eredményeket pedig nyilvánossá tesszük. Tisztelt ház! Mi nem egyszerűen újabb szakképzési reformot akarunk, szemléletváltást akarunk. Olyan rendszert akarunk, amelyben az iskola nem büntet, nem megbélyegez, nem rangsorol, hanem felemel. Olyan szakképzést akarunk, amelyben a szakma nem másodrendű választás, hanem büszkeség, tudás, kreativitás és önállóság. Olyan gazdaságot akarunk, amelyben a jó szakember nem olcsó munkaerő, hanem megbecsült, önálló, tudására és kezdeményező készségére építő középosztálybeli ember. És olyan Magyarországot akarunk, ahol egy fiatalnak nem kell elhagyni az országot ahhoz, hogy a tudásából, a tehetségéből vagy a vállalkozásából tisztességesen megéljen. Ezért kérem a tisztelt országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjen.
0: Köszönöm, miniszterasszony! Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Szűcs Dórának, a kijelölt oktatási bizottság előadójának, 6 perces időkeretben parancsoljon.
3: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszterasszony! Az Oktatási Bizottság 2026. szeptember 2-ai ülésén a TPER 438 szám alatt benyújtott a szakképzésről szóló 2019 évi 80. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját a házszabály 44 és 45-ös paragrafusa alapján lefolytatta. A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a házszabály 44. paragrafus első bekezdésében foglalt követelményeknek. A részletes vita során a bizottság megtárgyalta a benyújtott módosítójavaslatokat. Kormánypárti oldalról a T/438/3/1-es számú módosítójavaslat került benyújtásra, melyet a bizottság 6 igen és 3 nem szavazattal támogatott. Ellenzéki oldalról benyújtott T/438/4/2-es számú módosító javaslatot a bizottság 3 igen és 6 nem szavazat mellett nem támogatott. A bizottság részéről további módosító javaslat nem volt. A bizottsági vita egyik központi kérdése volt, a szakképzési centrumok vezetésében bekövetkező változás időzítése volt. Az ellenzéki módosító javaslat azt indítványozta, hogy a főigazgató vezetőváltás ne január 1-ével, hanem a tanév végével, július 1-ével történjen meg. A módosító javaslat támogatói elsősorban azt hangsúlyozták, hogy egy jelentős szervezeti átalakításnak nem célszerű a tanév közepén megtörténnie. Az előterjesztő és a kormánypárti képviselők ugyanakkor nem támogatták a módosító javaslatot. Ennek egyik legfontosabb indoka az, hogy a szakképzési centrum költségvetési szerv, melyek költségvetési éve január 1-től december 31-ig tart. A költségvetés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a közbeszerzések szempontjából ezért a vezetési struktúra változását a költségvetési év kezdetére célszerű időzíteni. A szakmai szempontok között az is elhangzott, hogy a szakképzési centrum nem azonos magával az iskolával. A centrum vezetésében bekövetkező változás nem jelenti az iskolaigazgatók, igazgatóhelyettesek személyének megváltozását, így az intézmények napi működése alapvetően továbbra is biztosított. Az Oktatási Bizottság álláspontja szerint a szakképzési rendszer működésének folyamatossága, a költségvetési évhez való igazodás és a tanulók érdekeinek biztosítása egyaránt fontos. Az előbbiekben elhangzottakra tekintettel az Oktatási Bizottság támogatja a törvényjavaslat elfogadását, és kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
0: Köszönöm, képviselőasszony! Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során két perces hozzászólásra nincs lehetőség. Megadom a szót Rápai Róbert képviselő úrnak, parancsoljon.
4: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Amikor a szakképzésről szóló törvény módosítását tárgyaljuk, akkor nem csak egy technikai jellegű javaslat fekszik előttünk. Ezért engedjék meg, hogy mint egykori szakgimnázium igazgató és pedagógus, ne csupán a paragrafusok, hanem a magyar oktatás egészének valósága felől közelítse meg a kérdést. A korábbi kormányok a szakképzési centrumok létrehozásával egy meglehetősen bürokratikus rendszert építettek fel, amelyben a szakmai szempontokat gyakran gúzsba kötötte a politika és a központosítás, ahogy sok más szektorban is. Ennek a centralizált rendszernek voltak szimbólumai a kancellárok is. A kettős vezetés intézménye nem szolgálta a hatékonyságot. Ellenben az illetékességi jogok keveredéséhez, helyenként belső konfliktusokhoz, egymásra mutogatáshoz vezetett. A kancellárok kinevezésénél elsődleges volt a politikai lojalitás, állítják kezdettől fogva a rendszer kritikusai, például az érdekvédők, akik sok szakmavelivel egyetemben úgy vélik, hogy a kancellárok elsődleges feladata az volt, hogy a nagypolitika ellenőrzése alatt tartsák a centrumokat. Meggyőződésem, hogy az iskolákat nem pártirodából kell irányítani, nem ez szolgálja a szakképzés érdekét sem. Ezzel a törvényjavaslattal egy átlátható, felelősebb vezetési modellt hozunk létre. Megszüntetjük a kancellária rendszert, és ezzel párhuzamosan visszaállítjuk az oktatói testületek véleményezési jogkörét is, mert a Tisza oktatáspolitikájának általános szándéka ez minden területen. Ellentétben az előző kormányzattal mi bízunk az intézményvezetőkben, a helyi pedagógusokban és szakoktatókban, akiknél jobban senki sem ismerheti az adott középiskolát és a helyben felmerülő igényeket. Tisztelt képviselőtársaim! A szakképzés rendszere persze nem csak fekete és fehér, voltak előremutató lépések is, ilyen a 2012 után lépcsőzetesen bevezetett duális képzés és az ösztöndíj rendszer. Saját választókerületemben Szombathelyen kezdetektől fogva jól működik a duális oktatás, olyannyira, hogy az ELTE Szavária Egyetemi Központjába, vagyis a helyi felsőoktatásba is sikeresen integrálták ezt a gépészmérnök, gazdálkodási és menedzsment, valamint a turizmus vendéglátás alapszakokon. És mi azt ígértük, hogy ami jó, azt megtartjuk, ha kell, persze továbbfejlesztjük. Ugyanakkor az előző oktatáspolitika mély sebeket is ejtett a rendszeren. Tetten érhető volt, hogy a szakképzést az ipari összeszerelő üzemek előszobájának tekintették. Központosítottak ott is, ahol a helyi közösségek, az iskolák vezetői sokkal jobban tudták, hogy mire van szükség. Elvették az intézmények szakmai autonómiáját, és ami a legfájóbb, módszeresen leépítették a pedagógusi pálya megbecsülését. A szakképzésben tanuló fiatalokat gyakran egy olyan merev rendszerbe kényszerítették, amely nem a jövő, hanem a múlt kihívásaira készítette fel őket. Mi ezen változtatunk. Ez a jogszabály módosítás is abba az irányba mutat, hogy életszerűbbé, a mindennapi gyakorlathoz jobban illeszkedővé tegyük a képzési rendszert. Fontos az is, hogy ha valódi minőséget akarunk, érdemes a legjobbaktól is tanulni. Nézzük meg például a finn szakképzési modellt. Finnországban a szakképzés nem egy B-terv vagy gyengébben teljesítőknek, hanem egyenrangú vonzó életpálya a gimnáziumokkal szemben is. A diákok személyes tanulási terv alapján haladnak egy rendkívül rugalmas és gyakorlatorientált képzésben. Ez a rendszer bízik az oktatókban, és rugalmasan alkalmazkodik a diákok egyéni képességeihez és a területi igényekhez. Nekünk is ezt az utat kell járnunk, nem a bürokráciát kell erősíteni, hanem versenyképes szervezeteket kell működtetnünk a szakképzésben is. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk lévő törvénymódosítási javaslata a kancellária megszüntetésével és az oktatói karok egyes jogainak visszaadásával egy fontos lépés afelé, hogy a hazai szakképzés rendszere hatékonyabb és rugalmasabb legyen. És egy fontos lépés afelé is, hogy a hazai szakképzés könnyebben és gyorsabban tudjon alkalmazkodni a kor kihívásaihoz. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslatot. Kérem önöket, és egyúttal minden oktatásban jártas és tevékeny szakembert, hogy dolgozzunk végre közösen egy tudás alapú társadalomért. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
0: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Hankó Balázs képviselő úrnak, parancsoljon.
5: Tisztelt miniszter asszony, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az, hogy miről is szól valójában ez a törvényjavaslat, az nem az általános indokolásából derül ki a törvényjavaslatnak, mert az tényszerűen a megújult szakképzés eredményességét ismeri el akkor, amikor azt mondja, hogy a gazdasági szereplőkkel való együttműködés kiváló volt. A valós indoklás, amelyet Junit miniszter asszony adta meg nem több évvel, hanem 18 nappal ezelőtt az általános vitában, amikor azt mondta, a választók arra szavaztak, ami egyben mindannyiunk érdeke is mondta, hogy a szakképzési centrum vezetők terepét minél hamarabb megtisztítsák. Azaz, a választók miniszter asszony értelmezése szerint arra adtak felhatalmazást nekik, hogy kirúgják a szakképzési centrumok vezetőit. Milyen érdekes, hogy évekkel ezelőtt az interjújában az iskolai igazgatókról mindezt elmondta. Ráadásul ez annyira sürgető, hogy ezeknek a kirúgásoknak fél évkor kell megtörténnie. Annyira sürgető ez a feladat, hogy a TAB módosítással, amelyet a kormánypárti képviselők támogattak, a pályázatok kiírására szánt 30 napos határidő helyett a hatályba lépést követő nap lesz a pályázatok kiírása. Gondolom, a pályázatok mellett már megvannak azok is, hogy kik lesznek a kiválasztottak, hiszen erre utal az Oktatási Bizottság szeptember 2-a ülésén elhangzott egyik hozzászólás, amely zökkenőmentes átadásátvételről beszélt, amit a főigazgatók készítsenek elő, és így már az új pályázó ez idő alatt is felkészülhet arra, hogy átvegye a szakképzési centrum igazgatását. A tisztás kommunikáció szerint az autonómiát éppen visszanyerő oktatási terület pedig ne szóljon bele az oktatói igazgatói program véleményezés igazgatói programban, hiszen a TAB módosító a döntési jogkört véleményezési jogkörre írja át az oktatási testület vonatkozásában. Csak hogy jól értsük, az oktatási testület autonómiáját azzal segít elő, hogy döntés helyett véleményt adhat. Nézzük, mi történt az egyetemek vonatkozásában. Az egyetemek vonatkozásában a KEKVA kuratóriumi tagoknál a szenátusnak kellett rangsorolni. Ott, ahol politikailag ez a rangsor nem volt megfelelő, ott az oktatási minisztérium vagy más minisztérium indoklás nélkül módosította ezt. Így történhetett meg például az, hogy az utolsó helyre rangsorolt pályázóból lett végül is az adott KEKVA kuratóriumának elnöke. És az sem meglepő, hogy a 21 kuratóriumi elnök közül ki maradhatott meg a KEKVA egyetemek vonatkozásában kuratórium elnökként, Váberer György. A politikai célú vezetőváltásokkal több mint 220 ezer nappali képzésben tanuló diák és 24 ezer oktató mindennapi életét is elbizonytalanítják. Mert fél évben kell a főigazgatókat lecserélni, és a teljes gazdasági rendszert átszervezni. Ezért is tettünk javaslatot arra, hogy megfelelő felkészülési idő és átmeneti idő legyen biztosított, és a változásokra a jövő tanévtől kerüljön sor. De ezt az Oktatási Minisztérium és az Oktatási Bizottság kormánypárti többsége sem támogatta. A minisztérium nem mással érvelt, mintsem, hogy költségvetési évhez kell kapcsolni az új vezetőket. Vezetőváltásnak költségvetési értelemben csak akkor van relevanciája, ha ez intézmények közötti átszervezéssel is jár. Azaz megszűnnek intézmények, összevonásra kerülnek intézmények. Ez is, mintha már egy hallott terve lenne, hogyan kell kisiskolákat bezárni, vagy kistelepüléseken iskolákat összevonni. De még formál logikailag se koherens az az érvelés, mert az egyik mondatukkal azt mondják, hogy a kancellári rendszer a mindennapokat akadályozta minden iskolában. Ezért kell ezt a törvényjavaslattal megszüntetni, és egy személybe összevonni a szakmai és gazdasági vezetést. Azaz a mondat egyik fele, ha igaz, akkor a másik felének nem kell igaznak lennie, vagy leginkább azt mondhatjuk, hogy mind a két állítás hamis, hiszen a kancellári rendszer a mindennapokat segítette, és sajnos az átállás a minisztériumok nem működéséből is látjuk, biztos jelentős problémákkal jár majd, hiszen nem csak a 25-30 fős szakképzési centrumra terjed ki a teljes gazdaság átszervezésre. Az pedig mosolyogtató érv volt, hogy azért kell fél évkor ezt megtenni, mert nyáron is van oktatás a szakképzésben, amit persze mindannyian tudjuk, hogy a nyári oktatási teher az messze nem akkora, mint a fél évkori. Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy azonnali pályázatkiírás tisztogatás és az oktatási testület autonómiájának korlátozása fél év közben. Egy olyan oktatási területen, ahol az adatokat és a tényeket számisztikának hívják, de a tények attól még tények. Az Európai Unió harmadik legjobb szakképzése a szakmai versenyek alapján a magyar. Az informatikai területen minden egyes esetben aranyérmesek vagyunk. És hogy van adat a munkaerőpiaci megfelelésre, mutatja azt is, hogy az OECD munkaerőpiaci megfelelésében a magyar szakképzés bronzérmes. És hogy igenis lépett előre a szakképzés, a pályaorientációnak köszönhetően is, mutatja, hogy még 19-ben 10-ből 4 nyolcadikos választotta a szakképzést, most már 10-ből 6 nyolcadikos választja a szakképzést, és igenis a technikumok és a felsőoktatás összekapcsolásának köszönhető nem csak Szombathelyen, hanem szerte az országban az, hogy 82%-kal nőtt a technikumból a szakképzésbe jelentkezettek száma az elmúlt 4 év során, és igenis a 170 ezer diák ösztöndíjban való részesítése 8-16 ezer, 59 ezer forint, vagy akár az elindult duális képzésben az SZIA mentes 168 ezer forintot is elérheti. És hogy léptünk előre, a korai iskolahagyásban mutatja azt, hogy az elmúlt 3 év során 4,2%-kal ponttal csökkent a korai iskola elhagyás, elérve az uniós átlagot, és a lemorzsolódás már csak 4,7%, és az oktatók megbecsülését mutatja az ötszöri 2,5-szeresre emelkedett oktatói bér. És hogy a tanműhelyekről is egy számisztikát hozzak ide, 150 ezer négyzetméternyi tanműhely, duális képzőhely újult meg, minden mellett meg 250 ezer négyzetméternyi szakképzési terület újult meg, amelynek folytatása szükséges. Azaz ez nem számisztika, tények, amit folytatni kell, és nem vezetőváltásokat kell kierőszakoltan tenni. Probléma alapú oktatás, a szakképzés sajátja, 857 digitális tananyag a szakképzés sajátja. Mi hangzott el még Lanner Judit miniszterasszony részéről az általános vitában? Eltérítették az útját azoknak, akik szakképzésbe járnak. Ennek pedig az egyik legfőbb okaként az ösztöndíjat jelölte meg. Kimondatlan cél tehát nem más, mint hogy minél többen válasszák ismét a gimnáziumokat. Miközben a 2019 óta megújult szakképzés igenis jó, más úton jár, amely más út eredményekkel és olyan eredményekkel járt az elmúlt évek során, amelyet mindannyian ismerünk. A szakma becsületét adta vissza a 2019-től megújított szakképzés, ennek pedig a strukturális kulcsa a köznevéléstől elkülönített szabályozás volt. A mi célunk is az volt, hogy a szakma választás ne B-terv legyen, hanem a hivatás. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a cél most nem más, mint a szakképzésben politikai célból vezetőváltás, a szakképzés súlyának csökkentése, mindez pedig annyira sürgető, hogy január 1-jével erre sort akarnak keríteni. Így erre nekünk nemet kell mondanunk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak. Parancsoljon.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Mindenekelőtt köszönöm Szűcs Zsóra képviselőasszonynak, hogy a módosítójavaslatomat korrekten ismertette a bizottság előterjesztőjeként, és elmondta, hogy miért nyújtottuk ezt be. Azt gondolom, hogy a szakképzés sikereit, elmúlt évek eredményeit, azt az általános vitában kellő mértékben kifejtettük. Sok dolog van, amiben miniszter asszony is egyetértett, sőt, a kollégái bele is írták az általános indoklásba, hogy számos eredménnyel büszkélkedhet a szakképzési rendszer, sőt, a szakképzési rendszer az a kampányban sem került, hála Istennek, a politikai csatározások középpontjába, pontosan azért, mert az ott tanulók és az ott tanítók érdeke is az, hogy ez egy stabil, kiszámítható rendszer legyen. A duális képzés a svájci, német, osztrák modellre való átállás meghozta azt a gazdasági szervezetek által is jegyzett sikert, amelyre szüksége van Magyarországnak, hiszen szükség van minőségi szakképzett olyan kollégákra, olyan emberekre, akik az itt lévő nagyvállalatoknál, kisvállalatoknál, vagy saját vállalkozóként, egyéni vállalkozóként, saját vállalkozást indítva tudják a magyar gazdaságot szolgálni, kiszolgálni, és ezáltal a saját és mások családjait is eltartani. Én azt gondolom, hogy a törvényjavaslatnak egy óriási hibája, és ezért nyújtottunk be módosító javaslatot képviselőtársaimmal, hogy egy ekkora változást, egy rendszer lefejezését, azt tanév közben időzíti. Ezzel még önök közül is többen egyetértettek, egyetértenek. Azt gondolom, hogy itt a Tiszás bizottsági szavazatok az nem mindenkinek a saját véleményét tükrözi. A minisztérium azt mondta, hogy így kell szavazni, meg kell szavazni, le kell szavazni a módosítót, és meg kell szavazni az eredeti előterjesztést, hiszen önök is tudják, hogy tanév közben az iskolai változások, akár a következő hetekben lévő aláírások kérdése, a vezetőnek, az új vezetőnek a különböző változtatásai, azok egyik pillanatról a másikra nem tudnak egy iskolai oktatási intézményben, legyen szó szakképzési intézményről, legyen szó gimnáziumról, legyen szó bármiről, érvényesülni. Önök is pontosan tudják és érzik, hogy jobb lenne egy biztonságos, nyári, nyugodtabb időszakban egy ilyenfajta strukturális változást levezényelni, ezért nyújtottuk be ezt a módosítást. Sajnálom, hogy önök leszavazták, holnap még lesz lehetőségük egyébként ezt támogatni. Én azt gondolom, hogy a magyar szakképzés fontos, a magyar szakképzést javítani folyamatosan fontos, ezért történtek meg az elmúlt években azok a lépések, amelyekről már beszéltünk az általános vitában, ezért van az a sok 10, sőt 100 milliárd forint, ami az elmúlt időszakban, több 100 milliárd forint, ami az elmúlt időszakban a szakképző intézmények bérek tekintetében a rendszerbe került. Nekem is furcsa volt, és megragadta a figyelmemet miniszterasszony, megütötte a fülemet miniszterasszony mondata az általános vitában, aki az ösztöndíjakat kárhoztatta, mint a rendszernek valamiféle rossz tünete. Én azt kérem miniszterasszonyt, hogy növelje az ösztöndíjakat, ne azt, hogy megvonja és csökkentse. Nem csak itt, felsőoktatásban is és sok más területen is az ösztöndíjakra szükség van. Az ösztöndíjak egy ösztönző is a rendszerben, és a fiatalok megbecsülését, motivációját hivatott fenntartani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vagy arra kérem önöket, hogy a holnapi szavazás előtt a módosító javaslatunkat támogassák, és ezáltal javítsunk együtt ezen a törvényen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Konzsófia képviselőasszonynak. Parancsoljon.
7: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterasszony. Azt gondolom, hogy a szakképzés az nem plusztán egy oktatáspolitikai kérdés, sokkal több annál, hiszen arról van szó, hogy akár egy térségnek a megtartó erejét hogyan tudjuk növelni. A szakképzés nagyon sok szereplőből állott, nem csak diákok és oktatók vannak, hanem a duális képzés folyamatos erősítése által nagyon sok vállalkozás, vállalat tudott bekapcsolódni abba, hogy a szakképzést tudja erősíteni egy adott térségben. Éppen ezért jó volt hallani azt, hogy az elmúlt időszakban a szakképzés átalakításával kapcsolatos eredményeket úgy gondolom, hogy több tiszás képviselő is eredményként hozta ide. Én is tényleg a saját szememmel láttam azt, hogy akár ezekben a műhelyekben is milyen fontos szakmai munka zajlik, és a fiatalok igazából ez a döntés alapján hosszú távon a térségben tudnak maradni. Úgyhogy ez egy fontos kérdés. Ugyanakkor a másik fontos eleme ennek a törvényjavaslatnak az, hogy a kormány tanév közben akarja átalakítani a szakképzési centrumok vezetési rendszerét, a kancellári tisztséget megszüntetve és a vezetői megbízatásokat visszavonva. Azt gondolom, hogy ha egy rendszer működik, és ugye megbeszéltük, hogy számos eleme van ennek a rendszernek, ami igenis sikeres, akkor egy ilyen nagyszabású átalakításra egyrészt mindenképp szakmai okok alapján kellene, hogy sor kerüljön, és nem tanév közben, mert az mindenféle szempontból bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot okoz. És akárhogy is nézzük, önök valamilyen szinten politikai tisztogatást akarnak véghez vinni. Miniszterasszony valóban úgy fogalmazott az általános vitában, hogy tiszta lapot nyissunk, ez a mondat, ez a gondolat elhangzott a vitában. Az lenne a kérdésem, hogy miért nyissunk tiszta lapot, hogyha egy rendszer, amit természetesen lehet mindig javítani, és biztos vagyok benne, hogy a jobbító szándék az mindig nagyon fontos, de miért kell tiszta lapot nyitni évközben, ami nagyon sok diáknak, oktatónak jelent majd bizonytalanságot. Éppen ezért a Fidesz-KDNP módosító indítványa azt célozta, hogy a jelenlegi főigazgató és kancellári megbízatások 2027. június 30-áig fennmaradjanak, az új rendszer pedig csak 2027. július 1-én a tanév lezárása után lépjen hatályba. A módosító javaslatunkat sajnos sem az Oktatási Bizottság tiszás többsége, sem a kormány nem támogatta még, de bízunk benne, hogy esetleg a mai vita olyan irányba mozdítja el önöket is, hogy átgondolják az eredeti javaslatot. Ezzel egy időben pedig a tiszás módosító indítvány az alapvetően az önök eredeti javaslatát gyengítette, hiszen eredetileg az oktatói testület döntött volna az igazgatói pályázathoz készített vezetési programról, most már csak véleményezi azt, mindezt a nagyobb autonómiának a jegyében. Az lenne a kérdésem miniszterasszonyhoz, hogy erre miért volt szükség, erre a módosításra. Már többen elmondták, de én is itt voltam az általános vitán, és nagyon-nagyon szomorú volt azt hallani, ahogy miniszterasszony az ösztöndíj rendszerről beszél, és igazából mint egy ilyen eltérítést fogalmazott meg, ami a szakképzés irányába tereli a fiatalokat, miközben úgy látom, hogy azért ebbe vita van, hiszen például Rápli Róbert képviselő úr is elmondta, hogy igenis ez egy jó dolog, hogy mi ösztöndíj programot és ösztöndíj rendszert vezettünk be, és a duális képzést pedig megerősítettük. Ugye miniszterasszony úgy fogalmazott, hogy azt, hogy nagyon sokan mennek a szakképzésbe, meg az ösztöndíjat felfoghatjuk pozitívumnak is, de úgy is, hogy eltérítették a fiatalok útját az általános képzésből a szakképzésbe. Az lenne a kérdésem, hogy ha egy fiatal a gimnázium helyett szakmát választ, az nem egy másik egyenrangú életpálya, hanem valamiféle eltérítés. Nagyon fontos lenne tudni ezt az álláspontot, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy a szakemberekre óriási szükség van az országban. Egy másik mondat, amire szeretnék rákérdezni, miniszterasszony úgy fogalmazott, hogy lehet, hogy az Audi meg a BMW azért jött ide, mert itt jól képzett a munkaerő, de ez már sajnos nem így van. Szeretném megkérdezni, hogy miniszterasszony ezt pontosan hogy értette, mert nagyon sok, több százezer magyar embernek a munkájáról, tudásáról van szó, akik nap mint nap dolgoznak, termelnek, adót fizetnek, építenek, szerelnek, és igazából az ország működtetése szempontjából rájuk számíthatunk. Tehát összességében szeretnénk arra kérni önöket, hogy a törvényjavaslattal kapcsolatban, tehát egyrészt vagy ha azt nem vonják vissza, de legalább támogassák a Fidesz-KDNP-nek a módosító javaslatát, amely ezt az egyébként teljesen szükségtelen szervezeti átalakítást legalább a tanév utánra halasztaná. Meggyőződésünk, hogy a magyar diákok, családok, munkavállalók és vállalkozások érdeke az első, most pedig a leginkább az. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Köszönöm, képviselő asszony, most megadom a szót Bugya László képviselő úrnak parancsoljon.
8: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszterasszony, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm a szót. Az előbb elhangzott hozzászólásokra szeretnék röviden reagálni. Hankó képviselő úr is, és a további megszólalók is. Én nagyon sajnálom, hogy ezt a szakképzési törvény módosítási vitát arra használják fel, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszterasszony támadják folyamatosan politikailag. Ez azt gondolom, hogy méltatlan a törvényjavaslathoz. Mindig oda kanyarodnak vissza, hogy miniszterasszony milyen mondatokat mondott, amit kiragadtak egy kontextusból az elmúlt években. Tehát én azt gondolom, hogy ez méltatlan ehhez a vitához. Hankó képviselő úr azt is említette, hogy a bizottsági szakban megmosolyogtató indokok voltak a bizottság kormánypárti tagjainak részéről, például az, hogy nyáron is zajlik munkavégzés a szakképző intézményekben és a szakképzési centrumokban, pedig zajlik, hiszen tudjuk nagyon jó, hogy a szakképzési centrumokban és a szakképző intézményekben nem, hogy nem áll meg az élet nyáron, hanem az összefüggő nyári gyakorlatok szervezésével, és elsősorban a mezőgazdasági szakképzésben az idénymunkák megvalósításával igenis kemény munka zajlik nyáron is. Tehát nem lenne alkalmas az átállásra valószínűleg a júliusi időszak sem, és az augusztusi időszak sem. Ugyanakkor nem értem ezt az érvelést, hiszen az előző átalakításnál, vezetői struktúra átalakításnál a Fidesz kormányzat 2019. március 1-én vezette be a kancellári rendszert, tehát semmi nem indokolta azt, hogy tanév közben nyúljon hozzá a vezetési struktúra átalakításához. Ez sem fél évhez nem kötődött, sem tanév végéhez nem kötődött, hanem 2019. március 1-én nevezték ki a kancellárokat, akik egyébként zömében az előző időszakban főigazgatói voltak ezeknek a szakképzési centrumoknak, tehát úgy ültek át egy másik székbe. Az az érvelés sem állja meg a helyét, hogy ne lehetne egy személyi vezetést kialakítani, és ne találna a szakképzés irányítás olyan arra alkalmas személyeket, akik egy személyben el tudják látni ezt a feladatot, a főigazgatói és kancellári hatáskört is, hiszen 2015 és 2019 között ez már így működött. Tehát 2015 a szakképzési centrumok létrehozásától kezdődően a főigazgató látta el egy személyben mind a későbbi kancellári feladat és hatásköröket, mind a főigazgatói hatásköröket. Ugyancsak Hankó képviselő úr hangsúlyozta, hogy politikai tisztogatás van előkészítve, és hogy ez nagyon gyorsan zajlik le. Én erre azt tudom válaszolni, hogy sajnos a magyar szakképzést önök tették politikai csatározások színterévé azzal, hogy nagyrészt politikusokat és a korábbi kormánypárthoz kötődő politikusokat neveztek ki kancellárá az előző időszakban 2019-től. Ezt igazolja az a tény is, hogy egy 2024-es felmérés alapján a kancellárok majdnem 40%-a valamilyen pozíciót töltött be, vagy önkormányzati képviselő volt, vagy megyei közgyűlési képviselő, vagy éppen polgármester, miközben kancellári feladatokat is ellátott. Nacsa Lőrinc képviselőtársam ugyancsak felvetette, hogy tanév közben érdemes-e ilyen módosítást meghozni. A Fidesz kormány volt az, amelyik az elmúlt 10 évben, 11 évben egyértelműsítette, hogy a szakképzést nem köznevelési kérdésnek tekinti, hanem nemzetgazdasági kérdésnek. Tehát innentől kezdve, ha a szakképzés nem köznevelési kérdés, akkor miért ne lehetne tanév közben váltani? Hogy az aláírással gondok lehetnek a későbbiekben, vagy az átmeneti időszakban. Teljesen tiszta viszonyokat teremtenek a jogszabályok, és teljesen tiszta viszonyokat teremtenek a szakképzési centrumok SMS-ei. Mindenkit lehet helyettesíteni az átmeneti időszakban, és igenis lehet arra sarkalni a szakképzési centrumok főigazgatóit és kancellárjait, hogy zökkenőmentes átadás-átvétel történjen meg 2026-27 fordulóján. Konzsófia képviselőtársam felvetette az ösztöndíj rendszert, illetve hogy ezzel kapcsolatban is miniszterasszony félreérthetően fogalmazott. Miniszterasszony a teljes magyar köznevelést és szakképzést irányítja. Neki az oktatási rendszer más területeire is figyelemmel kell lenni. Azért említette az ösztöndíj rendszer torzító hatását, mert igenis az ösztöndíj rendszer bevezetése után a gimnáziumi képzésbe jelentkezők valamelyest háttérbe szorultak. Ez az arány jelen pillanatban úgy néz ki, hogy technikumba az adott évfolyam tanulóinak 42%-a, szakképzőiskolába 18%-a, a gimnáziumokban mintegy 40%-a jelentkezik. Ez valóban eredmény a szakképzés vonatkozásában, de elsősorban a technikum vonatkozásában, ahol minőségi oktatásban részesülnek a tanulók, és 5 év alatt középvezetői szintet érhetnek el tanulmányaik során, ha bekapcsolódnak a munkaerőpiacra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy miközben önök politikai bosszút emlegetnek és politikailag támadják a miniszterasszonyt, inkább támogatniuk kellene ezt a javaslatot, és arra kérem a kormánypárti képviselőket, hogy ezt a jogszabályt jelen állapotában holnap fogadják el. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Latorcai Csaba képviselő úrnak, a fennmaradt időkeretben parancsoljon.
9: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Bugya képviselő úr felszólalására engedjenek meg egy reakciót, mert képviselő úr ugye arra hivatkozott, hogy amikor a kancellári rendszer bevezetésre került, az is tanévközben történt. Miért gondoljuk mi azt, hogy a mostani átalakítás az a tanév végével következzen be? Szerintem a két dolog között nagyon nagy különbség van, tisztelt országgyűlés, mert amikor a kancellárok érkeztek, akkor a főigazgatók maradtak, tehát az intézményi tudás megmaradt. Most önök a kancellárokat épp kivégzik, tehát a kancellári intézmény megszűnik, az intézményi tudás pedig megszűnik a kancellárok távozásával. Nagyon nagy különbség van, nagyon nagy különbség van a kettő között, és hogyha az intézményben, és ezt talán a kormányváltáskor is megtapasztalták, hogyha az intézményi tudás eltűnik, akkor bizony az az intézmény jelen esetben a szakképzők működésén is komolyan érzékelhető, és nem pozitív értelemben. Ha tehát rossz az iskolának, az rossz a gyerekeknek. A mi módosító indítványunk az azt célozza, hogyha ilyen változtatásokban önök elszántak, és ilyetén módon veszélyeztetik a kancellári rendszer kivégzését,

0: És egyre újabb és újabb kérdések fogalmazódnak meg bennem. Az első egy költői kérdés. Emlékeznek-e arra, mi történt 2013. január 1-én? Ha emlékeznek, akkor a mostani hozzászólások hiteltelenné teszik önöket. Ha nem emlékeznek, akkor azt kell mondanom, hogy önöknek nagyon meredek a felejtési görbéje. Ugyanis most a bolhából akarnak elefántot csinálni, 2013-ban pedig az elefántból csináltak bolhát. Miért is mondom ezt? Az időzítésről beszélünk. Mi történt 2013-ban, csak hogy tudja már mindenki? Az önkormányzati fenntartású iskolákat államosították. Ezzel tulajdonképpen az oktatási rendszernek a máig tartó válságát idézték elő. Ha röviden akarnám mondani, akkor csak ennyi. Ha a részleteket elmondanám, akkor órákon keresztül tudnám mondani. Pénzügyi, szervezési és minden egyéb problémát okoztak. Az igazgatóknak tulajdonképpen január 1-én megszűnt lényegében mindenhez a joguk. Nem tudtak krétát venni, papírt venni. Működtetést? Ha betört egy ablak, vagy elromlott valami, nem tudtuk intézni. Hetekbe került. Tehát most azt mondom, önök beszélnek időzítésről. Akkor tulajdonképpen, amíg én pont igazgató voltam, kinevezték a tankerületi igazgatókat november 1-én. Két hónap múlva egy rendszernek teljes mértékben működnie kellett volna. Annyit mondhatok, hogy az iskolának a létszáma 2,5 év volt, amire a helyére került, hogy mennyi az intézményünknek a létszáma. Addig mindig. Ezzel-azzal egyeztetni 2,5 év. És akkor most erről beszélünk, erről az időzítésről. A mai napig ennek a következményeit látjuk. Ha valaki kíváncsi, nagyon szívesen leülök vele részletesebben, de azt mondom, hogy órákba telik, amire úgy kiveséznénk, hogy mekkora problémát okoztak akkor, 2013. január 1-én. Azt nem lett volna szabad. Ja? Az, hogy nem volt hozzá pénz. Nem volt hozzá biztosítva a pénz. Önök is tudják, én is. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Rápli Róbert képviselő úrnak, parancsoljon.
2: Köszönöm, elnök úr, a szót. Egyre izgalmasabb itt ez a téma, szakértőként hozzászólunk. Képviselőtársam Sáklászló Vitta ment a tankerületi rendszer létrehozásához. Én is szenvedője voltam. 2012. december 2-án kineveztek egy önkormányzati középiskola igazgatójának. Ma január 1-én meg hirtelen állami kezelésbe kezdtünk. Fél év alatt kirúgták az összes dolgozót, menesztették a portást, az iskolatitkárt, menesztették a közgazdászunkat, mindenkit gyakorlatilag, és fél év után, és nem én voltam az egyetlen ilyen, teljesen egyedül maradtunk. Hát ez nem volt egy zökkenőmentes átmenet. Amiről most beszélünk, nyilván centrumok kialakítása, az egy hasonló dolog lehetett, amiről azok tudnak inkább beszélni, akik a szakképzési centrumokba tevékenykedtek, de hát én is mégiscsak egy szakgimnáziumnak az igazgatója voltam 14 évig, amíg nem kerültem ide a tisztelt választópolgároknak a kérésére, amit nagyon köszönök. És más tevékenységet is folytattam, 10 éven keresztül tanfelügyelőként és pedagógus minősítési szakértőként is dolgoztam, számos megyében több száz iskolát és oktatási intézményt bejelentettem.

0: jártam, és higgyék el, hogy azt, amit a kollégám, képviselőtársam elmondott a központosítás általi politikai beavatkozásról, a nyomásról, erről a nyomasztó rendszerről, az minden iskolatípusban igaz volt, és ugyanilyen igaz a szakképzési centrumoknál is, mert nem biztos, hogy feltétlenül a szakképzési centrumok létrehozása volt az egyetlen üdvözítő megoldás. Én értem, hogy a tanév végével érvelnek a módosító javaslatban, mert a pedagógusoknak a logikája is a tanévekre szól. Csak ott csúszik fél a történet, szerintem sokan nem tudják, hogy itt nem arról van szó, hogy évközben igazgatót váltanak. Hát a szakképzési centrumok alatt 8-10 akármennyi működő iskola van. Ezeknek az iskoláknak van igazgatója, igazgatóhelyettese, ilyen tagozatvezetője, olyan szakoktatói, nem tudom én milyen, munkaközösségvezető, ezek működnek folyamatosan, semmilyen személycsere nem történik, hanem az őket koordináló szervezetnek az élén az egyik vezetőtől megválnak. Tehát ez olyan, mintha a tankerületi iskolákban a tankerület egyik vezetőjét, nem tudom én, nyugdíjaznák, vagy ne vagy Isten, haláleset miatt újat kéne venni. Tehát igazából ez nem egy érdemi változás, nincs, tehát ez nem egy olyan változás, amit ne tudna egy konkrét iskola átvészelni. Ezt megkockáztatom, hogy meg sem éreznék, vagy meg sem érzik. Hankó képviselőről szeretnék röviden én is reagálni. Éppen ez volt a politikai beavatkozás, amit önök tettek a kancellárok kinevezésével. Tehát ne állítsa azt, hogy mi akarunk politikailag beavatkozni, mi szeretnénk az önök politikai rombolását eltüntetni, és minél gyorsabban, mert higgy el, hogy ez széles tömegek, a választók túlnyomó részének az igénye felénk. Köszönöm.
1: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni az elhangzottakra fennmaradt 6 perces időkeretben. Kíván, parancsoljon, miniszterasszony.
2: Tisztelt ház, meglehetősen maga nagy fantáziáról tett tanúságot itt a Hankó képviselő úr például. Hogy mi nem, már most tudjuk, hogy kik lesznek a centrumok vezetői, hát érdeklődve várom én is, hogy kikre gondol, én még nem tudom. Értem, hogy a vezetőváltás itt évközben, de itt most többen megválaszolták, hogy ezt azért önök régebben ez nem volt ennyire probléma. Én azt gondolom, hogy a stabilitást az intézményvezetők biztosítják, ugyanis nem váltottam le az intézményvezetőket, mint ahogy a mellékelt ábra mutatja. Az, hogy mit tud a szakkérdés, igen, ez újra és újra előjön. Vannak érmes, és vannak nagyon elit részei, de önmagában az egész szakkérdés minőségét, ezt erről nem mond el semmit. Nem véletlenül, hogy a kompetencia méréseken most már nem nagyon tudjuk megnézni a szakképzésben, hogy mik a kompetencia mérési eredmények, mert ezeket már nem hozzák nyilvánosságra. Az, hogy a korai iskola elhagyás most csökkent, ez nem egy nagy kunsz, mint a 2010-es években hatalmasat nőtt, mindenhol csökkent, csak nálunk nőtt. Innentől kezdve végre sikerült visszahozni arra szintre, ahol már egyszer voltunk. És hogy az ösztöndíjak, igen, én azt gondolom, hogy jó az ösztöndíj, de mindenütt kellene, önök csak itt a szakképzésben nyomták ezt, és ha mellette azt is megtudjuk, vagy mindenki tisztában van azzal, hogy Európában az utolsók közt vagyunk a 25 és 34 éves korúak egyetemi végzettsége, diplomás arányát illetően, akkor azt gondolom, hogy az azért ezen a téren kéne javítani, és ez pont nem abba az irányba vitt. És hát azt, hogy az a szövegértési problémák, azok látom mindig vannak, tehát az, hogy mi politikai tisztogatást folytatunk, ez egy taktika, hogy az önök, amit önök csinálnak, azt megpróbálják bemutatni, mintha mit csinálnánk. Szerintem a politikai tisztogatás nem egyenlő a politikától való megtisztítással, de hát ez is azt gondolom, hogy szövegértési probléma lehet. És ugye nem beszélünk arról, hogy milyen gazdaság van, és ez nem független attól, ami a szakképzésünk. Önök azt mondták, hogy munkaalapú társadalmat építünk, mi meg azt mondjuk, hogy Magyarországnak nem pusztán munkaalapú, hanem tudásalapú, kreatív és vállalkozó társadalomra, valamint tudásalapú szakképzésre van szükség, ahol nem az a versenyelőny, hogy a magyar munkaerő olcsó. És sokszor felteszik a kérdés, hogy milyen munkaerőre van szükség a beruházónak, a munkaerőpiacnak, mi meg azt mondjuk, azt kérdezzük, milyen tudásra van szükség a magyar embernek ahhoz, hogy a változó világban önálló, versenyképes és kezdeményező legyen. A szakképzések nem lehet pusztán az a célja, hogy betöltsük az aktuális munkaerőhiányt. A cél az, hogy olyan tudással rendelkező embereket képezzünk, akik képesek lesznek alkalmazkodni, alkotni, újítani és vállalkozni is a következő 20 év változásai közepette. És a szakképzés válságát nem egyetlen törvénymódosítás, hanem több évtizedes múltban néző szemlélet eredményezte, ezért a megújulás sem egyetlen jogszabályon múlik. Nyitottságra, átláthatóságra, szakmai párbeszédre és a helyi közösségekbe vetett bizalom helyreállítására van szükség. Mi ebben látjuk a magyar szakképzés valódi megújulásának útját. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm, miniszterasszony. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés a TPER 404-es számon, a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Simon Krisztián Márknak, a bizottság előadójának, 15 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. szeptember 11. napján tartott ülésén házszabály 46. paragrafus szerint megtárgyalta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló TPER 404 számú törvényjavaslatot és a benyújtott módosító javaslatokat. Bizottság által megtárgyalt módosító javaslatok a következők voltak. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság két pontos, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslata, a TAB kormánypárti képviselő által benyújtott saját módosító javaslat 23 pont terjedelemben, illetve a TAB saját szándékot módosító javaslat 1 pont terjedelemben. A TAB saját módosító javaslat 14 és 22-es pontjai érintették a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság tagjainak díjazásának a kérdését, mellyel kapcsolatban a bizottság külön szavazott. A bizottság valamennyi TAB kormánypárti képviselői által benyújtott módosító javaslatot és a TAB saját szándékot módosító javaslatot is szavazat többséggel támogatta. TAB végül elfogadta és benyújtotta az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot. Tisztelt ház! Fontos közérdek, hogy a közfeladatot ellátó szervek által keletkeztetett, illetve őrzött iratok a lehető legszélesebb körben kutathatóvá és hozzáférhetővé váljanak. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában kezelt iratok történeti kutatását és a múltat megismerni kívánó polgárok informálódását olyan garanciák mellett kell érvényesíteni, amelyek az érintettek jogait és jogos érdekeit megfelelően oltalmazzák. Ugyanakkor, amelyek megfelelő figyelemmel vannak a közérdekű adatok megismeréséhez való jog és az információs kárpótlás érvényesítésére is. Kérem önöket, hogy támogassák a javaslat elfogadását. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni? Igen. Mielőtt megadnám a szót, felhívom figyelmét, hogy a vitában történő felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésére. Parancsoljon, miniszterasszony!
4: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A törvényjavaslat általános és részletes vitája során elhangzott felszólalások és benyújtott módosító javaslatok egyaránt azt mutatják, hogy az elmúlt rendszer állambiztonsági tevékenységének teljes körű feltárása olyan ügy, amelynek jelentősége messze túlmutat egy törvény elfogadásán. A vita megerősítette azt a kiinduló pontot, amelyre a törvényjavaslat épül, a múlt megismeréséhez való jog, az állambiztonsági iratok hozzáférhetősége és a közélet átláthatósága a demokratikus jogállam fontos garanciái. Ugyanakkor az is egyértelművé vált, hogy a nyilvánosság bővítését csak olyan szabályok mellett lehet megvalósítani, melyek kellő figyelmet fordítanak az érintettek és különösen az áldozatok jogainak védelmére. Tisztelt Ház! A javaslat tárgyalása során megfogalmazott több észrevétel a törvényjavaslat céljainak érvényesülését erősíti. Ezek közül elsőként szeretném kiemelni a B dossziék és a B napló közzétételére vonatkozó határidők módosítását. Ez nem a nyilvánosság céljának feladását jelenti, hanem éppen annak felelős megvalósítását. A B dossziék és B naplók feldolgozása és anonimizálása jelentős adminisztratív és szakmai feladatot ró a levéltárra. A határidő megfelelő meghosszabbítása biztosítja, hogy a közzététel kellő alapossággal történjen meg, miközben a választott időpont maga is világos és méltó szimbolikus üzenetet hordoz. Tisztelt képviselők, a módosítások pontosítják a levéltár feltáró tevékenységének szabályait is. Fontos, hogy a törvény szövegéből egyértelműen kitűnjön a levéltár külföldi állambiztonsági iratanyagokra irányuló feltáró feladata mellett önálló feladatként jelenik meg a levéltárban kezelt iratokhoz kapcsolódó történeti feltáró tevékenység is. Ez a pontosítás a szabályozás belső koherenciáját és egyértelmű alkalmazhatóságát szolgálja. A vita során különös figyelem irányult az adatvédelem és a nyilvánosság közötti megfelelő egyensúlyra. A módosítások ezért egységesítik a különleges adatok védelmére vonatkozó szabályokat azáltal, hogy mind az állampolgárok, mind a tudományos kutatók általi megismerés során különös szabályok rendezik a nemzeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozásra, vallási vagy más világnézeti meggyőződésre, az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre és szexuális életre vagy irányultságra vonatkozó adatok megismerését. Ez összhangban áll a javaslat alapvető megközelítésével, a nyilvánosság kiszélesítése és az emberi méltóság, a magánélet, valamint a kegyeleti jog védelme nem egymást kizáró célok, hanem egymással összehangolandó követelmények. Tisztelt Ház! Fontos pontosítás az is, hogy a levéltár által közzétett adatokhoz való hozzáférés díjmentes legyen. A módosítások egyúttal pontosítják nyilvánosságra hozatallal összefüggő szabályokat is. Ennek különös jelentősége van az áldozatok védelme szempontjából. A javaslat szerint a B-dosszié fogalma a beszervezett vagy sikertelenül beszervezni próbált személyre vonatkozó iratokhoz kapcsolódik, ugyanakkor a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó rendelkezésekben is indokolt egyértelművé tenni, hogy az ezekben esetlegesen szereplő, megfigyelt vagy harmadik személyek adatai nem tartoznak automatikusan a közzétendő adatok körébe. A módosítás a belső koherenciát teremti meg, illetve védi azokat a személyeket, akik maguk is az állambiztonsági rendszer elszenvedői voltak. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat egyik legfontosabb eredménye továbbra is az, hogy világos irányt szab az állambiztonsági mód megismerésének. Az iratok főszabály szerint hozzáférhetővé válnak, a levéltár pedig a digitális technológiák alkalmazásával jelentősen szélesíti a hozzáférés lehetőségét. Ugyanakkor a törvényjavaslat nem hagyja finelmen kívül a nyilvánosság határait sem, a különleges személyes adatokra vonatkozó hosszabb védelmi idők, a kutatás során alkalmazandó garanciák és a minősített adatok felülvizsgálatának rendszere azt biztosítják, hogy a múlt feltárása során se válhasson mások alapvető jogainak sérelmévé a nyilvánosság. Tisztelt Ház! A módosításokkal a törvényjavaslat nem változtat azon az alapvető célon, amely miatt ezt a szabályozást az országgyűlés elé terjesztettük. Éppen ellenkezőleg pontosabbá teszi a nyilvánosság szabályait, erősíti az áldozatok védelmét, biztosítja a levéltár számára a feladatok megfelelő végrehajtásához szükséges időt, és egyértelműbbé teszi a törvény alkalmazását. A múlt feltárása nem öncél. Azért van rá szükség, hogy az állampolgárok megismerhessék azt a történelmi valóságot, melynek következményei a rendszerváltás után is velünk maradtak. Azért van rá szükség, hogy az áldozatok és hozzátartozóik meghaphassák azt az információs kárpótlást, amelyre az Alkotmánybíróság gyakorlata is rámutat. És azért is van rá szükség, hogy a történelmi kutatás és a demokratikus közélet hiteles forrásokra épülhessen. Az előttünk fekvő szabályozás ezért egyszerre kívánja szolgálni a nyilvánosságot, az emberi méltóság védelmét, a tudomány szabadságát, az információs önrendelkezést, a történelmi igazság megismerését és az áldozatok emlékének tiszteletét. A benyújtott és támogatott módosításokkal a törvényjavaslat ezeknek a céloknak még pontosabban és kiegyensúlyozottabban tesz eleget. Tisztelt Országgyűlés! Kérem ezért a tisztelt házat, hogy a módosításokkal együtt támogassa a törvényjavaslat elfogadását. Ezzel nem lezárunk egy történelmi kérdést, hanem megteremtjük annak lehetőségét, hogy végre a lehető legszélesebb körben megismerhetővé váljon mindaz, amit az elmúlt rendszer állambiztonsági működéséről a fennmaradt történeti források alapján tudni lehet. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, miniszterasszony. Tisztelt Országgyűlés, a kijelölt Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság nem állított előadót. Most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során két perces hozzászólásra nincs lehetőség. Megadom a szót, Tóth Bajor Balázs képviselő úrnak, parancsoljon.
5: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat, amely előttünk fekszik, nem egyszerűen egy levéltári vagy adatkezelési szabályozás. Ennél sokkal többről van szó. Arról van szó, hogy egy demokratikus ország mit kezd a saját múltjával. Arról van szó, hogy hajlandóak vagyunk-e szembenézni a kommunista diktatúra állambiztonsági rendszerének működésével, az áldozatok történetével és azokkal a döntésekkel, amelyekkel évtizedeken keresztül az emberek életét befolyásolták. Meggyőződésem, hogy ezekre a kérdésekre csak egyetlen helyes válasz adható. Igen, meg kell ismernünk a múltunkat. A javaslat jelentőségét három különböző megközelítésben szeretném most hangsúlyozni. Egyszerűbb és világosabb helyzetet teremt a kutathatóság terén. Segít a múlt feldolgozásában, és nyilvánosságot teremt, de azt felelősen a nemzetbiztonsági érdekek messze menő figyelembevételével teszi. Egyszerűbb és világosabb helyzetet teremt, mert az elmúlt évtizedekben már több jogszabály született annak érdekében, hogy az állambiztonsági múlt feltárható legyen. Mégsem sikerült teljes körűen megteremteni azt a nyilvánosságot és kutathatóságot, amelyet a társadalom joggal elvár. A mostani javaslat éppen ezen kíván változtatni. A törvényjavaslat egyik legfontosabb üzenete, hogy az állambiztonsági iratok nem lehetnek indokolatlanul és korlátlan ideig elzárt, hozzáférhetetlen dokumentumok. A javaslat világosabb és egyszerűbb hozzáférési szabályokat teremt. Az iratok anonimizált formában bárki számára megismerhetőek és nyilvánosságra hozhatóak. A megfelelő védelmi idők elteltével pedig lehetővé válik az adatok anonimizálás nélküli megismerése is. Ezen túl segíti a múlt feldolgozását. Az emberi sorsok és történetek megismerése közelebb hozza mindenkihez a történelmet. Érzékelhetővé válik, hogy a történelem könyvekben szereplő személyek megítélése sokszor túlmutat a jó és a rossz egyszerű felosztásán. Ebben az értelemben komoly edukatív jelentősége is van ennek, hiszen a nyilvánosság egy árnyaltabb képet kaphat, és a magyar társadalom tanulhat ebből az időszakból is. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a törvényjavaslat nem múlt századi megoldásokkal kívánja kezelni ezeket az iratokat. A cél az, hogy a levéltári anyagok meghatározott köre digitális, kereshető formában, személyazonosítás nélkül bárki számára hozzáférhető legyen a világhálón. mert a történelmi emlékezet akkor él, ha könnyen és mindenki számára hozzáférhető. Ha egy fiatal kutató, egy újságíró, egy történész, egy tanár és minden magyar állampolgár néhány kattintással megismerheti a múlt dokumentumait, akkor ezek az iratok már nem porosodó levéltári anyagok többé, hanem a közös nemzeti emlékezet részévé válnak. És végül meg kell találni azt az egyensúlyt, amelyben a nemzetbiztonsági érdekek messze menően érvényre jutnak. Ez a javaslat ezért képviseli a történelmi megismerés szabadságát és a nemzetbiztonsági érdekek felelős védelmét. A minősített iratokat rendszeresen felülvizsgálat alá vetik, ennek támogatása és ellenőrzése céljából szakmai bizottság működik, melyekben történészek, levéltárosok, jogászok és nemzetbiztonsági szakemberek vesznek részt. Tisztelt képviselőtársaim! Ezeken a megközelítéseken túl ennek a törvényjavaslatnak van egy nagyon erős, szimbolikus jelentősége is, hiszen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján lép életbe. Az állambiztonsági rendszer részletesebb megértésének lehetőségével méltóképpen adózhatunk a szabadságért folytatott küzdelem emléke előtt is. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvényjavaslat egyszerre szolgálja a történelmi igazság feltárását, az áldozatok jogainak védelmét, a tudományos kutatás szabadságát, a közérdekű adatok nyilvánosságát és a nemzetbiztonsági érdekek védelmét is. A múltat nem lehet megváltoztatni, de meg lehet és meg is kell ismerni. Egy érett, racionálisan gondolkodó ország nem fél saját történelmétől, hiszen csak annak megismerése által képes fejlődni. Ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Vitályos Eszter képviselőasszonynak. Parancsoljon.
6: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt miniszterasszony, tisztelt országgyűlés. Engedjék meg, hogy rögtön a második olvasatos vita elején tisztázzam álláspontunkat. Az állambiztonsági iratok szakszerű feltárása és a kutathatóság kiterjesztése alapvető elvi fontosságú cél. Meggyőződésünk, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni a diktatúra működésének mechanizmusait, és a tudományos kutatás, valamint az információs kárpótlás elősegítése teljes mértékben támogatható kezdeményezés. A jó szándék és a nemes célok azonban nem mentesítik a jogalkotót a szakmai és alkotmányossági megfontolások alól. Vannak ugyanis a javaslatnak olyan elemei és olyan tisztázatlan megoldásai, amelyek mellett ellenzéki képviselőként egész egyszerűen nem mehetek el szó nélkül. A törvényjavaslat rögzíti a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság működését. Bár a minősített adatok, transzparens felülvizsgálata kiemelt nemzeti érdek, mégis felmerül a kérdés, miért volt szükség egy újabb testület létrehozására, amikor már hosszú évek óta eredményesen működik a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. A NEB törvényi felhatalmazással, megfelelő szakmai apparátussal és tudományos háttérrel pontosan ugyanazt a feltáró és értékelő munkát képes ellátni, amelyet most önök egy újabb struktúrára kívánnak rábízni. A kérdés az, hogy miért. Ráadásul az eredetileg benyújtott törvényjavaslatban, valamint a hatályos szabályozásban még egyértelműen szerepeltek a tanácsadó bizottság tagjainak díjazására vonatkozó rendelkezések. A Törvényalkotási Bizottság módosítója azonban ezt teljesen eltörölte, és kizárólag a költségtérítés lehetőségét hagyta meg. Ez a döntés azt gondoljuk, hogy nem volt figyelemmel a testület tagjaitól elvárt felelősségteljes, komoly szakmai és jogi felkészültséget igénylő munkára. A törvényjavaslat következtében a hatályos szabályozásban alkalmazott 30 év helyett a kutathatósági védelmi idő mindössze 5 évre módosul az érintett halálozási évét követően. Erről azt gondoljuk, hogy nem teljesen aggálytalan, ugyanis gondoljunk bele ennek a gyakorlati következményeibe. Az érintett halálát követő 5. év elteltével a szenzitív adatai anonimizálás nélkül korlátozástól mentesen kereshetővé és megismerhetővé válnak az interneten bárki számára, amennyiben az irat keletkezése óta eltelt a 30 év. Ez a rendelkezés ugyanakkor kihat az elhunytak közvetlen hozzátartozóira, a még élő gyermekekre, akár a megözvegyült házastársakra. Ha ezek az iratok kontrollálatlanul, érdemi szűrő és megfelelő védelmi idő nélkül felkerülnek a világhálóra, az azt gondolom, hogy jóvá tehetetlenül megsértheti a családok magánéletét és a kegyeleti jogot egyaránt. Az 1994-es alkotmánybírósági határozat óta tudjuk, a múlt megismerésének joga nem írhatja felül az emberi méltóság és a kegyelet védelmét. Ugyanakkor méltányolnunk kell azokat a pozitív korrekciókat is, amelyek a Törvényalkotási Bizottság összegző módosító javaslatában megjelentek. Üdvözlendő és kiemelendő, hogy a megfigyelt személyek adatainak védelmét biztosítják, sőt a bizottság által előterjesztett szöveg pontosítja a B-dossziék és a B-naplók közzétételeknek szabályait is. Már az általános vitában is felhívtuk a figyelmet, hogy különösen fontos, hogy a megfigyeltek és a vétlen harmadik személyek szenzitív adatai ne válhassanak korlátlanul megismerhetővé a nyilvánosság számára. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszterasszony, a múlt teljes körű feltárása iránti elkötelezettségünk töretlen, az önök szándéka támogatható, de ahogy említettem, fenntartásokkal, mert a jogállami garanciákból és a családi szféra védelméből azt gondolom, hogy nem engedhetünk. A széleskörű közzététel érthető társadalmi elvárás és a digitális nyilvánosság korában teljesen logikus lépés, ugyanakkor az arányosság elvét soha nem téveszthetjük szem elől. Nem volna szabad megengedni, hogy a transzparencia jelszava alatt sérüljön azoknak az érintetteknek, illetve hozzátartozóiknak a magán és családi élete, akik annó nem önszántukból, hanem zsarolás, kényszerítés vagy megfélemlítés hatására kerültek a nyilvántartásba, illetve kijátszva a pártállami apparátust, vagy megtagadva a velük való együttműködést, végül nem szolgáltattak érdemi információkat. Csak egy igazság létezik, a teljes igazság, a részigazság annak soha nem léphet a helyébe, még hogyha társadalmi elvárásokon alapul is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm a elnök asszony. Most megadom a szót Latorcai Csaba képviselő úrnak, parancsoljon.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés. Én se szeretném megismételni az általános vitában elhangzottakat, hiszen a második olvasatos vitának nem az a célja, hogy megismételjük azt, és nagy patetikus beszédeket mondjunk, hanem sokkal inkább a törvényjavaslat javítására, véglegezésére törekedjünk, és ennek kapcsán engedjék meg, hogy néhány fontos dologra hívjam föl tisztelt képviselőtársaim figyelmét. Mindenek előtt szeretném a Kereszténydemokrata Néppárt nevében megerősíteni én is azt, hogy fontosnak tartjuk a minél szélesebb körű transzparenciát, és fontosnak tartjuk azt, hogy a Magyarország történetének közelmúltját minél tisztábban, minél letisztultabban lássuk, és ebben egy lépésnek tartjuk ezt a törvényjavaslatot is. Ugyanakkor fontos, hogy a megvalósítása is ennek jegyében történjék, és olyan szabályokat alkalmazzunk, ami nem eredményez felesleges félreértéseket, nem további társadalmi feszültségeket keletkeztet, hiszen az elmúlt 30 évben e téma körül rendkívül sok társadalmi feszültség összpontosult, hanem segíti az egész nemzet történelmének a feldolgozását és végső soron a megbékélést az ország múltjának ezen részével. Ami pedig konkrétan így a második olvasatos vitát illeti, amire én szeretném felhívni a figyelmet, és miniszterasszony is utalt rá, az a magánélet védelmének a kérdése. És szeretném óvni képviselőtársaimat attól, hogy átessünk, vagy a javaslat átessen azon bizonyos lipicai lovaknak a másik oldalára, és nehogy az következzék be, hogy a transzparencia a nyilvánosság jegyében végeredményben másodszor is meghurcolásra kerüljenek azok az emberek, akik az előző rendszernek az üldözöttei voltak. Ezért tartom fontosnak megőrizni azt a rendelkezést, vagy olyan rendelkezést, amely lehetőséget biztosít az áldozatok számára, hogy a rájuk vonatkozó adatok kutathatóságát megtiltsák. Gondoljanak bele, tisztelt képviselőtársaim, mennyire ördögi volt az előző rendszer és annak az emblematikus szerve az Állambiztonsági Szolgálat. Én közel sem vagyok abban biztos, hogy ami azon jelentésekben le van írva, az 100%-ig igaz volna. Nem elég, hogy sunyi módon árultak be, lestek bele emberek magánéletébe, ezek a jelentések sokszor nem is a valóságot tartalmazzák. Sokszor valótlan információk kerülhetnek föl a világhálóra, és válhatnak kutathatóvá, hogyha nem adják meg a lehetőséget az áldozatoknak arra, hogyha szükségesnek tartják, hogyha úgy gondolják, akkor megtilthassák ezen információk kutathatóságát. És nyilvánvalóan a javaslatunk azt célozza, hogy csak az áldozatok számára adjuk meg ezt a jogot. Semmilyen jog ne illesse a besúgókat, akik ennek a rendszernek a működtetői voltak. A második egyébként ehhez kapcsolódó rendelkezés, amire szeretném felhívni a figyelmüket, az általános vitában elhangzott a TISZA képviselőcsoportja részéről, hogy semmi nem indokolja, hogy szigorúbb feltételeket támasszanak a levéltárban történő kutathatósággal kapcsolatban, mint általában a levéltári törvény rendelkezik, és más levéltárakban. Ezzel egyébként maximálisan egyetértek, de a javaslat jelen pillanatban enyhébb feltételeket tartalmaz akkor, amikor nem írja elő kötelezően azt a támogató állásfoglalás meglétét, amit egyébként minden levéltár megkér a kutatóktól, pláne szerintem az Állambiztonsági Szolgálatok levéltárában indokolt lenne ezt megkövetelni, ahol a legtöbb még most is releváns, most is fontos, most is társadalmi kihatással rendelkező adat, információ, személyes adat található. Ne kóklerek kutassanak. Ezek a támogató állásfoglalások egyébként, aki ismeri őket, tudja, hogy nem szól másról, tisztelt képviselőtársaim, mint egy intézmény arról nyilatkozik, hogy egyébként az a kutatás, az véleménye szerint eléri a megfelelő tudományos színvonalat. Semmi többet nem tartalmaz. Hát miért ne lehetne ezt előírni úgy, ahogy más levéltár, ahol sokkal kevésbé szenzitív adatok vannak, megköveteli. Én javasolom megfontolásra, hogy úgy, ahogy a többi levéltárban, itt is azért próbáljuk a kóklereknek a kutatását megakadályozni, mert fals információból megint csak nem hiteles múltfeldolgozás, és nem a történelmi megbékélés következik. A harmadik, amire szeretném felhívni, az pedig az, hogy büntethetővé válik, hogyha valaki nem adja be határidőig az iratokat. Szerintem egyikünk se tudja, hogy a padláson dédnagyszülők, nagyszülők mi mindent tettek le. Mi azt javasoljuk, hogy ezen iratokról való tudomásszerzést követően nyíljék meg a beadási lehetőség. Egy fél mondatot szeretnék még mondani, tisztelt képviselőtársaim, itt elhangzott a bizottság és a bizottság díjazásával kapcsolatos megjegyzés a TAB előadója részéről. Bizony, hogyha elindul a bürokrácia, akkor utána a kiadások is nőnek. Szerintem nem a bürokráciát kellene növelni, az nem jó út, hogyha a bürokráciát és ezzel a kiadásokat növeljük. Maradjunk meg az eredeti elképzeléseknél. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, alelnök úr. Most megadom a szót Novák előtt képviselő úrnak, parancsoljon.
8: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, most a módosító javaslatok vitájában rá kell világítsak, hogy miközben Magyar Péter folyamatosan azzal vádol minket, hogy felelősök vagyunk az elmúlt kormányzatok bűneiért, mert ahhoz szerinte asszisztáltunk, hát valójában nagyon sok javaslatot benyújtottunk, például az állambiztonsági múlt feltárása érdekében, nálunk többet talán csak Schiffer András nyújtott be ebben az ügyben, de hát ebben a ciklusban is, ha már a módosító javaslatoknál tartunk, és annak a vitája zajlik, akkor mondjuk ki, hogy a mi frakciónk nyújtotta be a legtöbb módosító javaslatot, tehát a legkisebb frakció nyújtotta be a legtöbbet. Konkrétan kétszer annyit nyújtottunk be, mint a 141 fős Tisza frakció, tehát hatan nyújtottunk be kétszer annyit, mint a 141 fős Tisza frakció. Én magam 11 módosító javaslatot nyújtottam be, ezt csak azért említem, hogy a Tisza összesen tudott 16-at, tehát 141-en tudtak 16 módosító javaslatot benyújtani. És akkor Magyar Péter azzal gyanúsít minket, hogy mi nem dolgozunk például, pedig hát nyújtunk be módosító javaslatokat, csak azt önök olvasatlanul leszavazzák. Ez a gyakorlat, ez volt sajnos az előző ciklusokban is a gyakorlat. És most is mit látunk? Itt vitatunk most meg 7 módosító javaslatot, amit képviselők nyújtottak be. 7-ből 5-öt nyújtottak be ellenzékiek, 2-t nyújtottak be kormánypárti képviselők, illetve egy kormánypárti képviselő. És mit gondolnak ebből? Hányat támogatott az illetékes szakbizottság? 2-t. És melyik 2-t? Nyilvánvalóan azt a 2-t, amit a Tisza képviselője nyújtott be. És szokás szerint bármit nyújt be az ellenzék, akár csak egy kis apró technikai módosítást, azt önök olvasatlanul lesöprik. És szerintem ez nem helyes. Ezért engedjék meg, hogy egy kicsit érveljek például most a halálra ítélt módosító javaslatom mellett, hiszen ami az állambiztonsági múlt feltárását illeti, ugye a jövőben az érintett adatai anonimizálás nélkül csak a halálozási évet követő 5 év elteltével válnak megismerhetővé, és én magam azt javasoltam, hogy kegyeleti időnek legyen elég az 1 év, ne húzzák tovább az állambiztonsági iratok megismerhetőségét, hiszen ez már tulajdonképpen történelem. Az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évekről beszélünk elsősorban, és hát mire ezek kutathatóvá válnak ténylegesen is, hiszen természetesen Magyar Péternek volt egy gyors elhamarkodott ítélete, hogy itt október 23-ára mindent nyilvánosságra hoznak, hát ebből szépen lépésről lépésre farolnak ki. Akár még érthető is, hogy ezt ilyen könnyen, ilyen gyorsan nem lehet, az viszont már nem érthető, hogy a Fidesz 20 éven el lett volna erre elegendő, abból 16 évet kétharmaddal, az elmúlt 16 évet kétharmaddal teljhatalommal kormányozták, és ezek után nem szégyellenek ide állítani ilyen felszólalásokkal, hogy ők mindig is támogatták az állambiztonsági múlt nyilvánosságra hozatalát, hát akkor miért támogatják ezt a javaslatot? Tehát akkor nyilván nincs is már mit nyilvánosságra hozni, hiszen mindent nyilvánosságra hoztak, amit akartak a 20 év alatt. Na de persze azért, amikor a konkrétumokról van szó, akkor már azért mégiscsak valójában ellene beszélnek, hiszen például, amit én 1 évre csökkentenék, azt inkább 30 évre titkosítaná ugye a Fidesz. Azt mondják, hogy nem helyes az, hogy a halálát követő 5 év elteltével anonimizálás nélkül megismerhetővé válik valakinek a 70-es évekbeli iratai, hát egészen elképesztő ez. És akármilyen kifogásokat hoznak, láthattuk, hogy mennyire az időhúzás szolgálta elsősorban a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. Azt kérdezik most, hogy minek kell egy új testületet létrehozni? Hát például azért, mert a Nemzeti Emlékezet Bizottsága megbukott. Egyébként nem tudom, mikor tervezik ezt megszüntetni, a párhuzamosságot is, hát ezáltal a Nemzeti Emlékezet Bizottságát is, és ezáltal azt gondolom a költségvetésnek pénzt is spórolhatnánk. Teljesen egyértelmű, hogy az előző kormányzat ezt egyrészt időhúzásra, másrészt a felelősség áthárítására szolgálta, hiszen azután már nem kellett mondjuk Schiffer Andrásnak azt válaszolni, hogy ezt most nem támogatjuk, hanem azt mondták, hogy forduljon a Nemzeti Emlékezet Bizottságához, amely valójában kénye kedve szerint csemegézett, csöpögtette a nekik kedvező információkat, de átfogó feltárásról sajnos nem beszélhettünk eddig. És hát annyiban is más ez az új bizottság, hogy ebben azért helyet kaptak ellenzéki szakértők is, így például a mi szakértőnk is. Az, hogy a korábbi ígéretekkel szemben végül javadalmazást ennek a szakértőnek nem nyújtanak, szemben a hivatásos állami fizetésből dolgozó, mondjuk titkosszolgálati munkatársoknak, történészeknek, az már mondjuk csak a kormányzat kis stílusége, meg talán az, hogy annyira komolyan nem akarja, hogy vegye bárki is ezt a feladatát. Azért a mi szakértőnk így is kormányzati kistílűség ígéretszegés ellenére is komolyan fogja venni a feladatát, mert mi komolyan gondoljuk, hogy az állambiztonsági múltat fel kell tárni. Ez szolgálta az én apró kis módosító javaslatom, melyet szokás szerint leszavaztak, de a munkát folytatjuk, mert hazánkat szolgáljuk.
1: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, Megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kívánna még valaki a felszólalási lehetőséggel élni. Tisztelt Országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett. A vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e a vitában elhangzottakra a fennmaradt 8 perc 30 másodpercben reagálni. És természetesen kíván, parancsoljon, miniszterasszony.
4: Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Én köszönöm mindenkinek a hozzászólását, már az általános vitán is kezdett körvonalazódni egy olyan hozzáállás, ami a nemzeti közös nevező irányába mutat. Én ezt köszönöm mindenkinek. Engedjék meg, hogy bizonyos elemeket kiemeljek a három hozzászólásból, amelyek közösek voltak. Ugye egyrésztről megjelent a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság és a Nemzeti Emlékezet Bizottság közötti párhuzam. Ugye az eddigi tapasztalat azért azt mutatta, hogy a minősített iratok felülvizsgálata 5 évente gyakorlatilag automatikus volt, mármint a vonatkozásban, hogy nem kerültek felülvizsgálatra. Maga a törvényjavaslat, amelyet szeretném jelezni, hogy a tisztelt Országgyűlés azt az önálló törvényt, ami a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságról szólt, egyszer már elfogadta, arról már külön vita lefolytatásra került, és ugye ott meghatározásra kerültek azok az érvek és indokok, amely alapján egy önálló bizottság létrehozatala vált indokoltá. Elhangzott a védelmi idő is, elhangzott egy 30 éves védelmi idő, elhangzott egy 1 éves védelmi idő. Érdemes azt láttatni, amit az általános vitán is megemlítettem, hogy maga a törvényjavaslat különböző célok mentén jelenik meg. Múlt megismerése, a történeti kutatás támogatása, a nemzeti emlékezet biztosítása, elősegítése hozzájáruljon a nemzeti emlékezet megőrzéséhez, és ehhez kapcsolódik az, hogy ez egy információs kárpótlás. Információs kárpótlás és áldozatvédelem fókuszú. A információs kárpótlás, ugye ezek személyes adatoknak személyes adatokról beszélünk. Ha személyes adatokról beszélünk, akkor az infotörvény rendelkezéseit kell segítségül hívni. Hogyha az infotörvény rendelkezéseit hívjuk segítségül, ott erre vonatkozó védelmítő 5 éves időtartam. Így tudjuk megteremteni az egész jogrendszernek a koherenciáját, ezért nem 30 év, ezért nem 1 év, hanem így kerül az egész egy koherens egész rendszerbe bele, és ezért kerül 5 évre meghatározásra. Áldozatvédelem. Az általános vitán is ezt külön említettem, ugye, amiről most beszélünk, az áldozatvédelem a megfigyelt személyek, harmadik személyek vonatkozásában jelenik meg. Hogyha megfigyeltek, illetőleg a harmadik személyeket tekintjük, akkor ugye erre nézve egy külön szakaszhely az, ami külön rendelkezik rájuk nézve, hogy melyek azok az adatok, amelyeket ők maguk megismerhetnek, a másik hozzájárulásával hozhatnak nyilvánosságra. Egészség. A kettejük kapcsolatrendszerében megjelenő adatokat, tehát ezt a részét garanciák mentén kezeli a jogszabály. És a 14-es szakaszban megjelenített közérdekből nyilvános adatoknál pedig hangsúlyozottan megjelenik az áldozatvédelem. Hangsúlyozottan megjelenik, mert a kivételi szabályok között jelenik meg. Anonimizálni kell a megfigyeltre, illetőleg a harmadik személyre vonatkozó adatokat B-dosszié, B-naplók vonatkozásában, pont azért, hogy az áldozatvédelmi szabályok azok legyenek azok, amelyek alapvetően megjelennek. A hozzászólásokban Latorcai képviselő úr említette ugye áldozatok tiltó nyilatkozatát. Erre egyik válaszom egyik része a 14 szakaszban megjelent kivételi szabály az áldozatvédelem körében. Plusz emellett az, hogy ugye a támogató nyilatkozat vonatkozásában a tudományos kutatásra vonatkoznak az általános szabályok, ahogy ezt az általános vita során is megjelenítettem, mind a tudományos kutatásra előírt szabályok, mind természetesen a polgári büntetőjogi keretrendszerek, ezek azok, amik lefektetik azt a szabályozási keretrendszert, amely keretrendszeren belül a tudományos kutatók eljárhatnak akkor, amikor az adott aktákat megvizsgálják azzal, hogy nyilván a szenzitív adatokra irányuló betekintés joga az, ami korlátozott, illetőleg, hogyha ugye másolatot készít, ugye arra vonatkozóan is kivételi szabálykört jelöltünk meg, és csak akkor jelenítheti meg, ha és amennyiben kifejezetten ezekre a szenzitív adatokra irányul a kutatása. Elhangzott a 6 hónapos határidőnek a kérdésköre, miszerint a javaslatban a tudomás szerzéstől számított 6 hónapos. E vonatkozásban csak a következetesség vonalán mentünk végig, mert akkor, amikor az ABTL törvénynek a 2017-es módosítására sor került, akkor szó szerint ez került meghatározásra. Nem tudomásul vételtől, hanem a 6 hónapos határidő került. Tehát itt következetesek voltunk az eddigi szabályozáshoz, ezen az úton haladtunk tovább. Tisztelt Országgyűlés, ahogy nézem a feljegyzéseimet, gyakorlatilag az összes felvetett kérdésre válaszoltam. Én azt gondolom, hogy a cél közös, a múlt megismerése, és ahogy az elhangzott, egy 36 éves örökség, és 36 éves örökségből eredő egy olyan körülménynek a biztosítása, amely adós maradt ez az elmúlt időszak. A mi célunk az volt, hogy minél több garanciát építsünk be emberi méltóság, a magánélet védelméhez való jog és a kegyeleti jogok vonatkozásában, ugyanakkor próbáljuk megteremteni az arányosságot azon érdek mentén, amely érdek az ügynökakták nyilvánosságra hozatalához kapcsolódik. Mindennek mentén én kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy holnap a szavazatával, igenlő szavazatával támogassa ezt az alapvető célt. Köszönöm szépen.
9: Köszönöm szépen, miniszter asszony. Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés T/503 számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Sasi Nagy Editnek, a bizottság előadójának, 15 perces időkeretben parancsoljam.
10: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. szeptember 10 napján tartott ülésén a házszabály 46. paragrafusa szerint megtárgyalta az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/503-as számú törvényjavaslatot. A jelen törvényjavaslat több igazságügyi tárgyú törvény módosítását foglalja egybe, elsősorban uniós jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése, illetve alkotmánybírósági határozatokban megállapított jogalkotási mulasztások orvoslása céljából. Bevezeti a polgári perrendtartásba a határon átnyúló úgynevezett SLAP perek elleni új pertípust, amely a közéletben résztvevő személyeknek a nyilvánvalóan megalapozatlan keresetekkel vagy visszaélésszerű bírósági eljárásokkal szemben nyújt védelmet. Továbbá hatályon kívül helyezi a bírósági tárgyalások online nyilvánosságára vonatkozó szabályokat, az eljárások zavartalansága, a bizonyítás tisztasága és a személyes adatok védelme érdekében. Továbbá az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatainak megfelelően pontosítja a kúria eljárását bizonyos alkotmányjogi panaszok esetén, valamint előírja a teljes indokolás kötelezettségét a cselekvőképességet korlátozó bírósági ítéletekben. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslathoz a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem került benyújtásra, azonban kormánypárti képviselők által benyújtásra került 15 pont terjedelemben a TAB saját módosítási javaslata, amely jó részt jogtechnikai pontosításokat végez. A legfontosabb tartalmi elem, hogy ezekben a SLAP ellenes rendelkezésekben a szűkebb jogi személy fogalmat a tágabb polgári perrendtartás szerinti nem természetes személy fogalomra cseréli, annak érdekében, hogy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek is, például sajtószervezetek védelmet élvezzenek a stratégiai perekkel szemben. Emellett pontosítja a hatályba lépési és sarkalatossági rendelkezéseket, továbbá néhány nyelvhelyességi és kodifikációs technikai pontosítást tartalmaz. Az említett módosítások azonban a törvényjavaslat lényegi tartalmán és céljain nem változtatnak. Az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. paragrafus 5. és 7. bekezdése alapján 14 igen, 7 nem és tartózkodás nélkül fogadta el. Kérem Önöket, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm a figyelmet.
9: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, most megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni? Igen, mielőtt megadnám a szót, felhívom figyelmét, hogy a vitában történő felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésére. Köszönöm.
4: Tisztelt elnökasszony, tisztelt Országgyűlés! Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló törvényjavaslat, amit a kezükben tartanak, többek között Európai Uniós irányelvek hazai jogba való átültetését valósítják meg. Engedjék meg, hogy ismételten kiemeljem az egyes törvényeket érintő tervezett változtatások szükségességét. A törvényjavaslattal elérni kívánt egyik fontos cél az, hogy megszüntessük az Alkotmánybíróság határozataiban megállapított jogalkotási mulasztásban megnyilvánuló alaptörvényellenességet. A törvényjavaslat továbbá Európai Uniós jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése érdekében átülteti a közéletben résztvevő személyeknek a nyilvánvalóan megalapozatlan keresetekkel vagy visszaérésszerű bírósági eljárásokkal szembeni védelméről szóró irányelvet, így az ezzel kapcsolatos uniós kötelezettségi szegési eljárás elkerülhető. Az átültetéssel új pertípust vezettünk be, a határon átnyúló vonatkozású, a közéleti részvételt akadályozó, visszaérésszerű bírósági eljárásokra. Az említetteken túl az előttünk lévő törvényjavaslat a részvényeiket multilaterális kereskedési rendszerben történő kereskedésre bevezetni kívánó társaságok szavazat elsőbségi részvény struktúráiról szóló irányelvvel összhangban tartalmazza a polgári törvénykönyv jogharmonizációs klauzulájának kiegészítését is, figyelemmel arra, hogy a hatályos hazai jogi szabályozás az irányelv rendelkezése megfelelnek. Végezetül a törvényjavaslat elvégzi a hibás termékekért való felelősségről szóló új irányelv átültetésének pontosítását is az Európai Unió tanácsa által kiadott helyesbítésnek megfelelően. Az elhangzottakon túl mindenképp említést érdemel az is, hogy a törvényjavaslat hatályon kívül helyezi a bírósági tárgyalások online nyilvánosságára vonatkozó szabályozást. A törvényjavaslat részletes vitáját követően a Törvényalkotási Bizottság néhány módosító javaslatot tett, amelyek a törvényjavaslat pontosítására irányultak. A módosítások kodifikációs és nyelvhelyességi korrigálásokon túl tartalmazzák a SLAPP irányelv átültetésére irányuló szabályok pontosítását, ahogy az az imént elhangzott. Az erre irányuló módosítás a jogi személy fogalom helyett a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti tágabb értelmű nem természetes személy fogalmát vezeti be. Tisztelt képviselő hölgyek és urak, engedjék meg, hogy végezetül hadd szóljak néhány szót a bírósági tárgyalások online nyilvánosságára vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezését eredményező módosítás kapcsán, figyelemmel arra, hogy ez a téma a törvényjavaslat általános és részletes vitája során is felmerült. Ahogy azt az általános vita során is hangsúlyoztam, a rendelkezések hatályon kívül helyezése, az eljárások időszerűsége, bizonyítás zavartalansága annak külső befolyástól való mentességére, valamint a személyes adatok védelmére tekintettel szükséges. Olyan kockázatok azonosíthatók, amelyek az igazságszolgáltatás hatékony működése szempontjából meghaladják a bevezetéssel járó előnyeket. Tisztelt Országgyűlés, mind az általános vita során, mind pedig az iménti elhangzottak alapján kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjék. Köszönöm.
9: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, a kijelölt Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság nem állított előadót. Most a képviselői felszólalások következnek a napi rendszerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Bélisi Zita képviselőasszonynak a Tisza képviseletében. Parancsoljon.
11: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter asszony. A vita végéhez érve én azt gondolom, hogy érdemes hátralépni, és nem azt nézni, hogy hány törvény, hány paragrafust vagy hány technikai rendelkezés változik, hanem mit is szolgál ez a törvényjavaslat összességében. A TPER 503-as számú törvényjavaslat több igazságügyi tárgyú törvény módosítását tartalmazza. A közös cél a jogalkalmazás segítése, uniós jogharmonizáció és az ebből fakadó kötelezettségek teljesítése, valamint az Alkotmánybíróság által feltárt jogalkotási hiányosságok orvoslása. Ha nem jogtechnikai

vagy ilyen rövidített változata, semmi más nem jelent, csak azt, amit már többször is elmondtuk, ugye egy olyan pertípust ültet a magyar eljárásba, amely során a szabályozás kiinduló pontja az, hogy bírósági eljárással nem lehet megfélemlíteni közéleti résztvevőket. Ezek általában újságírók, civil szervezetek, akiket megpróbálnak elhallgattatni egy hosszú, költséges és határon átnyúló perrel. Tulajdonképpen ez kerül bele a polgári perrendtartásba. És van itt egy másik fontos kérdés, amiről a vita során említést tettünk, hogy miért csak a határon túló átnyúló ügyekre terjesszük ki ezt az eljárási védelmet. Azért, mert ez a T-503-as most gyakorlatilag egy Európai Uniós elvet ültet be a magyar jogrendbe, ami az EU 2024/1969-es irányelve. Gyakorlatilag ez csak a határon átnyúló polgári perekben szükséges igazságügyi együttműködésről szól. Ebből azonban nem következik az, hogy később a magyar jogalkotóknak ne kellene megvizsgálni a belföldi ügyek szabályozását is. Sőt, éppen ellenkezőleg érdemes ránézni, érdemes vizsgálni, hogy a közéleti részvételt védő eljárási garanciák közül, melyek azok, amelyek kizárólag a magyarországi szereplők közötti ügyekben indokoltak lehetnének. Most azonban szakmailag csak az EU-s irányelvet ültetjük a magyar joggyakorlatba. Ahogy dr. Sasi Nagy Edit képviselőtársam elmondta, érkezett hozzá jogtechnikai módosítás, amely lényegi tartalmában ezt a jogszabályhelyet nem változtatta, de jogtechnikai pontosítást tett. A másik sarkalatos eleme ennek a jogszabály vagy törvényjavaslatnak az online nyilvánosság elve. Erről sokkal többet beszéltünk a viták során képviselő társaimmal, amelynél itt megjegyezném, hogy a törvényjavaslatnak nem az a lényege, hogy a bíróságok nyilvánosságát csorbítsa, hanem az online nyilvánosságot szabályozza. És itt szeretném elválasztani egymástól a bírósági tárgyalások nyilvánosságát és az online közvetítés technikai rendszerét. Így gyakorlatilag a 15/2025-ös IM rendeletet vonjuk vissza azért, mert a bírósági tárgyalásokhoz technikailag még nem nőtt fel ez a rendszer, nem valósítja meg, tehát bevezette ugyan január 1-ével, de gyakorlatilag a technikai rendszer nem volt alkalmas arra, hogy konkrétan üzemeljen, illetve mellette még számos kérdést vetett fel, akár a regisztráció, akár az informatikai rendszer, és akár az online azonosítást is. Maga a rendelet gyakorlatilag nem tudott a teljes valóságában hatályba lépni. Értettem az ellenzék érvelését, és egyet is értek abban az alapelvben, hogy a bíróságoknak átláthatóan kell működni, és a társadalmi kontroll is fontos, de nem ez a technikai elv, vagy ez a technikai eszköz alapozza meg ezt a két nagyon fontos alapelvet. És hát azért a felelős jogalkotáshoz hozzátartozik az is, hogy a jogrendszerben, hogy csak a jogrendszer minden kritériumának megfelelő technikai rendszereket vezetünk be, és csak akkor, amikor technikailag érettek azok a bevezetésre. Egyéb iránt még a törvényjavaslat az Alkotmánybíróság döntéseihez kapcsolódóan az 1054/2026. február 20-ai Alkotmánybírósághoz kapcsolódóan vezet be pontosítást, amelyben az Alkotmánybíróság megállapította, hogy nem volt kellően egyértelműen szabályozva, hogy mi történik akkor, amikor az Alkotmánybíróság egy alkotmányjogi panasz alapján úgy dönt, hogy adott jogszabályi rendelkezés egy konkrét ügyben nem alkalmazható. Egyszerűbben megfogalmazva ezt, az Alkotmánybíróság kimondja, hogy valamilyen jogsérelem történt, de az eljárási szabályoknak azt is egyértelműen meg kell mondaniuk, hogy
hogyan lesz ebből a konkrét ügyben tényleges jogorvoslat. A TPER 503-as ezt a hiányt rendezi azzal, hogy meghatározza ilyen esetekben a

0: kúria állapítja meg az alkotmányjogi panasz orvoslásának eljárási eszközét. Ez nem pusztán technikai kérdés, egy alkotmánybírósági döntés akkor ér valamit az állampolgár számára, ha annak a konkrét ügyben is van következménye. A másik fontos módosítás az 1340/2026 hetedik harmadik alkotmánybírósághoz, AB határozathoz kapcsolódik, amely gondossági, illetve cselekvőképesség korlátozását érintő ügyekről szól. Ha az ember cselekvőképességét korlátozó döntés születik, különösen fontos, hogy az érintett pontosan megismerhesse, miért jutott erre a döntésre a bíróság. Ezért a T/503-as biztosítja a teljes bírói indoklást akkor is, ha az ítélet kihirdetésekor egyik fél sincs jelen. A kiszolgáltatott helyzetben lévő embereknek nem kevesebb, hanem több garanciára van szükség. Ezért alapítja meg a kötelező és teljes körű indoklást. Ezen felül a jogszabályhelyben, ahogy igazságügyminiszter asszony említette, még két jogharmonizációhoz kapcsolódó hatályba léptetési kérdést is rendez. Az egyik a szavazat elsőbségi részvénystruktúráról szól, amely a hazai jogban már szerepel a polgári törvénykönyvben, illetve a hibás termékekért való felelősségről szóló EU irányelvhez kapcsolódó rendelkezés hatályba lépését módosítja. Ez gyakorlatilag egy EU helyesbítést visz át a magyar joggyakorlatban. Tisztelt Országgyűlés, a T/503-as, tehát nem egyetlen kérdésről szól uniós kötelezettségek teljesítéséről, közéleti részvétel védelméről, tisztességes eljárásról, és szól az Alkotmánybíróság döntéseinek valóságos jogkövetkezményének megalapításáról is. Ezért kérem a tisztelt Országgyűlést a támogatást, az Országgyűlését támogatását a holnapi napon nem csak magához a törvényhez, hanem ahhoz benyújtott módosító javaslathoz is. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő asszony, és megadom a szót Tuzson Bence képviselő úrnak, a Fidesz képviseletében parancsoljon.
2: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőtársaim, maga a törvényjavaslatnak a jelentős része az valóban jogharmonizációs kérdésekkel foglalkozik, úgyhogy erre különösen nem is akarok kitérni. Egyetlen egy kérdést szeretnék csak e tekintetben megjegyezni, ami szerintem problémás, ezt mondtam már az általános vitában is, hogy a SLAPP ellenes irányelvnek az átültetése kapcsán, ugye a lehetőség van természetesen arra, hogy ez csak nemzetközi térben megvalósuló pereknél valósuljon meg, azaz a határon átnyúló pereknél, az unión belül a határon átnyúló pereknél. Azonban az Európai Unió alapelvei szerint a felek között ilyen szempontból nem lenne szabad különbséget tennünk, viszont előáll egy olyan helyzet, ami lehet, hogy elméleti kérdés csak e tekintetben, hogy abban az esetben, hogyha ez egy határon átnyúló per, akkor a felek jogai különbözőek lesznek, mint hogyha a határon belüli perről lenne szó, tehát itt egy olyan probléma állhat elő, ami alkotmányossági kérdést vethet fel. Egyébként önmagában az, hogy ezt a lépéssorozatot viszi végig a kormány, szerintem ez ilyen szempontból rendben van, tehát jogilag vagy jogtechnikailag is rendben van az ilyen típusú újfajta pertípusoknál. Különösen akkor, amikor ez a típusú per amúgy a magyar jogtól alapvetően idegen pertípus, hiszen a perbeli fegyver egyenlőséget egy kicsit megborítja, és egy olyan előzetes lépést vezet be, amelyik nem volt szokás, vagy nem szokásos a magyar jogrendszerben, úgyhogy ezzel még meg kell birkózni a joggyakorlatnak is, hogy hogyan lehet alkalmazni ezeket a pereket. Tehát ebből a szempontból szerintem ez a lépés sorozat, hogy először csak a határon átnyúló perekre vezeti be az Országgyűlés ezt a szabályozást, szerintem ez jogi szempontból rendben van. A többi kérdésben is, ami jogharmonizációs kérdés, alkotmánybíróságnak a kérdése. Ezzel szerintem önmagában nincsen gond, jogtechnikai pontosítások is valóban megvalósultak ebben a kérdésben. Legtöbbet azonban nem is ezen a részén vitatkoztunk már korábban, vagy nem is tudom, hogy vita volt-e, vagy beszélgettünk erről a kérdésről, és valóban egy szakmai beszélgetés volt ez minden szempontból itt az Országgyűlés plenáris ülésén is, és a bizottsági ülésen is, hanem elsősorban arról van szó, és ez próbáltam meggyőzni e tekintetben a képviselőtársaimat részben is sikerrel talán, hogy ennek milyen nagy jelentősége van ennek a lépésnek, hogy korábban olyan szabályozást sikerült elfogadni, ami lehetővé teszi az online nyilvánosságnak a megvalósulását. Kifejtettem én itt már a plenáris ülésen, hogy miért van ennek jelentősége abból a szempontból, hogy a nyilvánosság megvalósulhasson, hiszen a világ megváltozott, és valóban tárgyaló termi nyilvánosságról beszélhetünk, tehát a bírósági tárgyalások nyilvánossága az nem azt jelenti, hogy teljesen nyilvánosak a perek, hanem van egy tárgyaló termi nyilvánosság. Ezért ez a koncepció és ez a konstrukció, jogi konstrukció sem egy általános nyilvánosságot enged, hanem egy virtuális tárgyaló termet hoz létre, és a virtuális tárgyaló terem számára enged nyilvánosságot, többféle garanciát tartalmaz azokra a kérdésekre, amit akár miniszterasszony, vagy akár képviselőasszony az előbb itt felvett. Tehát mind a bizonyítás szempontjából, hogy a különböző online streamek hogyan ellenőrizhetők vissza, hogyan lehet benne jeleket elrejteni, milyen büntetőjogi szankciók kapcsolódnak hozzá, ezek bekerültek a jogi szabályozásunkba, tehát tulajdonképpen egy zárt rendszer jött létre abból a szempontból, hogy a bizonyítást ne nehezítse meg az online nyilvánosság, különösen úgy, hogy a bíró bármikor kizárhatja az online nyilvánosságot, pont arra tekintettel, hogyha mondjuk a bizonyítást, ha úgy ítéli meg, hogy a bizonyítást ez nehézkessé tenni. A többi kérdés is azt gondolom, hogy rendezett volt ebben a jogszabályban. Higgyék el, átgondoltuk az összes ilyen szempontot akkor, amikor ezt a jogszabályt megalkottuk, de engedjék meg, hogy áttérjék egy kicsit egy másik oldalára, amiről itt a plenáris ülésen kevesebbet beszéltünk, bár a bizottsági ülésen volt róla szó, hogy milyen jelentősége van annak, hogy az online térbe áthelyezzük a bíróságokat. A világ ugye megváltozott, és az időnek óriási nagy jelentősége van a perekben is, hogyha végig gondolják azt, hogy mennyi idő alatt mennek le a bírósági perek, és akinek személyes tapasztalata van róla. Statisztikákban Magyarország jó helyen áll, hiszen körülbelül 2 év alatt futlak le a perek. Persze a statisztikák is olyanok, hogy mit számolunk, mekkora idő, honnan számol, elsőfokot, másodfokot, felülvizsgálatot külön számolja valaki. Ha a büntető eljárásról van szó, akkor vajon az eljárás mely szakaszai esnek bele ebbe a 2 évben? Tehát ha valakinek van tapasztalata, akkor pontosan tudja, hogy az a 2 év az elsőre furcsán hangzik, mert hogyha azt nézzük meg, hogy az eljárások legeleje és a legvége között mekkora időszak telik el, akkor bizony jóval nagyobb számot kapnánk. Ezt a problémát, ami európai jellegű probléma, tehát nem csak magyar probléma, ezt valamilyen formában át kell hidalni, és nem fogjuk tudni máshogy áthidalni, mint hogy átlépünk az online térbe. És a tárgyalásokat is áthelyezzük az online térbe. Most a tárgyalások online térbe való áthelyezése, az nem egyik pillanatról a másikra történik meg, tehát nem lehet azt mondani, hogy eddig ugye ez egy tárgyalótermi tárgyalás volt minden szempontból, a más és a következő pillanatban pedig hát egy nem tárgyaló termén, egy online térben megvalósul a tárgyalás valósul meg. Vannak országok persze, amit megcsinálták, tőlünk keletre is, tőlünk nyugatra is, hogy ahol van online térben tárgyalás, vagy online nyilvánosság is létezik, hogy az angol szászoknál is van ilyen, ott ezt egészen szépen körbeírták és meg is valósították. Ott is a bíró széleskörű mérlegelése mentén, tehát a bíró döntett arról, hogy mondjuk kizárja az online nyilvánosságot, tehát létezik ez a konstrukció más jogban is. De amilyen szempontból fontosnak tartom én ezt, hogy először, amikor a online világban való tárgyalásokról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy az összes olyan garanciát, amelyik létezik az online térben, a nem online térben, tehát az offline térben, azokat a garanciájukat próbáljuk meg először átemelni az online térbe, és ilyen pont a nyilvánosságnak a kérdése. Hogyha a nyilvánosság kérdését nem tudjuk megvalósítani az online térben, akkor valószínűleg a tárgyalás egészét sem fogjuk tudni átemelni az online térbe. Ezért van nagy jelentősége annak, hogy az első lépésben meg kell tenni ezeknek a típusú garanciáknak az átemelését az online térbe, és ezt követően lehet majd az online tárgyalást megvalósítani. Abból a szempontból persze, hogy online részvétel van, tehát olyan részvétel, hogy mondjuk online meghallgatások, hiszen a BV intézetekben levő terheltek esetében elég gyakori az, hogy online módon hallgatják meg a terheltet, tehát ez már egy létező, az úgynevezett via video rendszeren keresztül létező megoldás, tehát vannak ilyen típusú megoldásaink. A végpontok száma is növekedett az utóbbi időszakban, tehát egyre több embert lehetett ilyen szempontból meghallgatni. Ennek a célja persze az is lett volna, hogy minden egyes tárgyalót ezekkel az online lehetőségekkel aztán szereljünk fel. Azt kell tudniuk, hogy, és amit én nagyon fontosnak tartok még ebből a szempontból, hogy a pereknek a világában, hogyha az ember látja a bíróság és főleg a polgári pereket, akkor a polgári pereknek a száma az utóbbi időszakban rendkívül lecsökkent. Nagyon-nagyon lecsökkent. Ha megnézik a bíróságok terheltségét, az adatokon pontosan látszik. Ez elsőre persze jól is hangzik, hogy na hát az emberek nem mennek bíróságra. A családjogi perek száma persze az nem változott, sőt a családjogi pereknek tehát a perek nagy része a járási bíróságokon azok családjogi jellegű perré váltak. De nem azért, mert mondjuk olyan mértékben nőtt volna meg a pereknek a száma, többi olyan mértékben esett vissza ebben a térben. Na most ez persze jól hangzik elsőre, de ha belegondolnak abban, hogyha mi itt jogot alkotunk, bármilyen jogot alkotunk országgyűlésként, és ez a jog aztán a későbbiekben a bíróságokon keresztül nem érvényesül, mert az emberek nem mennek bíróságra, és ez egyébként az időfaktor miatt elsősorban. Tehát azért, mert a világ felgyorsult, és a felgyorsult világunkban az embereknek már nincs idejük pereskedni, és minden egyesség jobb, mint 2 évet várni a bíróság ítéletre, ezért főleg az üzleti életben, de a polgári életben is az emberek inkább bármilyen egyességet kötnek. Ennek az eredménye viszont az lesz, hogy ki fogunk sodródni a jog területén kívülre, hiszen az a kontrollfunkció, amit a bíróságok által alkalmaznak, és ami a bíróságon keresztül szivárog be az életbe, az meg fog szűnni. Ez óriási nagy probléma, és ezért fontos az, hogy azt a lépést tegyük meg, hogy a bírósági tárgyalásokat is az online térbe helyezzük át. És ez ennek a későbbiekben jelentősége lesz, mert ez egy versenyképességi kérdés is. Tehát az ország versenyképességi kérdése az, hogy képesek leszünk-e az online térbe áttenni a bírósági tárgyalásokat, és ezáltal felgyorsítani, a feleket távolról behozni a bíróságra, biztosítva mellette persze majd az online nyilvánosságot is. És ennek az első lépése az, amikor az online térben meg akarjuk valósítani azt, hogy a részvétel, tehát a nyilvánosság megvalósulhasson. És természetesen ennek van egyfajta kontroll funkciója is, mint a nyilvánosságnak általában, mert a gyakorlatban a nyilvánosság már a bírósági perekben nem érvényesül. Ugyanez egy papíron létező garanciális szabály, de aki mondjuk ügyvédként vagy jogászként bíróságokon járt már, vagy félként részt vett bírósági perben, az pontosan tudja, hogy nem nagyon van ott közönség, tehát ez a funkció a gyakorlatban nem érvényesül, holott ennek a társadalmi kontrollnak azért óriási nagy jelentősége is van. Egy szó mint száz, nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez a típusú kontroll megvalósulhasson, és az, hogy képesek legyünk átlépni a 21. századba, az online térbe, és a bíróságokat is áthelyezni ide, hogy lehessen majd online térbe tárgyalni a későbbiekben. És ennek az első lépéseként ez a mostani szabályozás, ez maradhasson meg, illetve érvényesülhessen, hiszen a szabályozás úgy van megalkotva, hogy nem feltétlenül, ha nincsenek meg a technikai feltételek, akkor nem kell ezt az online nyilvánosságot biztosítani. A technikai feltételek megvalósulásának ütemében kell csak az online nyilvánosságot biztosítani, tehát önmagában az, hogy a technikai feltételek még nem adottak, az még nem jelenti azt, hogy mondjuk ezt a jogszabályt, ezt ki kellene dobnunk az ablakon. Pont, és én ezt vallom is, hogy semmiképpen sem jó dolog az, hogyha előre szaladunk valamilyen kérdésekkel, mondjuk technikai kérdésekkel, és utána a jog azt próbál utána szaladni, mert akkor annak az lesz a vége, hogy a jogot állandóan valamilyen formában szerkezgetni kell a technikai megoldásokhoz, az semmiképpen sem jó. Jobb, hogyha van egy jogi keretünk, egy jogi szabályozásunk, amivel párhuzamosan tud fejlődni az informatikai megoldás is, mert ekkor fog ez egy egységes egészet alkotni. Ezért tartom fontosnak, hogy ebben a kérdésben ne hátrafele lépjünk, és ne visszafele lépjünk, hanem az online térbe és az online nyilvánosságot biztosítsuk a bíróságok számára, mert higgyék el nekem, ez fog oda vezetni, hogy a végén fel tudnak gyorsulni a bírósági tárgyalások, a szegedi ügyvédnek nem kell elutazni a Győrbe, hanem Szegedről le tudja tárgyalni a tárgyalását, az adott esetben külföldön, Amerikában levő tanút egy egyszerű tényre vonatkozólag simán meg lehet majd hallgatni online módon is. Ide fog elvezetni az, hogyha az online teret sikerül megnyitni a bíróságoknak a számára. Tudom, hogy már nem fogom önöket e tekintetben meggyőzni erről a kérdésről. De nagyon fontosnak tartom ezt elmondani, mert hogyha most nem is, mert valószínűleg tartom ezt, sajnos ki fog kerülni a mostani szabályozásunkból. Azért szerettem volna a figyelmet felhívni arra, hogy ennek nagyon nagy jelentősége lesz. És azért van még nagy jelentősége, mert azt is higgyék el nekem, hogy nem egyszerű dolog áttörni ezt a határt. Nem egyszerű dolog hirtelenjében átlépni az online világba. Óriási ellenállást kell leküzdeni, méghozzá, hogy is mondjam, emberi tényezőket kell leküzdeni, hogy akik az eljárásban részt vesznek, és nem rossz vagy jó szándékról beszélek, hanem egyszerűen emberi tényezőkről, azok képesek legyenek elfogadni az online térbe való átlépést. És ezt a lépést, ezt sikerült megtenni első lépéssel. Én inkább arra ösztönözném önöket, hogy a következő lépéseket is tegyék meg, és ne ebből az egy lépésből lépjünk még egyet visszafele. Én ennyit szerettem volna ezzel a dologgal kapcsolatban elmondani, és bár nem mindig van így az országgyűlésnek az ülésén, de ez tényleg teljesen tisztán szakmai kérdés, és egy olyan kérdésről beszélünk, ami szerintem az országnak érdeke. Az országnak érdeke az, hogy az online tér ezen a területen is valósuljon meg, és tényleg tudjunk előrelépni. Mások is meg fogják csinálni. És hogyha akár Magyarországra jön egy befektető, a Magyarországra érkező befektető az egyik oldalról megvizsgálja a jogi környezetet. És ha a jogi környezetben azt tapasztalja, hogy igen, itt az online térben gyorsan zajlanak a perek, akkor ezt segítséget fog nyújtani abban, hogy itt ide hozza Magyarországra a beruházását is. Köszönöm szépen, elnök asszony, és elnézést, hogy tudtam beszélni.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Azt is mondhatnám, ez tipikus közép-európai törvényjavaslat. Amire nincs igazán igény Magyarországon, azt bevezetjük, amire lenne igény, azt meg kivezetjük, mert azért ezek a tömeges szlepperek azért Magyarországon annyira nem jellemzőek, inkább ez egy más országban fölbukkant probléma. Nem tudunk azért arról, hogy ezres nagyságrendben ilyenek lennének Magyarországon. Ettől függetlenül a cél az egyébként támogatható, csak hát nem szélesebb tömegigényeket elégít ki. Ami viszont valóban biztosan a jövő útja, az a digitális jelenlét, vagy az online tárgyalásoknak a világába való első lépés, azt meg sajnos kivezetik. Ahogy itt elhangzott Tuzson képviselő úrtól is, volt igazsági minisztertől, versenyképességi kérdés is az, hogy egy országban milyen gyorsan lehet jogigényt érvényesíteni, ha ez lassabb és bizonytalanabb, akkor az versenyhátrány. Ha gyorsabb és jobban előrejelezhető, akkor az előny egy ország számára. És mi úgy gondoljuk, az online követhetőség a bírósági tárgyalásoknak azon garanciák mellett, amelyeket már Tuzson Bence elmondott az általános vitában is, meg most is utalt rá, azok mellett ezt meg lehetett volna tenni, 106 bírósági tárgyaló fel lett szerelve, így viszont minden marad változatlanul, hiába szerelték föl, hiába léptek előre, ezt nem lehet hasznosítani. Nem akarom megismételni az általános vitát, közelíti az emberek igazságérzetéhez a bírósági ítéleteket, a eljárási garanciákat biztosabbá teszi ez a lehetséges kontroll. A tárgyalótermet is valamelyest kezelhetőbbé teszi, hiszen nem kell mindenkinek ott lenni, aki érdeklődik, online is követheti. Tehát, mint hogy itt is van, aki fönnül a karzaton, valaki online követ minket, hiszen az életéről szóló döntések és viták zajlanak itt, ugyanígy hasonlóképpen a bíróságon is meg lehetett volna tenni. Nem esküdtszéki civil kontrolla vagy laikus kontrolla, hanem online laikus kontrolla. Ez egy jó 21. századi és sokkal olcsóbb és egyszerűbb, mint az esküdtszéki rendszer a bírósági tárgyalásokon. Ugyanakkor, hát nyilván minden ilyen távoli élménybeszámoló történetet kritikával kell kezelni, de komoly emberek szerint azért más téren sokkal előrébb léphetnénk. Tehát itt most ugye visszalépünk, ugye van a régi mondás, ami nem emelkedik, az süllyed. Ha most nem emelkedünk a bírósági eljárások kapcsán technikailag az online közvetítésre, akkor süllyedünk, hiszen távol-keleten ugye már nagyon nagy nagyságrendben lehet úgy per előkészítést végezni, az ember fogja az iratokat, oda megy egy ATM-szerűségbe, iratokat ott beszkenneli, és nagyjából neki visszaadja a igazságügyi szolgáltató rendszer a mesterséges intelligencia segítségével. Ezen iratok alapján az általános kínai gyakorlatot vizsgálva nyilván sok százer vagy sok millió ügyből, milyen kimenetele várható, hogy nem tudom, 70-80% esélye megnyeri az eljárást, érdemes belemenni, vagy 10-20% az esélye bele sem menjen az eljárásba egyáltalán. Sokkal gazdaságosabb az egész országnak, ha már valaki kvázi el se indítja a pert, hogyha esélytelen, vagy akkor nagyobb magabiztossággal indítja el, hogyha akár az állam által, vagy a bíróság által biztosított mesterséges intelligencia alapú az ő iratait automatikusan feldolgozó rendszer már előre megmondja neki, hogy mit várhat. Tehát ebbe az irányba kéne lépjünk, hogy az embereknek ezt a segítséget adjuk meg. Volt ezelőtt 20 évvel a népügyvéde program, meg hasonlók, hogy adjanak jogi segítséget az embereknek, ezt ma már nem ügyvédek révén lehet megtenni, hanem hát vannak fizetős ugye, ilyen ügyvédi irodai szolgáltatások, amivel valaki tényleg a keresetleveleket is könnyebben össze tudja állítani, hogyha előfizet bizonyos ügyvédek részére létrehozott mesterséges intelligencia tartalmakra, de hát a bírósági eljárás is mennyivel könnyíteni, hogyha már az állampolgárok Magyarországon is már itt lennének, hogy az összes ítéletet mindig kielemezni a bíróságok által létrehozott ilyen szoftver, és az embereknek ez segítséget tudna nyújtani. Nyilván a végén az emberi faktor, a humán faktor nem kiküszöbölhető, mert nem hagyhatjuk, hogy emberek sorsáról egy gép hibája döntsön esetleg. Tehát kell valamiféle kontroll, de nem ebbe az irányba kellene mennünk per előkészítésben, hanem is a döntésben magában. Tehát az, hogy itt visszalépünk a 10 évvel ezelőtti világba, és az online nyilvánosságot nem csak, hogy korlátozunk, be se vezetjük, ki se próbáljuk, még csak azt sem mondjuk, hogy akkor kisebb részben próbáljuk ki, nem tudom, csak egy törvényszéken, vagy csak Budapesten, és utána lépjünk tovább. Tehát nem ebbe az irányba megyünk, hanem pontosan visszamegyünk a papíralapú világba. Ez nem az igazságszolgáltatás jövőre. Az ügyvédirodák is, a bíróságok is egyre inkább informatika alapúak, úgy tevékenykednek, jó lett volna a bírósági eljárásban is ez megtörténne. Azaz előbb-utóbb ez meg fog történni, tehát szerintem mindjárt úgy gondoljuk, hogy előbb-utóbb digitálisan követhetőek lesznek a bírósági tárgyalások. Kár, hogy ebben akkor lesz egy ilyen kis hosszabb átmenet, egy befagyás, amikor ott porosodnak majd ezek a berendezések, nem használják őket, de bízunk benne, hogy előbb-utóbb majd használni fogják, mert egész egyszerűen a világ ebbe az irányba megy minden téren. Úgyhogy a többi részben, amire utaltak itt már korábban felszólók, nyilván ez egy technikai jellegű javaslat, szakmai jellegű javaslat, így is mondjuk, köszönjük szépen a kidolgozóinak, az előkészítőinek, sok jó dolog van, ami ebből támogatható, az emberek érdekét szolgálja, a bírósági eljárásokat gyorsítja, egységesíti az eljárásokat, illetőleg nagy több garanciát jelent az állampolgárok számára, de hogy technikailag nem előre megyünk, hanem hátra, ez azért nem jó irány. Mi azért döntöttünk az előző kormányzat alatt, hogy lépjünk itt egy közepeset, ha nem is nagyot, de egy közepeset. Sajnáljuk, hogy ez a lépés elmarad. Ettől függetlenül a többi résznek a kidolgozását, meg előterjesztését. Köszönjük szépen az előterjesztőnek. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki a felszólalás lehetőségével élni? Senki nem jelentkezik. Ebben az esetben, mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. 11 perc, 10 másodperces időkeret áll rendelkezésére, parancsoljon, miniszterasszony.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Ugye két téma az, ami a felszólalásokban megjelent, a SLAPP irányelv, határon átnyúló vagy belföldi kontextusban, abban egyetértünk, hogy egy fokozatos bevezetésre érdemes kialakítani a határon átnyúló, illetőleg a belföldi kontextusban, mert ugye a garanciákat kell teremteni a vonatkozásban is, hogy ne visszaélésszerűen kerüljönek alkalmazásra ezek a keresetek, és a jogalkalmazási gyakorlatból levont tapasztalatokat szükséges majd beépíteni akkor, amikor a belső kontextusban vizsgáljuk. Itt az online nyilvánosság, mesterséges intelligencia, digitalizáció, modernizáció területén egy úton szeretnénk haladni, de azt veszem észre, hogy nem igazán beszélünk egy nyelvet, mert most nagyon sok minden keveredett a felszólalásokban. Keveredett a tárgyalások online nyilvánossága, és a tárgyalásokhoz kapcsolódó online eljárási cselekmények, keveredett az, hogy a keresetlevél benyújtása, előkészítés, akkor egyfajta előrejelzés a vonatkozásban, hogy az adott tényállás mellett a bírósági jogalkalmazási gyakorlatot tekintve mi lehet a kimenet, és a harmadik pedig a bitony, ami most ugye a kérdéskört képezi. És ugye a bitony vonatkozásában az a bírósági tárgyalások online nyilvánosság, ahol nem történik jelenleg eljárási cselekmény. És hogyha ezt a lépésről lépésre, hogy az elhangzott, hogyan építsünk rendszert, ugye az a videórendszer, ami kihelyezésre került, az most önmagában arra ad lehetőséget, hogy a felek és más perbeli személyek a tárgyaláson való online részvételét biztosítsa. Nincsen mögötte olyan szoftver kifejlesztve, ami a bírósági tárgyalás online nyilvánosságát tenné lehetővé. Ennek a kifejlesztése 1-2 év 3,4-5 milliárd forint. Jelenleg ez nem áll rendelkezésre. És az, hogy hogyan haladjunk előre, hogyan tegyük hatékonnyá az eljárásokat, annak az első lépése az, hogy a tárgyalások online nyilvánosságához kapcsolódóan, a tárgyaláson való online részvételhez kapcsolódóan alakítsunk ki a jövőre garanciális szabályokat. Az, amit Tuzson képviselő jelzett, hogy a büntetés végrehajtási intézetek vonatkozásában, ugye via videórendszerre, ott ugye ez garanciák mentén kiépített, ott nehezen képzelhető el, hogy valaki más is hallgatja, aki adott esetben ugye befolyásolni tudja majd később a tanúvallomását. Tehát fontos az, hogy induljunk el, igen, induljunk el az eljárások digitalizációja, hatékonyá tétele, egyszerűbbé tétele irányában, de így tudunk elindulni. A bírósági tárgyalás online nyilvánossága kapcsán az általános vitán elmondtam, hogy ott ugye a bizonyítás hatásfokának a csökkentése az, ami megjelenik. A bírósági pervezetés az nem tud teljes egészében megnyilvánulni, megvalósítani. Azt a 100 regisztrált személyt egyesével adminisztratív adatvédelmi szempontokból, tájékoztatáshoz való jog szempontjából többletteher járul a bíróságra. Itt nem az, hogy még a hatékonyabbá tudná tenni az eljárás, meg gyorsítani tudná, pont lassabbá válik, mire ezt a meg annyi feladatot elvégzi, plusz emellett ugye a személyes adatok védelme is feladatot ró a bíróra, mert célhoz kötöttségi szempontokat kell vizsgálni, és adattakarékossági szempontokat, amikor adott esetben a tanúvallomásokra sor kerül. Mert hogy mondjuk ez egy családi bontóper, ahol a fél, hát kicsikét bővebben értelmezi az ő nyilatkozat tételét, és olyan körülményeket is megjelenít, ami nem szorosan tartozik a témához, akkor a bírónak jeleznie kell, hogy az adattakarékossági szempontból nem szükséges olyan adalékokat megjeleníteni a nyilatkozatában, ami nem konkrétan a tényálláshoz kapcsolódik. Tehát, hogyha kiindulunk abból, hogy hogyan induljunk el azon az úton, hogy hogyan lehet az egyes eljárási cselekményeket digitalizálni és az online térbe terelni, akkor az első lépés a tárgyaláson való online részvételhez kapcsolódó további eljárási és garanciális szabályoknak a beépítése. Ennek a végig gondolása, aminek a végén, ugye, hogyha megnézzük azokat az országokat, ahol a bírósági tárgyalás online nyilvánossága él, ott sem a bizonyítási eljárás az, amiben csak is és kizárólag jogkérdésben kerül sor. Norvégia, Olaszországban az Alkotmánybíróság vonatkozásában, mert pont a bizonyítási eljárás az, ahol az általános vitán levezettem, illetve megjelenítettem, hogy ott egyáltalán nem lehet olyan garanciákat kialakítani. Ma volt a MÜK-nek a elnökségi ülése, ott az elnökségi ülésen az ügyvéd kollégák is megjelenítették, hogy soha nem lehet tudni, hogy éppen ki az, aki az asztal alatt hallgatja magát az online eljárást, függetlenül attól, hogy különböző jellel van ellátva. Mert az, hogyha jellel van ellátva, rögzített jellel, az csak akkor derül ki, hogyha ez az információ továbbításra kerül. Tehát tiltani lehet, de megakadályozni nem lehet azt, hogy képás hangfelvétel készüljön. És ez csak is és kizárólag akkor lehet, látni a rögzített jelet és elkapni macskaköröm az illetőt a vonatkozásban, hogy a törvényes kötelezettség, jogszabályi kötelezettségének nem tett eleget, hogyha ez nyilvánosságot kap. De nyilván, hogyha nézzük a szempontokat, valószínűleg azért hallgatja meg, mert nem szeretné nyilvánosságra hozni azt, hogy ő egyébként azt a tanúvallomást hallotta, ami később az ő tanúvallomásának a tartalmát befolyásolja. Úgyhogy igen, lehet gondolkodni arról, hogy felépítsük online térben az eljárásokat, az eljárási cselekményeket, hogyan tegyük ezeket hatékonyabbá, de ezt ugyancsak lépésről lépésre, eljárási garanciák mentén szükséges és érdemes megtenni. És ahogy az az általános vitán is elhangzott, ugye három cél az, ami megjelent a miniszteri rendelet megalkotásakor, a bírósági tárgyalás online nyilvánossága bevezetésekor. Egyrészt megjelent ugye a társadalmi nyilvánosság, a társadalmi kontroll erősítése, a kutatási célok, illetőleg az oktatási célok. És hogyha ezeket a célokat nézzük, amiből a második kettő az kevésbé kerül előtérbe, és hogyha ehhez tesszük a szükségesség, arányosság, hatékonyság, a pervezetés, személyes adatok védelme, adattakarékosság, célhoz kötöttség, a bizonyítás hatásfokának a csökkentését, a eljárás időszerűsége kérdéskörét, a bizonyítás zavartalanságát, a bíróságok működését, akkor azt látjuk, hogy aránytalan kockázatok jelennek meg, és ezért van az többek között, hogy ha a hivatásrendeket, akár az ügyészséget, akár a bíróságot, akár az ügyvédi kart tekintjük, a bitonyrendszer mellett nem állnak támogatólag, sőt, ahogy az az általános vitán elhangzott, az OBT július 7-én erre nézve kibocsátott egy állásfoglalást is. Tehát a cél nem az, hogy visszalépjünk egy lépést, mert az egy teljesen más kérdéskör, amiről beszélünk. Először teremtsük meg azt az eljárási szabályokat, amivel a hatékonyá tételt azt meg tudjuk tenni, de nem a bírósági tárgyalás online nyilvánosság az, amiből jelenleg visszafele tudjuk vezetni az, hogy hogyan kerüljön sor a tárgyaláson való online részvétel minél több feltételének a biztosítására. A jelenlegi via videó rendszerhez kapcsolódó eljárási garanciákat kell megnézni, hogy melyek azok, amely eljárási garanciák mellett ezek a hatékonysági szempontok megfelelően megjelennek. Úgyhogy nem hátralépés, sőt, inkább a kockázatok mérlegelése szempontjából inkább erőre lépésnek tekintjük ezt a módosítást, és ebben kérem a tisztelt országgyűlés támogatását. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, miniszterasszony. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalokra a holnap ülésnapon kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik a Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés T/505-ös számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Rák Rihárdnak, a bizottság elnökének, 15 perces időkeretben parancsoljon.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt ház, a Törvényalkotási Bizottság a 2026. szeptember 10-én tartott ülésén a házszabály 46. szakasza alapján megtárgyalta a Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról szóló T/505 számú törvényjavaslata összefüggő módosítójavaslatokat. A háttéranyagban az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság egy pontos részletes vitát lezáró bizottsági módosítójavaslata szerepelt, amelyet a Törvényalkotási Bizottság támogatott, és amelyről a bizottság előadója tájékoztatást fogadni. A Törvényalkotási Bizottság saját módosítási javaslatát első hivatkozási számon a bizottság Tisza képviselő csoportjához tartozó tagjai nyújtották be 4 pont terjedelemben, amelyet a Törvényalkotási Bizottság támogatott. Az elfogadott módosító rendelkezések elsősorban az alkotmánybírósági eljárások nyomon követhetőségének megerősítését célozzák. Ez illeszkedik az állami működés átláthatóbbá tételére irányuló törekvéseinkkel. Így például az Albin honlapján a jövőben kötelező lesz közzétenni az utólagos normakontroll, illetve a bírói kezdeményezésre indított egyedi normakontroll eljárás keretében benyújtott indítványokat is. Tájékoztattam a tisztelt országgyűlést, hogy a Törvényalkotási Bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a házszabály 46. szakasz 5. és 7. bekezdése alapján 14 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 0 tartózkodás mellett elfogadta. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni? Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, most megadom a szót dr. Simon Krisztián Márknak, a kijelölt Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság előadójának. 6 perces időkeretben parancsoljon, képviselő úr.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim. Tájékoztatom önöket, hogy az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság tagjaként részt vettem a bizottság 2026. szeptember 2. napján tartott ülésén. Erről szeretnék egy pár szóban beszámolni önöknek. A bizottság részletes vitát folytatott le Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben, az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról szóló T/505 számú törvényjavaslat és a T/505/2 számú képviselői módosító javaslat kapcsán. Magyarország alaptörvényének 17. módosítása 2026. július 19-én lépett hatályba. Az alaptörvény módosítás lényegesen érintette az Alkotmánybíróságot, tagjainak életkorát 70 évben maximalizálta, 12 év helyett 9 évre csökkent a tisztség időtartama, nem választhatók újra. Az elnököt nem az országgyűlés, hanem a tagok választják maguk közül 3 évre. Erre a tisztségre újra választhatók. Az alaptörvény módosítás további törvények módosítását is szükségessé tette. Különös figyelemmel a jogalkalmazói visszajelzésekre, illetve az egyes törvények közötti teljes körű koherencia megteremtésének igényére is. Az alaptörvény módosítással szükségszerűen módosult a jogalkotásról szóló 2010 évi 130-as törvény, a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 110-es törvény, az Alkotmánybíróságról szóló 2011 évi 151-es törvény számos rendelkezése. Tisztelt Országgyűlés! Bizottság megtárgyalta Mellétei Barda Márton képviselő úrnak a törvényjavaslat kapcsán benyújtott módosító javaslatát. Az általa benyújtott módosító javaslat többek között az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásával kapcsolatos szabályokat pontosította. Így az elnök jelölt pályázatára az Alkotmánybíróság teljes ülésének az elnök megválasztására vonatkozó szabályaira tartalmazott módosító javaslatot, melyel az előterjesztő is egyetértett, és a bizottság támogatta. A módosító javaslatokról történt állásfoglalás mellett a bizottság további módosításra irányuló szándékot nem fogalmazott meg. Tisztelt Ház! A Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosítására szóló T/505 számú törvényjavaslat teremti meg a lehetőséget arra, hogy az alaptörvény 17. módosítása kapcsán, főként az Alkotmánybíróság működésével összefüggésben az alacsonyabb rendű jogforrásokban egységet teremtsünk. Kérem ezért, hogy támogassák a javaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napi rendszerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Tóth Norbert képviselő úrnak, a Tisza képviseletében parancsoljon.
7: Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm a szót. Amikor az Alkotmánybíróság működéséről beszélünk, mindenek előtt azt kell tisztáznunk, hogy milyennek az intézménynek a feladata. Az Alkotmánybíróság feladata az alkotmányosság elsődlegességének a biztosítása. Ha a parlament egy olyan törvényt fogad el, ami sérti az alaptörvényt, vagy esetünkben az alapvető jogokat, akkor ezt alkotmányossági kontroll alá kell vonnia. Tehát meg kell vizsgálnia, hogy mi történt, és a végén hoznia kell egy mindenki számára kötelező döntést. Hogy ez mit is jelent a gyakorlatban, arra visszautolnék egy konkrét példával a közelmúltban. 2011-ben a fideszes parlamenti többség elfogadott egy olyan törvényt, amely alapján a köztisztviselőket bármikor, bármiféle indoklás nélkül ki lehetett volna rúgni. A hatalom lényegében egy gomnyomással meg akarta fosztani a tisztességesen, becsülettel dolgozó embereket a létbiztonságuktól. Az akkori független alkotmánybíróság azonban azonnal közbelépett, kimondták, hogy ez az eljárás súlyosan sérti ezt az emberi méltóságot és a jogbiztonságot, ezért a 29/2011-es albi határozattal a törvényt megsemmisítették. Ezzel magyar emberek ezreinek a munkahelyét védték meg. És pontosan ez az alkotmánybíróság feladata. Az nem egy pártpolitikai testület. Tehát az nem a kormányt, de még csak nem is az ellenzéket védi. Az alkotmányos rendet és az alapvető jogokat védi. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a politikai többségtől érinthetetlenül tudjon működni. Egy jogállamban teljesen elfogadhatatlan az, hogy ugyanaz a politikai többség, ami a törvényeket hozza, meghatározza azt is, hogy ki és hogyan ellenőrizheti azokat a törvényeket, amelyeket saját maguk alkotnak meg. Tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt években ennek pontosan az ellenkezőjét láthattuk. Mindenki számára világossá vált az a hatalom technikai gépezet, amivel a Fidesz lépésről lépésre kiüresítette a legfőbb alkotmányos garanciákat. Nézzük a tényeket! Még 2010 nyarán épp hogy elfoglalták a frissen megválasztott képviselők a székeiket, az volt az első dolguk, hogy megváltoztatták a bíróválasztás szabályait. Korábban a jelölő bizottságban minden parlamenti pártnak egyetlen képviselője volt, hogy biztosítsák a politikai egyensúlyt. Ők ezt fogták és átírták a parlamenti arányoknak megfelelően. Ezzel azonnal elérték, hogy onnantól kezdve ellenzéki egyetértés nélkül kizárólag a saját megbízható embereiket tudják beültetni a testületbe. Aztán jött 2010 ősze. Az Alkotmánybíróság megsemmisített egy fideszes törvényt, az akkor nagy vihart kavaró és sokak által emlegetett 98%-os különadóról szóló rendelkezést. Mi volt erre a kormány reakciója? Természetesen a jogállami garanciákat tiszteletben tartva, bárcsak. Fogták magukat, és egész egyszerűen megtiltották a bíráknak, hogy gazdasági, adóügyi vagy költségvetési kérdésekben érdemben vizsgálódjanak. Hát képzeljék el ezt a helyzetet. Ha a bíró nem úgy ítélt, ahogy a fideszes hatalom kívánta, egész egyszerűen kivették a bíróság kezéből a jogkört. Lesz-e neked önként, ugye? De itt még nincs vége. 2011-ben 11-ről 15-re emelték a bírák számát. Semmilyen logikus magyarázat nem állt emögött, pusztán azért tették, hogy újabb a hatalomhoz hűséges embereket ültessenek az általuk újonnan létrehozott üres székekbe. És ez még mindig nem volt elég. Ugyanebben az évben tovább szűkítették az Alkotmánybíróság hatáskörét, amikor elvették a testülettől azt a jogot is, egyébként teljesen érthetetlen módon, hogy saját elnöküket maguk válasszák meg. Mondjuk hogyan is várattunk volna pártfüggetlen döntéseket olyan politikai kivezérelt személyektől, mint mondjuk Polt Péter vagy Hende Csaba. Amit önök a magyar jogállammal műveltek, az gyakorlatilag a demokrácia teljes megcsúfolása volt. Tisztelt ház! Az alaptörvény 17. módosítása ezen a ponton is érdemi változást hoz. Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztása ismét a testülethez kerül. Az előterjesztett javaslat rögzíti, hogy az Alkotmánybíróság elnökének megválasztása nyilvános pályázati felhívás keretében az Alkotmánybíróság teljes ülésével folyik le. Ez egy abszolút elvi kérdés. Arról van szó, hogy az Alkotmánybíróság elnökéről soha többé ne egy bizonyos politikai többség döntsön. Ez az intézményi önállóság egyik legfontosabb garanciája. Ezzel most pontosan egyébként megint csak önmagunkat korlátozzuk. Tehát így néz ki az, amikor egy kétharmados többség él, és nem pedig visszaél a hatalmával. A javaslat második fontos eleme az alkotmánybíróvá válás szakmai feltételeit érinti. Ahogy már korábban is felhívtam erre a figyelmet, 2024 végén a fideszes többség megszüntetett egy korábban saját maguk által is fontosnak tartott szakmai garanciát. eltörölték azt a követelményt, hogy az alkotmánybírói tisztséghez szükséges szakmai gyakorlatot olyan munkakörben kelljen megszerezni, amelynek betöltéséhez jogi végzettség szükséges. Gondoljunk csak bele, amikor már nem maradt elég magasan kvalifikált szakember a saját holdudvarukban, akkor nem felkutatták az ország legkiválóbb jogászait, hogy felkérjék őket alkotmánybírónak, hanem egészen megdöbbentő módon lejjebb vitték azt a bizonyos mércét, hogy a saját hűséges pártemberéket ültetessék ezekbe a székekbe. Lényegében kiították az ajtót valódi tapasztalat nélküli politikai kinevezettek előtt, olyanok előtt, akik majd megmondják, hogy mi felel meg az alaptörvénynek, és mi nem. Ezzel azokat az alkotmánybírókat sértették meg, akik hosszú és kiemelkedő szakmai múltjuk miatt kaphatták meg az egyik legrangosabb elismerést, azt, hogy a magyar alkotmányosság felett őrködhessenek. Ezt a szakmai mércét azonnal és kérdés nélkül vissza fogjuk állítani. Ha egy alkotmánybírótól 20 év szakmai gyakorlatot várunk el, akkor teljesen magától értetődő megkövetelni, hogy ez a gyakorlat jogi végzettséget igénylő munkakörben szerzett tapasztalat legyen. Hiszen az alkotmánybíróság tagjai az alaptörvényt értelmezik, olyan döntéseket hoznak, amelyek a jogállami működés garanciáit és minden magyar ember életét érintik. Itt nem lehet helye szakmai követelmények fellazításának. Tisztelt Ház! Egy független közjogi intézmény önállóságának harmadik fontos pillére a megfelelő pénzügyi háttér. A törvényjavaslat ezen a területen is fontos garanciát állít fel, az Alkotmánybíróság végre maga állítja össze a saját költségvetési javaslatát, a kormány pedig ezt változtatás nélkül terjeszti az országgyűlés elé, vagyis elénk. De miért van erre szükség? Azért, mert ha egy intézmény működéséhez a szükséges forrásokat a politikai többség tetszése szerint csökkentheti, akkor azzal az intézmény sikerességét hátráltatja. Éppen ezért az Alkotmánybíróság működését biztosító pénzügyi feltételeknek kiszámíthatónak kell lennie. És talán éppen ez a legfontosabb tanulság. A jogállamiság nem attól valósul meg, hogy leírjuk, hogy az Alkotmánybíróság független, aztán kész, nincs itt semmi látnivaló. Egy jogállam akkor működik, ha a független intézményekhez valódi garanciákat biztosítunk. Garanciát arra, hogy megválaszthatják a vezetőjüket. Garanciát arra, hogy szigorú szakmai követelményeknek kell megfelelnie a tagoknak. De garanciát arra is, hogy az intézmény maga dönt a működéséhez szükséges forrásokról. És legfőképpen garanciát arra, hogy az Alkotmánybíróság a mindenkori politikai többséggel szemben el tudja látni alkotmányvédő feladatát. Ezek a garanciák nem az egyik vagy a másik politikai oldalt szolgálják. Egy valóban független alkotmánybíróság se nem a kormányi, se nem az ellenzéki. Az a magyar alkotmányos rendé, az magyarországi. Köszönöm a szót.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Csúszda Gábor képviselő úrnak a Fidesz képviseletében. Parancsoljon.
8: Tisztelt alelnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, a TÉPER 505. számú törvényjavaslat második olvasatos vitájában már nem csak a törvényjavaslat benyújtott szövegéről, hanem az összegző módosító javaslatról is beszélhetünk, habár ezt Tóth Norbert képviselőtársam nem igazán tette meg. Az összegző módosító 5 pontból áll, ahogyan azt már hallhattuk, a felvezetőben van, közöttük szövegezési korrekció, rendezik az Alkotmánybíróság határozatai korábbi számainak további hozzáférhetőségét, átalakítják és felgyorsítják az alkotmánybírósági elnökválasztást, a pályáztatást, külön szabályozzák a szavazat egyenlőség esetét, és bővítik azoknak az indítványoknak a körét, amelyeket kötelezően közzé kell tenni az Alkotmánybíróság honlapján. A módosítások tehát a részleteket igazgatják, és ami miatt mi ezt a törvényjavaslatot alapvetően elfogadhatatlannak tartjuk, az a helyzet továbbra is fennáll. Sőt, a módosító javaslat inkább azt mutatja meg, hogy a benyújtott javaslat elsőre nem volt teljesen végig gondolva. Utólag kellett rendezni, hogy mi történjen a megszüntetett hivatalos lap korábbi számaival, utólag kellett pontosan meghatározni, hogyan kell eljárni az elnökválasztás során szavazategyenlőség esetén, utólag kellett bővíteni a közzétételi szabályokat. Az elnökválasztásnál pedig a korábban tervezett három legidősebb tagból álló eseti bizottság helyett most a főtitkár készíti elő a pályázatot, amelyet a teljes ülés fogad el és tesz közzé, miközben több határidőt jelentősen lerövidítenek. Lehet ezeket technikai vagy eljárási korrekcióként értékelni, de ettől még nem változik meg az, amiről ez az egész törvényjavaslat valójában szól. Az Alkotmánybíróság függetlensége nem azon múlik, hogy 15, 30 vagy 45 nap áll rendelkezésre egy pályázat beadására. Nem azon múlik, hogy pontosan melyik fordulóban hány jelöltre lehet szavazni. És nem is azon múlik, hogy egy korábbi hivatalos lap elektronikus példányait milyen archiválási szabály szerint őrzik meg. A függetlenség ott kezdődne, hogy a mindenkori politikai többség tiszteletben tartja a már megválasztott alkotmánybírák mandátumát. Önök ezt az alapelvet törték át az alaptörvény 17. módosításával. A 70 éves korhatár önmagában szakmailag vitatható, de nem ez a fő kérdés. A fő kérdés az, hogy ezt az új szabályt a már hivatalban lévő alkotmánybírákra is alkalmazzák, és ezzel korábban megszerzett, meghatározott időre szóló mandátumokat rövidítenek meg. A 12 éves képviselői mandátumkorlát pedig már meg is mutatta, hogy milyen következményekkel járhat, ha politikai célú közjogi szabályokat menet közben alkalmaznak már hivatalban lévő tisztségviselőkre. Ez a lényeg nem az, hogy utána milyen részletes pályázati szabályokat írunk arra, hogyan válassza meg a már átalakított testület a saját maga elnökét. Az sem változtat ezen, hogy az Alkotmánybíróság augusztusi döntéseit a kormányoldal megpróbálta a 17. módosítás alkotmányossági bizonyítványaként bemutatni. A testület nem azt mondta ki, hogy a hivatalban lévő tisztségviselők mandátumának ilyen megszüntetése tartalmilag alkotmányos lenne. Azt mondta ki, hogy az alaptörvény módosításának tartalmi felülvizsgálatára nincs hatásköre. Ez két teljesen különböző állítás. A hatásköri korlátból nem következik, hogy a közjogi megoldás helyes, méltányos vagy a jogállami garanciákkal összeegyeztethető lenne. Éppen ezért a mostani törvénymódosítás sem takarhatja el azt a kérdést, hogy milyen precedens teremtettek a már fennálló mandátumok politikai többség általi megszüntetésével. Az általános vitában is azt mondtuk, ez a törvényjavaslat az önkény építésének veszélyét növelheti. Ezt a minősítést az összegző módosító javaslat egyetlen pontja sem teszi okafogyottá. Amikor egy kétharmados többség azt üzeni, ha nem tetszik egy független közjogi intézmény személyi összetétele, a mandátumok keletkezésének és megszűnésének a szabályai menet közben is átírhatóak, az nem a jogbiztonságot szolgálja. És ebből a szempontból különösen beszédes, hogy miközben a módosító javaslat újabb technikai garanciákat illeszt az elnökválasztáshoz és a nyilvánossághoz, érintetlenül marad a törvényjavaslatnak az a rendelkezése is, amely megszünteti a köztársasági elnök akadályoztatásáról szóló országgyűlési határozat előzetes alkotmánybírósági vizsgálatát. Erről már beszéltünk az első olvasatos vitánál is. Vagyis miközben önök az Alkotmánybíróság autonómiájáról beszélnek, egy másik ponton éppen egy alkotmánybírósági kontrollt vesznek ki a rendszerből. Ezen sem változtatott az összegző módosító javaslat. Tisztelt képviselőtársaim, nem vitatjuk, hogy a mostani módosítások között vannak olyan szabályok, amelyek egy-egy eljárási hiányt rendeztek. De a második olvasatos vitában éppen azt kell megvizsgálnunk, hogy a módosítások megváltoztatják-e, és ha igen, miként a törvényjavaslat politikai és alkotmányos karakterét. A válasz egyértelműen nem. És nem változtatnak azon az veszélyes üzeneten sem, hogy amihez megvan a kétharmad, ahhoz utólag alkotmányos szabály is teremthető. Önök a választás előtt a jogállam, a fékek és ellensúlyok helyreállítását ígérték. Hatalman azonban mást tesznek. Ahelyett, hogy korlátoznák saját kétharmados hatalmukat, sorra alakítják át azokat a közjogi kereteket, amelyeknek éppen a mindenkori többség akaratával szemben kellene garanciát jelenteniük. A függetlenség nem utólag felszerelhető díszlet. Nem lehet először megváltoztatni, hogy kikülnek a testületben, majd azzal bizonyítani a függetlenséget, hogy a már átalakított testület részletesebb szabályok szerint választhatja meg a saját elnökét. És nem lehet jogállami helyreállításnak nevezni azt a folyamatot, amelyben a pillanatnyi parlamenti többség akarata újra és újra felülírja a korábban fennálló közjogi garanciákat. Az összegző módosító javaslat tehát a részleteken itt-ott változtat, a lényegen azonban nem. Az önkönyv veszélyét nem szünteti meg, és érintetlenül hagyja azt a közjogi logikát, amely miatt ezt a törvényjavaslatot már az általános vitában is elutasítottuk. Ezt a törvényjavaslatot ezért a módosító javaslatok után sem tudjuk támogatni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak. Parancsoljon öné a szó.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterasszony. Ezekből a zárószavazás előtti módosítókból is látható, hogy kissé kapkodva érkezett ide az országgyűlés elé ez a javaslat. Nem annyira átgondoltan, erőkészítve, hanem ad hoc, ezért kell most egy-két technikai részt benne korrigálni, de hát ezek a technikai korrekciók sem fogják az egésznek az alapjait megmenteni. A torkavéres ennek a javaslatnak, így is mondhatjuk, hiszen a maga 17. alaptörvénymódosítás az, ami jogállami szempontból nem elfogadható, éppen ezért az azt apró pénzre váltó javaslatot sem tudjuk elfogadni. Nagyon keményen bele akart menni a Fidesz-KDNP kormányba a Tisza pártnak a vezérszónoka, visszament a 2010-es évek elejére, de

0: szükséges. Óriási, óriási olyan ellentmondás. Aztán azt mondja, hogy szörnyű volt, hogy a Fidesz-KDNP az Alkotmánybíróság tagjainak választási szabályait átírja, mondja ön, az Alkotmánybíróság tagjainak választási szabályait átíró törvény vitájában. Tehát pont azt kritizálja, aminek a vitáján mindjárt itt ülünk. Aztán utána elmondta, hogy az is milyen szörnyű volt, hogy a Fidesz-KDNP kormány még a Gyurcsány-Bajnai időszak vezetőinek bizonyos szint fölötti végkielégítését különadóval sújtotta, és ez egy mennyire elvetemült dolog volt. Tehát azt láttuk itt Unger Annánál, hogy ő is védte Gyurcsány Ferencet köröm szakadtáig még az összedi beszéd kiszivárgása után 2008-2009-ben, de hogy még a Tisza párt vezérszónok és azt hozza föl példaként, hogy mennyire jogellenes volt az, hogy a Fidesz-KDNP kormány így lépett föl a korábbi szocialista korszak vezetőivel szemben, hát ez hogy is mondjam, ismételten egy öngól. Aztán azt mondja, hogy szörnyű volt, mert a Fidesz-KDNP új alkotmánybírókat választott tömegesen a 2010-es évek elején. Mondja ezt itt hétfő este, miközben önök holnap, kedden, délelőtt új alkotmánybírókat választanak tömegesen. Amit akkor kritizált, önök pont ugyanazt csinálják most. Hoztak jogszabályokat, amivel az alkotmánybíróságot lefejezték, a tagok jó részét elküldték az alkotmánybíróságról, és holnap pedig önkényesen választanak majd új alkotmánybírókat helyükre, és ön előtte 12 órával krokodilkönnyeket hullajt itt, hogy hát a 2010-es évek elején a Fidesz-KDNP új alkotmánybírókat választott. Ön azt mondta, hogy semmi köze a parlamentnek ahhoz, hogy ki lesz az alkotmánybíróságnak az elnöke, de hát mégiscsak azokból az alkotmánybírókból lesz az alkotmánybíróság elnöke, akit az országgyűlés megválaszt. Tehát azért mégis van továbbra is az országgyűlésnek ehhez köze, hiszen akiket mi megválasztunk, hogy önök megválasztanak holnap, azok közül kerül ki az alkotmánybíróság elnöke. Aztán elmondta, hogy nem jó, hogyha egy kormányváltás után követelményeket lazít föl az új kormányzat, hát az új tankerületi vezetőket, hogy egytől egyig kirúgta az önök kormánya, mindenfajta mérlegelés nélkül, mindenki kollektív büntetés, mindenki osztályjelenség, az összeset kirúgták, az összes tankerületi vezetét, és új pályázatot írtak ki teljesen kikönnyített feltételek mellett, sokkal kevesebb szakmai előírás mellett. Ez ön szerint persze nyilvánvalóan nagyon, nagyon jogállami. Tehát a legszebb az egészben az a széleskörű társadalmi egyeztetés, az az alapos előkészítés, az a mindenki véleménynek a kikérése, ami most már másodszor is megvalósul az Alkotmánybíróság tagjának választása kapcsán, általában az a mindennél szélesebb körű tiszás társadalmi egyeztetés, hogy csütörtök pénteken nyilvánosságra hozzák a neveket, a szombat vasárnap áll rendelkezésre a minél szélesebb körű társadalmi egyeztetésre, és aztán a hétfői vagy keddi napon megválasztják az alkotmánybírókat. Hát nagyon széles körülre sikerült ez a társadalmi egyeztetés. Mi ezt a javaslatot továbbra sem tudjuk támogatni. A szemünk előtt zajlik az a folyamat, amivel önök önkényesen eltávolítják a jogállami vezetőket, oda saját maguk olyan embereket ültetnek, akik a Tisza párt megbízhatónak tart. Nem is törekszik a Tisza párt arra, hogy bármiben az ellenzéknek a jelöltjeit figyelembe vegye. Még a Mi Hazánk próbálkozott azzal, hogy neveket mondott, hogy mégiscsak azért az ellenzéknek legalább egy lehetősége legyen az alkotmánybírók közé valakit talán delegálni, miután már a Tisza párt ennél tömegesen választ új alkotmánybírókat, és mit kaptak érte? Egyeztetést? Nem. Érdemi vitát? Nem. Mit csinált a miniszterök? Itt gúnyolódott hosszú perceken keresztül, hogy írni, olvasni nem tudnak a Mi Hazánk alkotmánybíró jelöltjei. Körülbelül ezt mondta ennek is, mert a bűnözőkről monogram alapján beszélt róluk. Hát ez volt a széleskörű egyeztetés. Ez a nem egypárti gondolkodás, hogyha van még valaki itt az ellenzék pacsoraiban, aki volt olyan idézőjelben naív, és azt gondolt, hogy javaslatokat tesz, akkor a Tisza párt bármennyire is figyelembe veszi, nem vette figyelembe, még jobban beléjük taposott azért a miniszterelnök, amiért mertek bárkit is javasolni azokon kívül, akiket Magyar Péter alkalmasnak tart. Hát ez az önkény, amiről lehet nagyon szépen beszélni, meg lehet színni a Fidesz-KDNP korszaknak az első éveit, hogy akkor mi és hogyan történt a közjogi rendszerben, csak hogyha valaki számára a Fidesz-KDNP kormányból valaki számára egyfajta túlzott határozottság volt, hogy erőszakosnak tartottak bizonyos dolgokat az akkori időszakból, hát azt most a Tisza kormányból kétszeresen, háromszorosan megkapják, az biztos. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezeknek a kritikáknak a felsorolását, mert mindegyik háromszorosan igaz a mostani Tisza kormányra. Mi ezt az önkényes törvényjavaslatot természetesen továbbra sem támogatjuk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki a felszólalás lehetőségével élni? Berki Ákos, megadom a szót, parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Én csak Csúszda Gábor jegyző úrtól szeretném megkérdezni, hogy kinek a módosításai miatt nem tudta érdemben vizsgálni.

0: ajánlani az Alkotmánybíróság a beadványukat. Pont a mi javaslatunk mellett érvet, hogy több jogosítványt kell nekik adni, úgyhogy ezt köszönöm szépen. Még az idejében pont, ja nem, a KDNP-nek fogyott el az ideje, de még abban a 7 percben is belefér, hogy kimondja azt, hogy a Fidesz tette azt az Alkotmánybírósággal, amit tett. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, további felszólalása senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni, parancsoljon, miniszterasszony, öné a szó.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, csak azzal tudom kezdeni a mai vitát is, amit amivel az általános vitát kezdtem. Most 9 óra 10 perc van, bár az időkeret az szűk, de újfent készek és képesek, és alkalmasak vagyunk arra, hogy a 11,5 órás alaptörvény 17-es módosítását érintő vitát elkezdjük, mert ugye a mai vita is ehhez kapcsolódott. Engedjenek meg néhány reflexiót mindarra, ami ma elhangzott. Elhangzott egyrészt az, hogy ez egy adhok jellegű törvényjavaslat volt, ahogy elkészítése került. Hát ugye az utólag kellett módosítani a közzétételi szabályokat, hogy Csúszda Gábor jelezte, a közzétételi szabályok utólagos módosítására azért van szükség, mert időközben észlelődött az az alkotmánybírósági gyakorlat, ami az amicus curiae-nak a alkalmazását akadályozza, ami szerint a bírósági beadványok, amelyeknél utólagos normakontroll, illetőleg további jogosultságok érvényesítésére kerül sor, akkor csak egy összegzés jelenik meg, amely összegzésből az, aki adott esetben a jogszabályt készíti, nem tud beadványt készíteni az Alkotmánybíróságra. És igen, tovább gondolásra került az, hogy hogyan lehet még átláthatóbbá tenni bizonyos eljárási szabályokat, hogyan lehet még precízebbé tenni. Az, hogyha ezen gondolkodunk, az soha nem hátrány, mert a cél az az, ami a hozzászólásban elhangzott, hogy egy független, pártatlan, szakmailag nagyon magas szinten álló alkotmánybíróság legyen az, amely számára biztosítjuk a törvényjavaslatban foglalt körülményeket. Az intézményi függetlenség és az átláthatóság, azok ugyanis nem egymást kizárják, hanem adott esetben egymást erősítik. Elhangzott az is, hogy a 70 éves korhatár szakmailag vitatható, az Emberi Jogok Európai Bíróságánál is 70 éves korhatár van. És az is elhangzott, hogy amire képviselő úr is utalt, hogy az alkotmánybírósági végzések tartalma, az az önök négyes számú alaptörvény módosításának a függvénye, ami annak következtében alakult ki, hogy nagyon sok alkotmányú bírósági határozat felülalkotmányozásra került, és ezért ez egy eszköz volt az önök részéről, hogy az alkotmánybíróságnak a jogkörét az alaptörvény módosítása kapcsán csak is és kizárólag az eljárási szabályokra korlátozzák. Ez volt az, amire képviselő úr is utalt e vonatkozásban. Az általános vita során is utaltam már, ugye a köztársasági elnök akadályoztatása, alkotmánybírósági felülvizsgálata, országgyűlési határozat több szempontból is aggályos. Egyrészt ugye ez 2026. január 1 előtti szabály. Azt azért ne felejtsük el rögzíteni, hogy az, ami most jelenleg a törvényjavaslatban szerepel, 2026. január 1, 2025. január 1 előtti szabályoknak a helyreállítása. Mert a 2026. január 1-i módosításnak az volt az alapvető indoka, ha és amennyiben az akkori ellenzék nem kétharmados többséggel nyer, abban az esetben beépítésre kerüljenek olyan fékek az alaptörvényhez kapcsolódóan az Alkotmánybíróságról szóló törvénybe, illetve az alaptörvénybe, amelyekkel az országgyűlés alkotmányozó hatalmát adott esetben korlátozni lehet. Ennek az alaptörvény módosításhoz kapcsolódó AB-törvény módosítási javaslatnak ez az egyik célja. Visszaállítani a függetlenséget, a transzparenciát, és azt, hogy az Alkotmánybíróság be tudja tölteni azt a pozícióját, ami egy alkotmányos demokráciában az Alkotmánybíróság pozíciójához kapcsolódik. És ugye az is ugye fejreolvasásban megjelent, hogy ugye most Nem széleskörű egyeztetés volt az alkotmánybíró kapcsán. Senki nem ígért széleskörű társadalmi egyeztetést. Önök sem itt ígértek annak idején széleskörű társadalmi egyeztetést. A széles kört azt inkább az alkotmánybírói tisztség betöltéséhez kapcsolódó szabályok minél szélesebb körbe való húzásához fűzték 2025. január 1-től, aminek hatására rá 4,5 hónapra ezen könnyített feltételeknek megfelelően került sor alkotmánybíró választásra. És hát egyszerűen tényleg nem tudok elmenni amellett, hogy ez a törvényjavaslat, a napirenden szereplő törvényjavaslatok közül és között ma az utolsó. És miniszterelnök úr napirend előtti felszólalása a gyermekvédelmi jelentéshez kapcsolódott. És a gyermekvédelmi jelentés után elhangzott Vóka frakcióvezető úr részéről egy olyan mondat, hogy amit itt miniszterelnök úr elmond, mindaz súlytalan. És hogyha nézzük a keretes szerkezetet, az alkotmánybíróságról szóló törvény módosításának javaslata az, ami jelenleg napirenden van. Ez azt a kérdést teszi fel, hogy mi az, ami igazán fontos nekünk. Hogyan szeretnénk elképzelni egy alkotmányos demokráciát? Milyen alapjogok mentén, milyen alapjogokkal felvértezve, milyen zsinórmértékekkel és az emberi méltóságot tiszteletben tartva működjön. Erről szól ez a mai törvényjavaslat. És ez a mi számunkra súlyos kérdés. Úgy, ahogy súlyos kérdés a gyermekvédelem is. És a gyermekvédelem azon alapjogok közé tartozik, amelyeket mi úgy szeretnénk felépíteni, ahogy abban a törvényjavaslatban szerepel, amely ma benyújtásra került, és ahol azt a kérdést vizsgáljuk, hogy az állam mit tehet, az államszervezet mit tehet a gyermekvédelemért. És ez a kettő keretes szerkezetben szorosan összefügg, hiszen mit gondolunk az alapjogokról, mit gondolunk az állam feladatáról, mit gondolunk egy alkotmányos demokráciáról. Nem azt gondoljuk egy alkotmányos demokráciáról, hogy az alkotmányos demokráciában a gyermekvédelemnek súlytalannak kellene lennie. Ez egy nagyon súlyos kijelentés. Itt az országgyűlésben azon dolgozunk mindannyian, én azt gondolom, hogy legyenek nemzeti minimumok, legyenek olyan közös nevezők, amelyeket azt mondhatjuk, hogy mindannyiunk magatartási szabályát, a társadalom magatartási szabályát, zsinórmértékét egyaránt meghatározzák. És ezért lesz nagyon fontos feladata az alkotmányozási folyamatnak. Annak az alkotmányozási folyamatnak, ahol mindenkinek a véleménye bevonásra kerülhet. Különböző eszközrendszereken keresztül, mert a cél az az, hogy olyan szabályok, olyan szabályrendszer mentén alakuljon ki az alkotmánynak a szövege, amely mindannyiunk számára a nemzeti minimum, és mindannyiunk számára az a zsinór mérték, ahogy szeretnénk élni a jelenünket, és ahogy felszeretnénk építeni a jövőnket. És az, hogy ez meg is tudjon valósulni, abban az alkotmánybíróságnak nagyon fontos szerepe van. És ezért van az, hogy visszaállítjuk a 2025. január 1, 26. január 1, 2011 előtti alkotmánybírósági működéshez kapcsolódó garanciákat, hogy ennek a célnak az alkotmánybíróság teljes egészében és feltétlenül eleget tudjon tenni. Ezért kérem mindenkitől ennek a törvényjavaslatnak a támogatását. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszterasszony! Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának a végére értünk. Most a napirend utáni felszólalások következnek. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Gajda Attila, Tisza képviselője, szeptember 11. Zenta címmel. Megadom a szót, képviselő úr, 5 perces időkeretben parancsoljon.
3: Tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, köszönöm szépen a figyelmet. 9-11, szeptember 11. Mindenkinek ugyanaz a dátum jut eszébe, ugye? Nekem nemzeti identitástudatom, nemzeti büszkeségem meghatározó napja, és azt gondolom, hogy itt mindnyájan egy dologra gondolunk. Egy dologra, Fölidézve történelmi tanulmányunkat, egy picit ebben a késői órában, egy pici utazásra invitálom önöket. 1526 Mohács, szeptember 11-én bevonul a török ide Budára, minden ellenállás nélkül. És élvezi is a vendégszeretünket jó 150 éven át még. Hogyha technikailag Mohácsnál kezdődik a török vész, akkor jelképesen mindenféleképpen Zentánál ér véget. 1697. A zentai csata megsemmisítő győzelme bebizonyította azt, hogy Európában összetartással teljes mértékben együtt tudunk élni. A győzelem olyan megsemmisítő volt, hogy 1699-ben a karlócai békével véget ér a török. Kiüzetik területeinkről, és kivéve a Temes közt ott marad még mintegy 80 évig. Ez nem tűnik soknak, de én török kanizsán születtem. Magyar kanizsával szemben van. Óbecsével szemben török kanizsa, törökbecse, bocsánat, és a Balkánon még mintegy 500 évig elszórakoznak a törökök. Hogyha ezt nézzük, ez egy picit más távlat. Egy pici időutazás, hogyan is jutottunk el eddig. Szeptember 11-e az a nap, amikor az egyesített keresztény seregek egyszer csak hírt kapnak, hogy a török átkelésre készül Zentánál, ponton hidat építenek. Az egyesített keresztény seregeket Savoyai Jenő herceg vezeti, van ott osztrák, német, vallon, lengyel, olasz, és természetesen magyar huszár is a seregekben. A másik oldalon második Mustafa vezeti Nagy Szulejmán szultán után, az ő nyomdokaiba akar lépni, visszatérni Budára, elvágni a császári seregek útját, és vonulnak Szeged felé. Amikor mennének át, a Jenő seregei utolérik őket, bekerítik a hídfőt, és ahogy vonulnak át a rögtönzött hídon, egymást taposva talán, pánikban, meglehetősen vérengzés kezdődik. A már átvonult spáhi lovasok próbálnak visszajönni, de csak még nagyobb pánikot keltenek, és bizony a csata gyorsan véget ér. Számokban érzékeltetném egy picit, hogy mit is jelent ez. A császári seregek 429 katonát veszítenek mindösszesen. A törökök legalább 40 ezeren vesznek bele a Tiszába. Akkora hadizsákmányt szerez az osztrák sereg, hogy 10 000 szekére sem fér fel, és Bécsig mutogatják. 90 ágyú, rengeteg lőszer, a teljes császári, teljes szultáni kincstár oda veszik, 9 000 teve, a szultán zászlaja, pecsétje, kardja, minden oda vesz, sőt, még a hárem is itt marad ezen az oldalon. A megsemmisítő győzelem mindenféleképpen arra mutat példát, hogy egyességben, összefogással, minden további nélkül van jövőnk, Európában vagyunk. Szeptember 11-e az a dátum, ami sokszor előfordul a magyar történelemben. Gondoljunk 1848-ra, sorsfordító napok történnek ebben a pillanatban, vagy gondoljunk 1989-re, amikor Magyarország megnyitja a határait Ausztria felé, és a kelet-német állampolgárok visszatérhetnek Németországba. Ez is talán megérne egy külön misét, egy külön előadást, de szeptember 11-én született például Latorcai Csaba képviselőtársunk is, épp 50 éves akart lenni, nincs itt most. Innét is üdvözöljük, és remélem, hogy 9-11, szeptember 11 mindenki számára kellemes emlék marad. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, képviselő úr, különösen a születésnapi köszöntést. Tisztelettel kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni 5 perces időkeretben? Nem. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett továbbá Judák Zsolt, a Tisza képviselője, Mohu működési anomáliái címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés képviselőtársaim. Nagy élvezettel hallgattam Attilának a szavait, nagyon szeretem a történelmet, de nem húzom az időt, valószínűleg az enyém nem lesz ilyen érdekfeszítő és ilyen mulatságos téma, de köszönöm így utólag is. A Mohu kapcsán nagy számban nyilvánosságra került fajsúlyos panaszok nyomán a kormány 2026. szeptemberében bejelentette a Mohuval kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát. A Mohu saját tájékoztatása szerint a koncesszió alá tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladékot kizárólag a Mohu és annak szerződött intézményi szolgáltatói gyűjthetik, ami 2023. júliusa óta a hulladékgazdálkodás meghatározó feladatait egy rendkívül koncentrált, koncesziós rendszerbe látja el. Ez még nem lenne talán probléma. Azonban, amikor egy ilyen rendszerben kisebb szereplők számára nincs valódi alkupozíció, ez azt eredménye és azt vonja maga után, hogy a kis és középvállalkozások kiszorulnak, illetve kiszorítják őket a piacról. Az elmúlt időszakban számos piaci szereplő részéről érkeztek közvetlenül hozzám is, jelzések arra vonatkozólag, hogy 2022-ben alapított Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT részére biztosított hulladékgazdálkodási koncesziós rendszer működése súlyos versenytorzító hatásokkal jár, speciális hulladékáramok, különösen a harmadik kategóriájú állati melléktermékek, valamint a használt sütőolaj és vendéglátóipari eredetű biohulladék kezelése piacán. Az érintett vállalkozások állítása szerint olyan jogszerűen működő kis- és középvállalkozások kerültek kiszorított helyzetbe, amelyek rendelkeztek a szükséges hatósági engedéllyel, megfeleltek az Európai Unió és a magyar hatóságok, különösen a NÉBIH által előírt követelményeknek, és a piac szereplőit évek óta megelégedéssel szolgálták ki. Az alábbi tények és események különösen aggályosak a piac szereplői szerint is. A koncesziós rendszer bevezetésével olyan területek is központi irányítás alá kerültek, amelyek esetében korábban több szereplős versenypiac helyzet működött. Felmerült annak a gyanúja, hogy a hazai szabályozás egyes elemei nem állnak összhangban az Európai Unió hulladékgazdálkodási és versenyjogi normáival. Több vállalkozás szerint a koncesziós rendszerhez kapcsolódó szerződéskötési folyamatok során üzleti információk, partnerkapcsolatok és ügyvédállományok kerültek olyan szereplők birtokába, amelyek később közvetlenül megjelentek ugyanazon a piacon. Ezen jelzést kiemelten lényegesnek tartom, mert ez önmagában az érintett, nehéz helyzetbe került panaszosok kiszolgáltatottságát mutatja. Több vállalkozó arról számolt be a korábbi ügyfeleiknél új üzleti ajánlattal megjelent személyektől származó tájékoztatások alapján, hogy az addigi szolgáltatót már a megfelelő engedélyekkel nem rendelkezőnek állították be, miközben a törvényes működéshez szükséges engedélyeik továbbra is érvényben vannak. Számos helyről a szolgáltatás folyamatosságával, a begyűjtések elmaradásával és az átállás során keletkezett logisztikai problémákkal kapcsolatban panaszkodtak. A 2025-ös adatok szerint alvállalkozók alacsonyabb díjakat, szigorodó minőségi feltételeket és kedvezőtlenebb új szerződéseket, kifizetéseket, késedelmes teljesítését tapasztalták és kifogásolták. Tisztelt képviselőtársaim! Természetesen érdemben kell vizsgálni az illetékes szervnek a fenti adatokat, és csak annak az eredményét szabad és lehet bizonyított tényekként biztosítani. Éppen ezért van szükség az átvilágításra. Közismert tény, hogy a koncesziós szerződések kapcsán az, hogy a koncesziós szerződések megkötését és módosítását az összes tárcáról Rogán Antal által irányított miniszterelnöki kabineti iroda magához vonta, ezek közül a MOHU szerződéseit is. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Amikor elpróbáltam, még belefértem. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr, elnézést, hogy önbe folytottam a szót. Tisztelettel kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni 5 perces időkeretben? Nem. Tisztelt országgyűlés, megköszönöm a mai munkájukat és a türelmüket. Az országgyűlés holnap reggel 9 órakor folytatja az ülést. Az ülésnapot bezárom.